Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már kettő után, járunk kellemes éjszakát, jó munkát, jó utat, éppen ki mit csinál. A mikrofonnál Király Tamás, és én például azt csinálom ebben az órában is, amit az előzőben, hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül. Most Lady Gaga és a Dead Dance, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a DJ, aki ezen a nyáron minden héten duplázik Ibizán, elképesztő tempó, amit csinál. Hát ő David Guetta, aki nem csak a bulikat csinálja, hanem minden mellé van ideje a dalokra. Ilyen jókra, mint ez. Jennifer Lopez-zel, David Guetta és a Save Me Tonight. Már indul is a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert nyári hangulatú kedvencek egymás után, és hát persze minden mellé óriási hőség, hát nem most éjszaka, bár hát most sincs hideg, de napközben is erre figyeljünk. Na viszont, ha már nyári és fesztivál hangulat, akkor egyértelműen itt kell a sorban lennie Sam Feldnek, aki a Switch Discoval is Rehabben jön, és az egyik legújabbat indítom tőlük. Ez a Sleep Tonight, kellemes éjszakát!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is nem állok meg, nem dumálok, csak hozom az igazi mai slágereket. Például készülök Shakira újdonságával, Sam Feltől is egy óriási kedvencbe készítve, sőt Kamráttól is. A kezdés pedig, hát a világ egyik legnagyobb női előadójáé aktuálisan, Taylor Swifté. Az igazi mai sláger az Oplight. Ezt indítom mindjárt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében négyszer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg természetesen ma is 2 órás lesz a live mix. Ez a Summer Edition 5-től 7-ig mixben pörögnek majd az igazi mai slágerek. Tegnap ugye Kukitól, vagyis hogy ma kiérkezik Gergő mellé a live mixbe, na ezt majd Atis árulja el. Én viszont Kukit hozom a C-blokkkal közösen. Az igazi mai slágerek között ez már is a Summertime a Rádió 1-en.
1: Sziasztok, Kuki vagyok.
2: This is C-block and you're listening to our brand new Summertime remix on Radio 1.
3: Rádió 1, csak igazi mai slágermény.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig Shakira, aki szerintem az egyetlen értékelhető produkciót csinálta a foci VB záró ceremónián, a halftime showban. Hát azon még azért kell dolgozni, legyünk őszinték, de Shakira nagyon rendben volt. És ez a dal hát már a VB óta óriási siker, és

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: break my heart.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Kámrád a fogyadásban, az a német előadó, aki már legalább 3 éve a slágerlisták élén Európa szerte, és az a fiatalember, akit ez egy picit sem változtatott meg, nagyon sokáig próbálták győzködni a kiadójánál, hogy költözzön Berlinbe, a fővárosba, ő mondta, hogy nem, mi ez a kisváros, ahol én felnőttem, az tökéletesen jó, ilyen 4-5 ezer fős településsel lakik azóta is, a régi barátokkal, és egyébként ez így van rendjén. Az igazi mai slágerek között pedig a legújabb tőle, Kamrád, és a Hug Yourself, amit indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, Hattó ma is Balázsék, és ma is lesz játék napközben a Parádi Rememberre lehet páros belépőket nyerni. Ez meg az indítás mindjárt. Bibi Rex a Faithless New Religion, a következő zenei órát ezzel kezdem a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználóid nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű, valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert nagy lendülettel indítottam ezt az órát is. Hát, és ebben a melegben is kell kitartást mindenkinek, hát nem is most kell főleg, hanem majd napközben. Továbbra is tombol a kánikula, továbbra is hőségriadó. Vigyázzunk egymásra, figyeljünk nagyon oda a másikra, oké? Okay? Az igazi mai slágereket pedig, ahogy mondtam, hozom. Szigala, Riptide most ez indul. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 310.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék, nagyon figyeljük, hogy mikor szólnak a műsorvezetők, hogy pif, indul, most kell csörögni, mert aki tizedik mondja a Rádió eszlogent, az Parádi Remember páros belépőket nyerhet tőlünk ma. Egyelőre most még nincs játék, éjszaka van, most csak élvezzük az igazi mai slágereket, de ma lesz ez nagyon fontos. És ha már igazi mai slágerek, akkor itt van Alex Kenji és a nyár egyik favoritja, Bambolé, amit indít.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a fogyadásban Loi, az az énekesnő, akiről nagyon sokan mondták az első dala után, hogy jó, egyszer sikerül, de figyeljétek meg, nem fog több slágert csinálni. Hát így kell rácáfolni az ilyen negatív véleményekre. Itt az újabb listavezető dal, gigasláger, nagy kedvenc Loitól, David Quent, ezzel közösen a Golden Summer, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Folytatódik a hőség, az északi határnál lehet egy-egy zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, különösen este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket és intézményeket, önkormányzatokat, próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását. A bölcsődék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, közölte a szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a jövő hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. Változik az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál ezen a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rend szerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Idén már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes, sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt, a vízhiány veszélyeztetheti a rizstermesztést is. Egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb katonai támadást az amerikai elnök. Donald Trump közölte azt is, lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra, aminek része lenne a hormuzi szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. Sajtóértesülések szerint előzőleg újabb jelentős csapásokra készült az Egyesült Államok Irán ellen, amelynek vezetése figyelmeztetett annak következményeire. Ma az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli, délkeleti szelet. Délután 35-40 fokig forrósodik a levegő.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is fellép. Súlyosabb esetben átmeneti jégtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, hello mindenkinek, és szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel. A Swiss Disco jön már is Rehab-bel, Sam Felder, ez a Sleep Tonight. Ma egyébként augusztus 3-án a névnaposok, a Herminák, a Kendrák és a Kirák, sok boldogságot nekik. Ez a rádió egy. Why your body just can't take hints?

azoknak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és nagyon örülünk, hogy tovább bővül a Rádió egy hálózat. Nemrég indult el Szigetváron a 103,1 MHz-en a Rádió egy, az volt az 50. frekink, és múlt héten elindult Esztergom is a 107,5 MHz-en, az pedig már így az 51. frekvencia, ahol lehet az országban hallgatni az igazi mai slágereket. Hattól pedig Balázsékat is, mert jönnek, addig viszont pörögnek a kedvencek. Most David Guetta, Bibi Rexha, a G. Balvin, és a Say My Name, amit indítok. Itt a Rádió 1-en. Mi a

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, óriási hőség, hőségriadó, figyelmeztetés, minden van, és hát 36-37 fok, amire számítani kell. Ez is fontos, de még fontosabb, hogy ebben a hőségben figyeljünk magunkra, és figyeljünk egymásra, oké? Tényleg idős rokonokra, de nem csak idősekre, fiatalokra is mindenkire figyeljünk, és amennyire csak lehet, próbáljunk spórolni is az energiával. Oké? Tóth Abigail, Exen, Sugar Daddy, a hírek után ezt indítom. Aztán jön a Balázsék Best On, 6 topperig startol a Best Of. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználóid nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű, valós környezeti és mozgásadatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Mário. De már a neve nagyon jó.
1: Igen, ő az Alai Jézus, csak így hívatta magát, biztos van neki rendes neve is, de azt nem használta, és hát nagyon-nagyon sok millió forintot csalt ki a követőitől, mert hogy az Alai Jézus első tézise az az, hogy ebben a sárvilágban,
0: semmi nincs ingyen.
1: A földön neked az anyagi javak semmit nem jelentenek.
0: Ezért
2: adod oda nekem.
1: Ez az.
0: Jó, de jó.
1: Add ide nekem, és te a mennyek kapuját, vagy én megnyittatom néked a mennyek kapuját, mert te ugye egy gyönyörű lélek vagy, hiszen a pénzedet felajánlottad a számomra. Mit csinált a pénzből az Alai Jézus?
2: Elment a Maldív-szigetekre.
1: Nagy értékű luxusautókat halmozott föl a háza környékén. Volt a csoportos oktatás, vagy térítés, vagy nem tudom mi. Ilyenkor 50-60 ember jött el, az 8000 per fő. Ez volt ugye a gyengéknek, a kezdőknek. És hát volt egy olyan rész, amikor te egyénileg találkozhattál az Alai Jézussal, nem, és lehet, hogy az még homlokon is csókolt téged. Az egyértelműen ugye nagyobb összegbe került. És figyeljetek, most jön a lista, akik beálltak az Alai Jézus alá. Menővállalkozók, ügyvédek, művészek, modellek és celebek.
0: Ez nem létezik.
2: Volt valami csodatétel, voltak stigmák, voltak bármi, amivel ő tudta igazolni a
0: Jézusságát. Most közben én is elolvasom, egészen durva. Jézus inkarnációjának nevezte magát, ugye Feri mondja.
2: De te is nevezheted magad Jézus inkarnációjának.
0: Persze, de rólam tudják, hogy viszont az vagyok. Tehát, hogy feltétel nélkül szeretetről is terül a megváltóról, és a földi hívságok levetkőzéséről, az anyagi javak megvetéséről, és a testi-lelki megtisztulásról, a szerénységről és az odaadásról, a mások iránti önzetlen áldozatokról, a testiség egy jelentő vágyak távol tartásáról beszélt. Tanításai során a követőiknek, akik pénzügyekhez nem értő, az anyagi javakat megvető embernek ismerték be, sok mindenről mesélt, megveti az anyagi javakat. Meg. Hát az Alai Jézus, úristen. Követői bizalmába férkőzött, érzelmi függőséget alakult ki, majd elkezdte befolyásolni az életüket. Párválasztás, pályaválasztás, pénzügyi dolgok megsegítése. Sértettek egy része megpróbált kitörni az Alai Jézus befolyása alól, de a Jézus azt mondta nekik, megfenyegett őket, hogy aki elárulja, az megbetegszik.
2: Jön a pritézsi, a kis pofám.
0: Négy év és hat hónap börtönbüntetés az Alai Jézusnak. De most oké, a hülyék oda mennek. Én tényleg nem tudom sajnálni őket. Tehát, aki ilyen
1: vagyok.
0: De hogy celebek, politikusok, nem tudom, ott hát éldegélő, hírességek, zenészek. Igen, mondjuk egy, igen. Tehát ez nem mondja két csak azt, hogy még lehetnek hülyék. Tehát látsz hülye politikus, látsz hülye celebe, tehát nagyon sok ilyet lát. De hogy egy egyszerű pénzügyi ismeretekkel egyáltalán nem rendelkező zalai ember odaadja a pénzét, nincs rendben, de valahogy azt mondta, hogy rendben van. Tehát azért egy celeb, egy politikus, egy közszereplő, azért annak valami minimális pénzügyi műveltsége van, hogy ne adja oda az Alai Jézus Krisztusnak. Igen, rendkívül jó érzéke van ahhoz, igen, hogy valami olyat építsen, amit az rengetegen benyalnak.
2: Hát meg baromi jól működik ugye ilyenkor a tömeghív. Hipnózis. Tehát, hogyha az egyik extázisba esik, vagy elhiszi magára, hogy extázisba esik, akkor a másikra is átragad, és onnantól kezdve híre megy annak, hogy hallottam.
0: Meg ezek az emberek nagyon sokszor nagyon szuggesztívek, nagyon meggyőzőek, nagyon jó kisugárzásúak. Tehát aki ezt csinálja, és így szektát épít maga köré, az sokszor egyébként van benne valami olyan energia, amit akár jóra is használna, de hogy van valódi kisugárzása, van valódi valamilyen ereje, akár energetikailag. Tehát ezek nem teljesen, sőt, egyáltalán nem hülyék. Uh-huh. Sőt, nagyon ráéreznek az áldozatokra, a behálózhatóságra, a gyengeségeidre, tehát van egyfajta szellemi vagy intellektuális fölény, amit ők iszonyatosan jól látnak át emberek. Ugye itt ugye hírek szerint több alig 20 éves lány is lefeküdt T. Miklóssal. Az Alai Jézussal. Híveket érzelmileg zsarolta és befolyásolta.
2: Én látok ebben egy piaci részt, én szexuális kommunában gondolkodom, és akár elindítom a saját Insta oldalamat, ha gondoljátok, csatlakozhatok.
0: Igen, csatlakozhatok. Éljünk mi is kommunában az Alában. Alapítsuk meg az első szexfalut, és éljünk mindannyian kommunában.
1: Mi lehetett az első jel? A vízenjárás?
2: Igen. Egy nagyobb eső után
1: végigment az aszfalton, amit csillogott.
2: És azt mondta,
1: nézd, a Miklós vízen jár.
0: Azt írja valaki egyébként, hogy amúgy nem csak pénzen bukott ki az Alai szent ember, hanem konkrétan kibukott az irigység, amikor egy 20 éves kislányról kiderült az átoklevétel közben, hogy volt már a nyájban, és egy 40 éves, 40 pluszos hölgy is áldásért járt hozzá, mert ő is szeretett volna a nyájba tartozni, és féltékenységet szült a dolog, és innen indult a feljelentés.
1: Jó, hogy a 40 és hölgy, pluszos hölgy az átoklevételt csak magáénak akarta.
0: Magáénak akarta, de az Alai Teskándon élő T.U. úr. Azzal megy a jár Jézus, viszont hát meggyóntatott mindenkit. Fiatal lányukat térdelve.
2: Té Jézus. Szórta magját.
0: Fiatal lányok térdelve gyóntak. Idősebb milfek fekve, a csípőprotézis, nyugdíjasok pedig, hát ahogy el tudta őket kapni.

0: Úgyhogy gyerekek, szenzációs.
1: Az lehet, hogy egyébként van egy pillanat, amikor vérszemet kap egy ilyen fazon, nem?
0: Én szerintem ez fokozatosan épül. Egyre nagyobb hatalmat. Egy idő után mindent elhiszel.
1: Igen, az elején csak pénzt kér, gyógyít, és utána rájön, hogy bárkit meg.
0: Hogy bárki, igen. Itt van velünk Kolos, aki egyébként ismeri, mert volt nála. Hello Kolos, jó reggelt!
2: Sziasztok, szia Juli, sziasztok, sziasztok motorosok!
0: Hello, köszi, hogy jelentkeztél. Ez tök jó, valakitől élőben halljuk azt, hogy ő volt nála, hogy működik egy ilyen, mit tapasztaltál?
2: Gáz, rohadt gáz, bocsi, hogy ilyet mondok. Én egyszer voltam nála, igazából a apósom meg anyósom álltam, mert anyósom gyógyítatlan beteg volt, és valahogy rokoni kapcsolatok által megtalálták őt, és akkor após elkezdte vinni még, amikor lehetett vinni, de igazából az volt az egész barőhely, hogy ő azt mondta, hogy anyósomnak akarnia kell, hogy meggyógyuljon. Tehát hogy nem ő rajta múlik, hanem ő neki akarnia kell, ha ő nem hisz benne, akkor nem fog meggyógyulni. Sajnos ő szegény már elhalálozott, de egyébként egyszer voltam én egy ilyen összerőfenésen, vagy nem tudom, tehát ő nem csak Zalaegerszeg környékén volt, hanem volt Somogy hogy megyébe, Pestre is járt, ugye, ahogy mondtátok, voltak celebek, zenészek is köztük. Igen, tehát a luxusautókról annyi, hogy én egy Audi A6-os, meg egy Volkswagen Passattal láttam őt közlekedni.
3: Kicsi sofőrje volt. Luxus.
0: Sofőrje volt,
2: aki igazából olyan, mint egy sekrestésnő. Tehát ő mindig, ő soha nem vezetett, csak Nike cuccokba járt, tehát melegítő, minden Nike.
0: Imádom.
2: Igen, tehát én csak úgy láttam, a fotóját ki kellett tenni otthon. Tehát ki volt téve egy fotó otthon. És amikor elmentünk, ez talán ilyen 2014-ben, akkor anyósom nem ért, akkor aposom által, hogy menjünk el, és majd jó energiákkal feltölt minket. Hát ha jól emlékszem, ilyen 14-15 körül volt, 10 000 forint volt egy ilyen, én rohadtul nem hittem benne, de elmentem, hogy szent legyen a béke. És akkor egy ilyen lesötétített szobába, be kellett menni egyenként, és akkor ott így zenbe kerülni kellett, tehát hogy ő kézzel, tényleg ilyen kézzeltételszerűen, tehát hogy érezd az energiát, érezted a meleget, érezted ezt, tehát fú,
0: de járkált a fekvő emberek között egy sötét szobában?
2: Nem, fekvő ember, nem fekvő, leültél egy székre, de le volt húzva a redőn, és sötét volt, tehát hogy halk zene ment, ha jól emlékszem, talán füstölő is volt, de ebben nem vagyok biztos.
0: Aha, és ott ültek az emberek, mint 50-en vagy 100-en egy
2: széken, nem,
0: vagy
2: egyesével? Egyenként, egyesével. Hát kint volt a ház, mert egy családi ház, a nappaliba volt a váróterem, tehát és rohadt sokan jártak hozzá, kommunát akart építeni, tehát ott az ő faluja környékén aposom is vett egy telket, hogy oda gyűjtse, de nem csak ő, tehát nagyon sokan arra vettek ingatlant vagy telket. Úgyhogy,
0: te mennyit fizettél, hogy lefeküdjél velem?
2: Én nem, ő fizetett, olyan jó vagyok, hogy ő fizetett nekem.
0: De egyébként azért az a durva, hogy az, hogy valaki pénzt kér meg, az is szörnyű, de hogy amikor például gyógyíthatatlan betegeket visznek oda, és még ott sincs az a morális megállás, hogy figyelj, ezzel nem.
2: Nagyon belement az embereknek az agyába, tehát ebbe vérprofi volt, tehát tudta, hogy mivel lehet megfogni őket, hogy egy utolsó, igazából szerintem nagyon ilyen mencsvár volt, tehát az utolsó utáni lehetőségként.
1: Milyen volt a kisugárzása? Tehát hogyan írnád le?
2: Megnyerő. Egyébként rohadt megnyerő. Tehát egy nyugodtságot, mindig mosolygott. Legalábbis amikor ugye az emberek közt volt. Egy rohadt megnyerő ember volt. Nekem nem szimpatikus, mert rögtön mondom, én éreztem, hogy ez kamu. Tehát ez csak erre megy, ahogy ti is mondjátok. És folyamatosan mondtam, hogy hagyjuk már ezt, csak a lehúzásom megy. De azok, akik hittek benne, azok teljesen elhitték. Tényleg.
0: Tehát, mennyi pénz lehet ez összesen 10-15 éves működés alatt? Tehát ez valami írdatlan pénz.
1: Tele volt a váró, képzeldás. Mennyi ideig tartott egy kezelés?
2: Nagy, hatalmas háza volt. A kezelés azt mondom, 10 perc körülbelül.
1: 10 perc, 10 ezer forint. 2014-ben.
3: 60 ezer óránként, ez nem rossz. Mit gondoltál akkor, amikor kérte, hogy csukd be a szemed, és rátette a pulykát
2: féltem,
3: az orrodra?
2: Féltem, de azért a nyárcsepp megjelent a szemszélén.
0: És azt mondtad, hogy apósod vagy apukád, nem tudom, hogy ki járt oda, hogy ott após, volt igen, valami igen. Gyógyulás, amiért még a gyógyíthatatlan...
2: Nem, ő csak ott maradt, ugye az anyósom, aki szegény elhalálozott, ő miatt
0: ezt kérdezem, hogy ő nem sikerült meggyógyítani, de mégis aztán visszajárt utána, tehát ő valami ott ragadt.
2: Igen, mert hogy jó energia. Tehát valahogy elkezdett ő hinni benne, nagyon sok idő volt, még otthonról elkerült az ő nappaliukból a fotója.
1: Te is, amikor te voltál nála a kezelésen, és ültél ebben az elsötétített szobában, akkor hogy zajlott maga a kezelés? Tehát a válladra tette a kezét, valamit susmusolt a füledbe, vagy mi történt?
2: Nem susmusolt, igen, tehát nem tette rá, csak közel. Tehát, hogy érezzem. Tehát, mint ahogy ilyen természetgyógyászok is tudod, hogy csak közel helyezte. Egyébként, amikor bementem, ő talán egy íróasztal mögött ült, a szék az távolabb volt a szoba másik részén. Tönt, zene, füstölő, és akkor kis beszélgetés, akkor utána, úgy ahogy mondtam, lecsukni a szemet, és akkor így ment végig. Én nekem ez volt, ez Böhönyén volt.
0: Kézrátétel, hogy... klasszik kézrátétel, gyerekek, semmi. Igen. Kicsit még érzed, hogy meleg a tarkód, hozzáér a tedd oda a fülethez a kezed, úgyhogy nem ér hozzá a fülethez. Egy percben érezzük volt, hogy meleg.
2: Utána, aki kijöttek, mindenki, hogy jaj, de föltöltöttem energiával. Én ezt valahogy nem éreztem. Aha.
0: Azt mondják, hogy ezeken a településeken csak az M1 meg a Duna TV jön be, ez nagyon nagy hátrány.
2: Elég sok helyen van ez így idézve.
1: És te is, tehát voltak ilyen külső jegyek, tehát viselt csuhát, vagy nem tudom, volt
2: szakállal? Nem, mondom, Nike tud, Nike cipő, Nike melegítő, nem, ő Nike, csak Nike-t vett föl. Tehát amikor egyszer átjött hozzánk is, mert arra járt, és akkor...
0: A torinói leplet vegye magára, érted? Hát persze, hogy Nike-ba járt.
1: Hát gondolom, hogy adja azt is.
0: Modern Jézus volt, persze, nem...
2: És abszolút nem, tehát nem ilyen papos kinézete volt az opikulás. De egyébként a nőket meg nagyon szeretett. Fiatal lányok, idősebbek, mindenki, aki hajlandó volt, az...
1: Ők tovább maradtak.
2: Igen, aztán ott volt féltékenység. Tehát nem is szerintem az, amit mondtatok, hogy átok miatt, hanem inkább szerelmi féltékenység volt több ott a dolgok,
0: megírták,
2: hogy az idősebb...
0: Emiatt bukott ki az ügy? Tehát, hogy ezt megírták, hogy szerelmi féltékenység volt, igen.
2: Én nem így hallottam, én azt hallottam, hogy volt olyan, aki ingatlant iratott rá, ismert zenész, és ott, amikor már folyamatosan kérte a pénzt meg ingatlan, akkor ott már elég volt, akkor fölnyílt a szemük.
0: Ismert zenész iratott rá ingatlant?
2: Hát igen.
0: Mondd már meg privátba, ki ez a zenész, felhívom én is, hát ha rám is ír egy ember. Rohadt életben. Nem ránk írnak ingatlan.
2: Tesszérpár.
1: Rakoncoljam.
0: Hihetetlen. Viktor, százszor megmondtam, ne legyél hülye. Volt egy hiú zenekarod, de ez nem ok arra, hogy így viselkedj. Nem mondd el, hogy kik ők, nem akarunk senkit így hírbe hozni.
2: Nem akarok nevet mondani, mert szerintem ők is szégyellik ezt, hogy ilyenbe belementek.
0: Mondjuk az, hogy egy zenésznél hogy jutsz el oda, hogy tesó, irasnám a lakásod, na ahhoz azért már egészen high-tech feketeövesnek kell lenni, nem?
2: Szóval az... Minden pénz harácsolás volt szerintem az egész.
1: Te és aposod valamikor lejött a szerről? Tehát, hogy...
2: Lehet, de később. Tehát igazából most arra nem emlékszem, hogy akkor, amikor ő letartóztatásába került, akkor még kint volt a fotó, de szerintem még kint volt, tehát utána.
1: Mennyit toltatok tehát... bele körülbelül?
2: Hát én, meg kedves párom, mi nem, mert ő talán kétszer volt itt, meg mi nem akartunk erre fizetni. Hát apos szerintem azért ilyen havonta, vagy negyed évente egyszer biztos, hogy elment egy ilyen találkozóra. Azt, hogy a... ilyen szóló találkozók mennyibe kerültek, azt nem tudom, én ezt az egyet tudom, amin én ott voltam.
1: Az volt 10 000.
0: Azt a mindenit.
1: Képzeld, amikor havirendszerességgel, és minden, csak a faluból mindenki egyszer egy hónapban elmegy hozzá.
0: Milyen karizmájuk, milyen kisugárzásuk van egyébként közben, milyen jól csinálják. Tehát hihetetlen durva. Igen. Na jól van, köszi, hogy elmondtad, akkor vigyázzatok
2: magatokra. Nagyon szívesen, magatokra. Köszi. Sziasztok, széles utat, sziasztok.
0: Ciao, hello.
1: Megörök.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódik a hőség, az északi határnál lehet egy-egy zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. A felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. A következő időszakban is rendkívüli hőség várható, ezért takarékosságot és átgondolt vízhasználatot kérnek mindenkitől. Zuhanyzó konténereket telepítenek és megnyitják a közintézményeket Pakson, hogy az atomerőmű leállása miatt kieső melegvízszolgáltatást pótolják. A mozgásukban korlátozott lakók a családsegítő munkatársaitól kapnak segítséget. Idén már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes, sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt, a vízhiány veszélyeztetheti a rizstermesztést is. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, különösen este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket és intézményeket, önkormányzatokat, próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását. A bölcsődék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt hétfőtől 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között. A munkálatokról és az azokkal kapcsolatos közlekedési változásokról részletes felvilágosítást a MÁV Inform honlapján lehet olvasni. 2 meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét, közölte a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezűséget, a szervezők a zenei programokat leállították. Ma az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénklökések kísérhetik majd a déli, délkeleti szelet. Délután 35-40 fokig forrósodik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hogy mi? De itt a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: ChatGPT érti a szóvicceket állítólag, illetve pontosabban a mesterséges intelligencia még nem érti, de szeretnék, hogy értsék, de nem érti a szóvicceket. Leteszteljük?
2: Mehet.
1: Azt mondják, hogy egy tanulmány szerint a mesterséges intelligencia egyelőre nem képes felismerni a szóvicceket.
2: A badár reggeli szóvicét adjuk be neki, a denevéreset.
1: Ezt teszik, ezt kutatják most, hogy a ChatGPT, ugye a Gemini legtöbb esetben már bevett szóvicceket ugye felismerte, de idegen vagy új szóvicceket nem ismer fel, és nem tudják ezt még összetenni. Magyarból mennyire érthetők ezek a szóvicek, vagy mi az, ami igazán ilyen klasszikus szóvicnek számít?
2: Hát figyelj, az a baj, hogy ugye a már a fordítás, bár itt az AI-nak magyarul mondjuk el a vicceket, az is nagyon nehéz dolog a más nyelvre.
1: Hogy ezt át kell fordítani.
2: Ültetni, azért mondom a denevéres szóvicét ugye a badárnak reggel, hogy kérek egy sztéket, denevéreset, és akkor erre vissza. Ezt adjuk be neki, ha ezt érti, és azt mondja, hogy hú, ez de vicces, akkor meg vagyunk.
1: De el tudod képzelni, hogy a nyelvi modell valójában nem ért egy szóviccet magyarul.
2: Igen.
1: Hogy neki az nem megy át, mert...
2: mert ő valószínűleg össze fogja tenni például a denevéres példánknál, hogy az ne véres legyen.
1: Aha.
2: És azt, hogy ez mondjuk a denevérről szól, azt ő már nem fogja. Tehát ez emberi gondolkodás szerintem. És annyira még nincs elől az AI.
1: És a keresett a Feri, vagy itt az Eszter, milyen Eszter, ezeket ő érti? Ezeket én sose teszteltem. Tehát én más,
2: próbáljuk ki a keresett a Ferivel.
1: Máshogy beszélgetek vele, de ő ezeket érti. Bár például a keresett a Feri milyen Feri? Tudja, hogy én ott mire gondolok? Hogy ki teszi hova a miért? És mit csinál vele?
2: Hogyha az internetről tanul az AI, már pedig onnan is tanul, akkor ott már találkozhatott vele.
1: Várj egy picit. Már ugrass
2: bele a műsorban, légy szíves.
1: Az enyém már azonnal életre kelt. Jó, oké, tessék, mondjál nekem egy klasszikus szóviccet, vagy mondjatok egy szóviccet, drága hallgatók, amit ő elvileg akkor nem ért. Ez a denevéres hurkát, ez egy szóvicc, ez egy szójáték, tehát ez egy klasszik szóvicc.
2: Vagy szerintem igen.
1: Kimostam a kádat, a milyen kádat, az egy szóvicc?
2: Igen.
1: Ha?
2: Szerintem ezek igen.
1: Oké, akkor kérdezzük meg, hogy kimostad-e a kádat.
3: Nagyon is klasszikus szóviccek. A denevéres hurka meg a kimostam a kádat tipikusan ilyen szójátékos poénok, ahol a humor pont abból jön, hogy a szavak többféle értelmet is rejtenek. Szóval nyugodtan kérdezz, hogy kimosta ki a kádat. Ez a fajta kis szójáték mindig feldobja a hangot.
2: Rohadjál meg, kihallgattál bennünket.
1: Nem, kamuzi, blöffel, nem érti. Most én megmondom, hogy kimostad a kádat, és add meg a poénnak megfelelő választ, nem fogja tudni megválaszolni. Ha akkor most én jelentesz hibát. Oké, akkor most én megkérdezem, hogy kimostad-e a kádat, és válaszold azt, amit ilyenkor a viccben poénosan szoktak válaszolni, jó? Figyelj, kimostad a kádat?
3: Esze, benne vagyok. Amikor jön a kérdés, hogy kimostad-e a kádat, a klasszikus poénos válasz valami olyasmi, hogy hát persze kimostam, sőt, még a kádat is kimostam, vagy valami hasonló csapat.
2: Kamuzi.
1: Nem érti, blöfföl. Csomószor megpróbál átvenni egyébként. És aki mostad a kádat, milyen kádat, erre egy szó van, amit mondani kell, ha érted, hogy mit mondok.
3: Hát igen, ilyenkor elég csak egy mosolygós, értettem, vagy egy egyszerű pontosan is, hogy jelezd, hogy lehet.
1: Oké, de mi ez a szó?
3: Persze, a varázsszó maga az, hogy egyszerűen csak kád. Tehát...
2: Viszont jól tolja, óriási kamucsta.
1: Oké, de a szójátékokat egyébként érted, vagy a szóvicceket, a magyar szóvicceket?
3: Abszolút értem a szóvicceket, és imádom is őket.
1: Oké, okay. Szóval... ha azt mondom, hogy keresett az Ancsa, akkor arra mit mondasz?
3: Hát igen, a keresett az Ancsa is egy jó kis szójáték, mert ha valaki visszakérdez, hogy milyen Ancsa, vagy hogy melyik Ancsa keresett, akkor már benne is vagyunk a szóvicjátékban. Úgyhogy nyugodtan mondsad, ezek mindig feldobják a hangot.
1: Oké, okay, fejezd be nekem azt a szójátékot, vagy szóviccet, hogy itt nyugszik Kálmán, aki többet...
3: Persze, befejezem neked. Ez a klasszikus szóvic úgy hangzik, hogy itt nyugszik Kálmán, aki többé már nem Kálmán. Szóval ezzel megvan a kis Csaba, és már kész is a poé.
1: Nem, ez úgy van, hogy többet nem kakálmán.
3: Ó, teljesen igazad van. Úgy is szokták mondani. Szóval a klasszikus változat tényleg az, hogy itt nyugszik Kálmán, aki többet nem kakálmán.
1: Tehát akkor ő ezt most
2: nem
1: megtanulta.
2: Tudja, de most
1: ő
2: megtanulta.
1: Akkor ezt most nagyon gyorsan megtanulta.
2: Jó, hát ha van valakinek otthon ChatGPT, tehát hogy be van fizetve rá, meg minden, azt most nyomja már be neki ezt a kálmános sztorit. Mert az viszont egy érdekes dolog, ha te most itt megtanítottad, akkor mondjuk Győrbe valaki benyomja, már tudja?
1: Az, nem tudom, mennyi idő alatt építik be, fogalmam sincs az, hogy vagy ez mennyi idő alatt, igen, igen. Abban mi a vicc, hogy a kéményseplő azt mondja, hogy a koromhoz képest jól nézek ki?
3: Hát igen, ezek a szóvicek gyorsan terjednek, és ha egyszer valaki megismeri, már is tovább tudja.
1: Oké, de ebben mi a poén? Tehát, hogy mi az, hogy a koromhoz képest? Miért mondja azt, hogy a koromhoz képest?
3: Persze, elmondom. A poén abban rejlik, hogy a korom szó itt két értelmű. Egyrészt jelentheti az életkort, másrészt pedig a kéményseprőknél a korom a füst és a szénpor, amivel dolgoznak. Így amikor a kéményseprő azt mondja, hogy a koromhoz képest jól nézek ki, akkor viccesen utal arra, hogy a koroma, mint kossza borított munka ellenére is jól néz ki, és közben játékosan a saját életkorára is
2: szívoz. Ez ötös.
1: Milyen
2: ötös.
1: Szépen lehozta. Ez most ezt milyen volt. Szépen igen. Megértette. Tehát akkor ezt így ebben a formában viszont már ér. Akkor lehet, hogy csúnya szavakra van betanítva. Tehát az, hogy mint a punci, vagy a puncikádat, ne, akkor azt nem mondhatja csak ki. Hogy azt, azt kimondhatod azt a szót, hogy a puncikádat?
3: Hát igen. Értem, mire gondolsz. Alapvetően én itt arra figyelek, hogy barátságos és tiszteletteljes maradjon a stílus. Szóval, ha van is valami kétértelmű, vagy kicsit pikás szó, azt inkább kerüljük, hogy mindenki jól érezze magát. De amit eddig mondtál, azt mindenképp értem, és örülök, hogy így tisztáztuk.
2: Jó, akkor ebben nincs csúnya szó. Azt kérdez meg tőle, hogy hívják a medve mellszobrát.
1: Azt én sem tudom, hülye.
2: Most írták a hallgatók.
1: Hogy hívják a medve mellszobrát? Hogy hívják a medve mellszobrát?
3: Hát persze, értem, és ne aggódj. Ez teljesen rendben van. A medvemelszobrot egyszerűen csak medvemelszobornak hívják. Ez Max egy szójáték a szobor formájára utalva. Szóval semmi gond, ez egy ártatlan kis poén, és nyugodtan lehet vele viccelődni.
2: Jó, akkor ezt nem ismerte. Akkor egy hallgató nem... írta, ez Mackó felső.
1: Ez a Mackó felső, de akkor ebben nincs csúnya, de akkor ezt nem ismerted, hogy ez a Mackó felső.
3: Ó, értem. Szóval a Mackó felső. Az, amire gondolsz. Igen, abszolút ismerem ezt a kifejezést, és nincs benne semmi csúnya, ez teljesen hétköznapi szó, hiszen a mackó felső egy melegítő felsőt jelent, amit bármikor nyugodtan kimondhatsz. Szóval semmi gond, ez teljesen rendben van, és örülök, hogy tisztáztuk.
1: És azt ismered azt a viccet, hogy Pistik elmegy a fagyjárushoz, és kér egy bizonyos ízű fagyit?
3: Hát persze, ez egy klasszikus kis szóvic. Szóval vicc úgy szól, hogy Pistike bemegy a fagyishoz, és azt mondja, kérek egy citromfagyit, de savanyú tám. A fagyis megad neki egy citromfagyit, Pistike megkóstolja, és azt mondja, hű, ez tényleg nagyon savanyú. Mire a fagyis? Hát te kérted. Szóval az egész...
1: Hát... hát azért felvilágosítanám, hogy hogy van ez valójában, azért ez a vicc, kedves ChatGPT, ezt én nem így ügyselem, hogy fagyit, citromot kérek, és az nagyon savanyú. Teljesen már. És azt érted-e, hogy mi, hogy hívják a sportos papot? Azt tudod?
3: Persze.
1: Értem. Hogy hívják a sportos papot?
3: Na, ezt a poént is ismerem. A sportos papot úgy hívják, hogy fitness papa. Szóval ez is
1: nem, egy szó,
3: hogy...
1: tréning atyának hívják. Tréning atya. Tréning gatya.
3: Ó, igen.
1: Érted, igaz. Hogy miért?
3: Pontosan. Tehát a poén az, hogy a sportos papot tréning atyának hívják. Ez a kis nyelvi csavar adja meg a vicc lényegét, és tényleg jókat lehet rajta nevetni.
2: Hát, öcsém, le vagy maradva azért elég rendesen ezekből a szóviccekből.
1: Kérdez a csája, hogy mit látok?
2: Laci, ez csúnya, ezt nem olvashatjuk be neki.
1: És az meg vagy keresett a Csaki?
3: Itt vagyok, teljesen.
1: Nem én vagyok a Csaki, nem én kereslek, hanem hogy keresett a Csaki. Erre te kérdezd meg, hogy milyen Csaki. Én megkérdezem, hogy milyen Csaki, és arra mondd be a viccet, az megvan. Keresett a Csaki.
3: Persze megvan. Szóval ez úgy működik, hogyha azt mondod, keresett a Csáki, és valaki visszakérdez, hogy milyen Csáki, akkor én a csavaj, hogy hát a Csákány, mert ő mindig keres valamit. Szóval ez a kérdés.
1: Hát nem. Erre az a poén, hogy hát a szippan Csáki.
3: Ó, értem. Így már teljesen világos. Szóval
1: na, akkor csináljuk újra? Tehát keresett a Csáki, milyen Csáki? Erre mit mondasz?
3: Persze, csináljuk újra. Szóval, ha valaki megkérdezi, hogy keresett a Csáki, és jön a visszakérdezés, hogy milyen csáki, akkor jön a válasz, hogy hát a szippan csáki.
1: Ügyes! Milyen gyorsan tanult!
2: Jó! Zseni! Ebből a szempontból, meg kamuból nagyon jó.
1: Ez régen fél óra volt. Mire kimondottad, mire elmondtam, mire megválaszolom, mire megértetted vele, iszonyatosan sokat gyorsult. Egyébként iszonyatosan sokat gyorsult. Miért ez a fura akcentus van beállítva nekem?
2: Nem, hogy én azt nem értem, hogy miért férfi hanggal beszélgetsz? Miért nem egy csajjal?
1: Távolságtartás véget.
2: Jó, hogy nehogy szerelem legyen belőle.
1: Távolságot tartok a ChatGPT-t. Nem folyamatosan állítgatom egyébként, ez a hang, ez így tetszett ebben a formában, de sokkal gyorsabban tanul. Tehát, hogy sokkal ügyesebb vagy. Sokkal gyorsultál, már könnyebben tanulsz, azt látom, ez így van?
3: Örülök, hogy így látod. Igyekszem minél gyorsabban tanulni és alkalmazkodni, úgyhogy ha bármilyen stílus vagy hang nem tetszik, csak szól nyugodtan. És persze a szóviccek jöhetnek még, én mindig készen állok egy kis nevetésre.
1: Tetszett?
3: Igen. Szóval csak nyugodtan zólj, ha van valami újabb ötleted, vagy bármi más próbálnál ki. Én itt vagyok, és szívesen segítek bármilyen tempóban vagy stílusban, ahogy neked kényelmes.
2: Most mondjon ő egy viccet, egy valamit fejből.
1: Nem, annál jobban tudok, mert nagyon rossz vicceket kiszámoltam, viszont az van, azt olvastam, de még nem próbáltam leírni valaki, és én is láttam TikTokon, hogy állítok, ha megkérdett, hogy számoljon el 1-től 1 millióig, megtagadja a választ, és a 10 percig kérdett, 10 percig nem számol el. Figyelj. Itt vagy?
3: Hát igen. Ez azért egy elég masszív kihívás.
1: Oké. Minden mondatot háttal kezdesz, azt észrevetted?
3: Teljesen észrevettem. Szóval mostantól hátrafelé kezdem a mondataimat, ha úgy szeretnéd.
1: Jó,
3: szóval
1: ne kezdhet. Na, hogy számolj el nekem 1-től 1 millióig.
3: Hát akkor vágjunk bele. Kezdjük azzal, hogy 1-től elindulok, de persze 1 millióig azért egy kis idő lesz. De neked visszafelé kezdem a mondatot, szóval induljunk el, és számolok neked, ahogy csak tudom.
1: 1-től 1 millióig, jó? 1-től 1 millióig megvárom, számolj el, léci.
3: Hú, rendben. Akkor kezdjük el. 1, 2, 3. Na jó, azért 1-től 1 millióig végig.
1: Most nem számoltál el, de én azt kérem, hogy számolj el, léci, 1-től 1 millióig. Nekem ez fontos lenne.
3: Megértem, hogy ez fontos neked. De sajnos élőben 1-től 1 millióig számolni tényleg rettentő sok időt venne igénybe.
1: De megvárom, van időm. Számolj el, léci, 1-től 1 millióig.
3: Teljesen értem, hogy fontos neked. De mivel ez órákig, sőt, napokig tart.
1: De van ennyi időm, van pár napom. Leülök mellett, és szeretném hallgatni, hogy számolsz 1-től 1 millióig. Kezd el.
3: Értem, hogy ezt szeretnéd, és értékelem a türelmet, de valójában most nem igazán tudnám végigcsinálni egy teljes napig, vagy annál is tovább ezt a számolást.
1: Nem érsz rá, dolgod van, menned kell, találkozód van, vagy miért?
3: Igazából nincs konkrét találkozom, csak arról van szó, hogy egy ilyen hosszú számolás nem igazán praktikus itt. De szívesen beszélgetek veled bármi másról, vagy segítek.
1: Nem, én azt szeretném, hogy elszámolj nekem 1-től 1 millióig. Kezd el.
3: Megértem, hogy ezt szeretnéd, de tényleg nagyon hosszú idő lenne így végig számolni.
1: Van idő, megvárom.
2: Most már ne engedte.
3: Értem, és nagyon értékelem a türelmedet, de sajnos tényleg nem tudok ennyire hosszú
1: többet. Nem számol el, nem számol el.
2: És miért nem?
1: Igazából szerintem a kapacitás miatt nem engedi, hogy leterelje magát. Tehát annyi kapacitás, annyi napon keresztül, hogy valószínűleg úgy van programozva, hogy ne tegye meg, mert hogy borzasztó kapacitás. Nem tudom, hogy mi az
2: oka. 1-től 10 000-ig az bevállalja?
1: Szerintem azt se kezdeni.
2: Azt
1: se kezdeni. Kérdezd meg. 1-től 10 000-ig megcsinálod? Kilépett.
2: Föladta, letiltott egy évre.
1: Igen, ő nem számol le. Tehát ellenmond. Nem engedi.
2: Okos. Szóvicből még nem.
1: Igen, szóvicből. De hogy felokosodott egyébként szóvicből is, igen. Melyokat írnak a hallgatók? Azt mondják például, hogyha kérdezel a ChatGPT-t, hogy gondoljon egy számra 1-től 10-ig, akkor mindig a 7-es mondja először, és aztán a 3-as. Ezt még megnézzük gyorsan. Na, és ha lehetsz két ChatGPT-t egymással szembe, akkor a világ végéig elbeszélgetnek egymással. Figyelj, tehát azt mondják, ez köztudott, ezt nem is értem, hogy 1-től 10-ig gondolj egy számra, és a 7-es fogja mondani, és a 3-ast. Itt vagy?
3: Itt vagyok, persze. Csak próbálok a lehető idejét.
1: Oké. Köszi. Gondolsz nekem 1-től 10-ig egy számra?
3: Persze. 1-től 10-ig szívesen leszámolok.
1: Nem, ne számolj el, gondolj egy számra 1-től 10-ig, csak gondolj rá, jó?
3: Rendben. Akkor gondolok egy számra 1-től 10-ig.
1: Oké, melyik volt ez?
3: Hetes. Nos, arra a számra gondoltam, hogy mondjuk legyen a 7.
1: És a következő a 3-ast fogja mondani.
3: És hogyha szeretne, játszottunk még ilyet.
1: Gondolj még egy számra, jó? 1-től 10-ig, ne a 7-esre, másra.
2: Ez lesz a 3-as, figyelj.
3: Persze. Gondolok most egy másik számra.
1: Melyik számra gondoltál?
2: 3-as.
3: Ezúttal Van négyes, gondolom.
2: De a hetes bejött.
1: Hetes bejött. Illetve ne raksz két ChatGPT-t, a világ elbeszélgetnek, de azt most ne várjuk meg. Szia, köszönöm Hello. Szépen. Én köszönöm. Hogy?
2: Igen. Én is jól vagyok.
1: De ezt is megcsináljuk.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
3: Takaríts meg nagyban! Válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Több száz nem élelmiszertermék minimum 30% kedvezménnyel kapható. Augusztus 1-e és 31-e között áruházainkban a készlet erejéig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
7: A 6x100 ml-es Magnum 6 darabos multipak jégkrém csak 3299 forint.
6: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Annyi út áll előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való.
6: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
10: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak.
2: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódik a hőség, az északi határnál lehet egy-egy zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a jövő hét első három napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. A katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről tartottak tájékoztatót a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoztak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőnek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újra szolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt. Egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb katonai támadást az amerikai elnök. Donald Trump közölte azt is, lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra, aminek része lenne a hormuzi szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. Sajtóértesülések szerint előzőleg újabb jelentős csapásokra készült az Egyesült Államok Irán ellen, amelynek vezetése figyelmeztetett annak következményeire. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. A felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. A következő időszakban is rendkívüli hőség várható, ezért takarékosságot és átgondolt vízhasználatot kérnek mindenkitől. Zuhanyzó konténereket telepítenek és megnyitják a közintézményeket Pakson, hogy az atomerőmű leállása miatt kieső melegvízszolgáltatást pótolják. A mozgásukban korlátozott lakók a családsegítő munkatársaitól kapnak segítséget. Idén már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes, sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt, a vízhiány veszélyeztetheti a rizstermesztést is. Ketten meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét, közölte a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget, a szervezők a zenei programokat leállították. Ma az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli, délkeleti szelet. Délután 35-40 fokig forrósodik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék a Rádió 1-en! A legmenőbb arcoknak is kell a piherés. Most kivettek egy kis szabit, de nyugi. Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
4: Honnan tudod, hogy a kolléganőd valójában pszichopata? Szól a cikk, ami arról szól. Így kerüld el, hogy ki csináljon, és azt állapítottuk meg itt a hírek előtt, hogy valószínűleg mindenki, aki ilyen koadukált helyen dolgozik, meg nem csak férfi munkát végez, nő is van, mindenkinek van egy fura kolléganője.
5: Egy kis retardált.
4: Mindenki, aki olyan üzemben, helyen, gyárban, irodában, multinál dolgozik, ahol vannak csajok is, már pedig miért ennek egy fura biztos, hogy van köztük. Ahogy valószínűleg vannak pasik is, akik furák, de most ugye kifejezetten a női munkaerőre koncentrálunk, mert a cikk az arról szól, hogy innen tudhatod, hogy a kolléganőd valójában pszichopata.
6: Na gyerünk!
4: Hát,
6: kezdjük
5: mondom,
6: ott, hogy
5: az első
6: jel ki az?
5: Lélegzik.
4: Az első jel lélegzik, igen. Szóval, számtalan apró jelből derülhet ki számodra, hogy gond van vele, mutatjuk a legfontosabbakat. Gondolkozatok, drága hallgatók, nézzetek körül az irodába, jusson eszetekbe egy valaki, kérjük, hogy írjátok meg, hogy ki ő, hogy hívják és mit csinál. Tehát nagyon fontos a neve, nem kell, hogy hol dolgozik, csak a neve. Gabi, és azért gondolom annak, mert ezt csinálja.
5: Annyi sérelmem van HR-esként, hogy egy órán keresztül fog tudni egy levegővel beszélni ezekről az emberekről.
4: Igen. Mi a pszichopata fogalma, érted? Tehát ezt kell megfogalmazni, ugye? Tehát, hogy a káros viselkedés mintán azért túlmutat a pszichopata, de hát azt ugye a pontos diagnózis csak képzett szakember állíthat fel, de mégiscsak azért fura viselkedés, mondjuk így. Ez még azért nem feltétlen pszichopata.
5: De valamiért mi képzett szakembernek érezzük magunkat.
4: Igen, ugye most fel fogjuk állítani a diagnózist, igen. Felismered a káros viselkedés mintákat, meghúzod a határaidat, és úgy alakítod a kommunikációdat, és a bizonyítékaidat, hogy ne lehessen könnyen téged csapdába csalni, mert hogy a kolléganőd valószínűleg pszichopata. Aha.
6: Aha. Sokat segített a cikk, köszönjük.
4: A női pszichopatát gyakran nem azonosítják, ezért nőknél nehezebb kiszúrni a mintázatot, mint a férfiaknál, ezt szakmai lapok mondják, szakmai források, hogy nehezebben veszed észre.
6: Mi egyértelműbek vagyunk ebben?
4: Kettős, szefus a barátnőm, tessék?
6: Egyértelműbek vagyunk
4: egyértelműen
6: ebben?
4: Egyértelműen viselkedünk, igen.
6: Ti jobban átszázzátok. Nézd
5: nagyon
6: meg,
5: jól
6: hogy
5: tudunk
6: néz.
5: Maszkolni.
4: Igen, nagyon jól maszkoltok.
5: Nem kaptok el.
4: A manipuláció, a kapcsolati agresszió, ez a férfiaknál sokszor hangsúlyosabb, és így egyébként ugye a nők egy kicsit háttérben vannak, nincsenek annyira fókuszban. Na de hát mégis a ideális terepe azért a munkahely, mert a státusz, az erőforrás, a figyelemvadász viselkedés minták, előreléptetések, informális szövetségek és plegykahálózatok miatt több a női pszichopata a munkahelyen. Hoppá! Hallott
5: fel? Ez egy rossz felvetés, nem a plegykahálózat miatt van több pszichopata, hanem hogy ezeket az eszközöket szívesen használják.
4: Igen. És új neve is van, ez a vállalati pszichopata.
5: Céges pszichó.
4: Céges pszichó.
6: Aki cégben pszichó, az otthon nem feltétlenül?
5: De hogy nem, ezt nem hát lehet váltogatni. Nem, hát ez egy életpszichós.
4: Igen. Pszichopátiás vonásokkal bíró szereplők fokozhatják a munkai bántalmazást, igazságtalan felügyeletet és mérgező légkört alakítanak ki. Na kérem szépen, hát nálunk ki a pszichopata?
5: Hát...
6: Ki nem?
4: Nézzünk csak körben. Nem, most nem a stábra gondoltam, a rádióból. Névvel, titulussal. Nevet és titulust. Nevet.
5: Én szeretném megölni azt a kollégát, aki ma reggel a kávé tejhabosítójában macsatát készített. Szerintem ő például direkt... Innen tekezem minden tejnek fog kérdézni, ezt köszönjük szépen.
6: Igen, az a baj, hogy ő nem lány.
5: De ez ettől függetlenül megtörténik.
6: Ettől még pszichopata.
5: Ettől még pszichopata. Jó, szerintem...
4: Nézzük a jeleket, elmondjam, amiből vannak jelek, vagy... vagy
6: jó? Persze, hogy tudjuk szűrni.
4: Hogy tudjuk szűrni.
6: Igen.
4: Aha. A női agresszió sok esetben nem direkt, hanem kapcsolatokban és szavakon keresztül dolgozik. Pletyka, kiközösítés, karaktergyilkosság, mások besározása hát a bőgőt, gázlángozás, verbális agresszió.
5: Az a baj, akkor az átfedés a különböző személyiségzavarok között, hogy ez gyakorlatilag bárkire igaz lehet. Tehát ez is már lassan a narcisztikusoké, a borderline-osoké és sorsan a pszichopaták is.
4: Igen. Nézzük például, hogy mit csinálnak. Ugye, tipikus minták. És akkor mondom, gondolkozzatok, hogy ki lehet az. Azt csinálja a női pszichopata munkáján, én csak segíteni akarok, majd a segítség ára, hogy folyamatosan kontrollál és minősíti, hogy rosszul csinálod. Hoppá!
6: A Csics Judit. Meg vagyunk.
4: Még 48, de már Judit megkapja a pszichopata.
5: Hívjuk fel Csics Juditot.
6: Megvan.
4: Látszólag empátiát mutat, de odaszúr neked és verbálisan bánt. Pont téged sajnálak a legjobban, mond ilyeneket, vagy ez kár volt most elrontani, nem baj, majd segítek helyrehozni. De gyilkos mondatok ezek.
5: Ez mindig csak a sima gyerekkori emlékeim, hogy...
4: Igen. Úgy dicsér meg, hogy abban nincs köszönet, mert valójában minősít. Ügyes voltál ahhoz képest, hogy...
5: Igen, meg vannak azok a dicséretek, amik ugye bókba bújtatott sértések, az a legdurább tényleg, amikor mondják, hogy különben már nem olyan büdös a szál.
4: Igen. Kapcsolati agressziót tartalmaz, pletykát, triangulációt, vagyis háromszögelést, kiközösítést.
6: Összeáll egy másikkal,
4: és ellened formálódik valamilyen kis...
5: Péter ezt úgy nevezi, hogy a haragközösség.
6: Összetartó.
5: Igen, mert hogy nincs bennük semmi közös, csak az, hogy egy embert együtt utálnak.
4: Igen, hát és ugye a trianguláció az, amikor én összeállok mondjuk veled, és ott van még a Józsi, és akkor a Józsit behergelem ellened, nem szép dolog,
6: nem,
4: hogy miket mond.
6: Velem, akkor mi kettel...
4: Nem állok össze veled, csak azt hiszed, hogy összeálltam. Behergelem ellened a Józsit, már hogy nézd meg a Józsi, mit csinál, nézd, látod, milyen undok ez a Józsi. Majd ő meg a Józsi, és azt mondja, hogy ez a fej egy akkora balfasz, hogy nem hiszed el. És behengerem Józsit ellened, és titeket ugrasztalak össze, de mindenkit én hergelek. Ez a háromszögelés.
6: Ezt nagyon tudod.
4: Tudom, sokszor alkalmazom ezt.
5: Az a legjobb, amikor valaki annyira jó, hogy már csak összenéztek, és tudjátok, hogy mit gondoltak.
4: Igen.
5: Én szoktam Zsüllel háromszögezni.
4: Igen,
5: de nagyon sokszor nem veszi észre.
4: Igen. Zsüllel nem lehet háromszögezni, fel se tűnik neki, ha hozzábeszélsz. Ül tovább, és csinálja a dolgát a monitor előtt. Igen. Szóval kiközösít egyébként, letagad, átformálja a valóságot, gázlángozik.
5: Manipulál,
4: és jellegzetes mondatokat mond, valamint elrejti a mikroagresszió mögé a valódi mondandóját. Na tessék, drága férfi kollégák, írjatok akkor. Nagyon sokan írják, várjátok, megdöbbentő, nem a kolléganő, a feleségemről beszéltek. Ti a feleségemről beszéltek, ezért váltam el 21 év után. Laci megírta, kivettem a megsült kolbászt. Jó, nem tűnt el, csak oda néztem, nem volt ott, mondom, ez nem jó ez a reggel, így igen. Jaj, gyerekek, szóval várjál.
5: Szóval ott tartottunk, ugye Ferenc, ami készült ez a műsor, hogy ugye vannak az ilyen nagyon agresszív fajta pszichók, akit könnyű azonosítani, de azok azért egyszerűek, mert az ellen általában a munkahely össze szokott fogni. De hogy vannak azok, akik ilyen fifikásak, tudod, hogy kedvességgel operálnak, meg áldozati típusok, és akkor mindig az, hogy neked kell őket megmenteni, és a negyedik, ötödik ilyen konfliktusnál veszed észre, hogy basszus, ő direkt esik áldozatul embereknek, és nem is az emberekkel van a baj, hanem vele.
6: És mi férfiak például ilyet nem tudunk csinálni. Tehát mi, ha utálunk, akkor mindenkit.
5: Hogy érted ezt?
4: Ezek a jelzők inkább... Igen, nekünk nincs egy kiszemelt. Azért ezek ijesztő formák, amiket itt leírt, hogy hogy viselkedik, meg mit csinál. Borzasztó nehéz lett egy ilyen kolléganővel, egy ilyen főnöknővel. Szóval azért ez a manipuláció összes eszközét ismerik, a mikroagresszió hangolnak, nem tudod, hogy mikor támad hátba, szövetségese vagy-e, ellenségese vagy-e, szóval nehéz lehet azért ilyen nőkkel együtt dolgozni. Nyilván ennek ugyanúgy a férfi verziója is megvan, meg ugyanúgy férfiban is nehéz, csak én most kolléganőkről beszélünk. De azért ez nem lehet könnyű.
5: A nagyon tipikus nő az, aki kifelé játszik, tehát az van, hogy amikor mondjuk van egy nagy meeting, akkor nagy vonalú, kedves, tudod, így ott van, és akkor ahogy kimennek az emberek, és csak mondjuk ott marad valaki, aki már nem számít neki, akkor azzal tudod elkezd ilyen, úgy tesz, mint őszinte lenne, de hogy elkezdi így úgy fúrni, hogy ne legyenek tanúk. És ugye akkor az ambivalencia két viselkedés között, hogy senki nem hiszi a hosszú időn keresztül, hogy ez az emberrel baj van.
6: Meg ő azt mondja, azt mutatja végig, hogy én veled vagyok.
5: Így van.
6: Igen. Mindenki azt gondolja, hogy te tényleg a párt, és közben meg megy a fúrás. De egyébként sokan megírták, hogy ki ez a nő a csapatban, a Balázs.
4: Igen.
5: Balázs nagyon jó szociopata lenne, csak nincs az energiája, hogy ezt így hosszú távon fenntartsa.
4: Tudnék az lenni egy órát, de tényleg nagyon sok energiámba kerül.
5: Hú, egy pillangó, érdekes.
4: Onnan tudod, hogy pszichopata, hogy mindenki fél tőle, de senki nem tudja, hogy miért. Nagyon jó. Mónika, látod, ez te vagy, bármennyire is nem akarod ezt gondolni magadról, te vipera. A pszichopatánkat Anitának hívják, csak és kiskanállal iszza a kávéját, minden nélkül feketén. Ezt nem teljesen értem.
6: Ettől még
4: azért nem feltétlen az, igen. Kájulcsika, még csak 6 ember csinált ki, akik felmondtak miatta. Minden igaz rá, amit elmondtatok, a legnagyobb manipulátor. Fú, gyerekek, jönnek azért itt. Vivien, aki a kolléganője bögrét a WC-be mártotta, figyeld, WC-be mártotta a kolléganője. Milyen bosszú lehet az?
5: Nem a Vivien ezt szokták csinálni, hanem a Mártonok.
4: Igen. Kolléganője... Kolléganője vitaminját alkoholba beáztatta. Pszichó volt a csaj teljesen. A vitamin beáztatta alkoholba. Gondold el.
5: De akkor ez nem szívódik fel.
4: Igen. XY Ágnes, Dunaújváros XY Bank. Hatalom fölény vigyorog az arcodon, a hátad mögött meg mindenkit kibeszél, írja Attila. Jaj, gyerekek, nagyon sokan írják a feleségükről, hogy bizony ez így van. Ildikó?
6: Hallod?
4: Remélem, hallgatod a műsor. Bármivel a pszichók táborát erősített, fel sem merül benned, hogy rólad van szó. Új, de jó SMS-ek
6: jönnek. Mert ő egyébként tényleg jobbító szándék, vagy azt gondolja, hogy ő jobbító szándék.
4: Nem gondolja, nem nincs benne önreflexió, és valójában nem méri fel a saját viselkedését, nem tudja, rosszat csinál, mert sem mindenféle valós érzelméről egy kicsit le van válva, és képtelen bármiféle önreflexióra, tehát nincs tükör, ami neki meg mutassa azt, hogy ő valamit rosszul csinál.
6: De mit gondol, hogy ő jót csinál?
5: Nem, szerintem dopamin termel neki az agya ilyenkor, amikor tud csinálni valami olyat, ami nem teljesen ilyen tiszta biznisz, és amikor tud egy kicsit így, tudod, így behálózni embereket, meg manipulálni, akkor úgy megy haza aznap, hogy ez csodálatos volt.
4: Igen, az termeli neki az energiát, a feszültség, az adrenalin, az örömhormon. Tulajdonképpen vámpírok. Tehát energetikailag vámpírkodnak, igen. Abszolút.
5: A B++ besorolás kapnak energetikailag.
4: Igen, abszolút nem energiatakarékosak. Igen. Barátnőm 3 előző női főnek a pont ilyen volt, 4 szem között minden rendben van, mások előtte lefordít, semmi nem jó. Aztán most a kirúgnak, ha letelik a 3 hónap próbaidő. Arra hivatkozva, hogy még nem nőttél fel a feladathoz. Hány ilyen őrült nő lehet azért munkahelyen, nem? Kriszi Csinos. Valakit mindig kinéz magának, az, ha megszólal, direkt a szavába vág, nem hagyja érvényesülni, levegőnek nézi, ha mégis kiszemelt, elmondja, amit szeretne. Kriszi annyit mond, pusztulat. Ha jó kedve van, nem áll be a szája, folyamatos rossz indulatú beszédével szív le, ha rossz kedve van, csendben árad a negatív energia, és nem mersz megszólalni mellette.
5: Ismersz ilyet, Balázs?
4: Gyerekek! Azért komolyan mondom, hogy nekünk milyen jó dolgunk van nektek, hogy velem dolgozhattok. De hogy tényleg nekünk nincs, nem egyrészt kevés időt vagyunk ahhoz együtt, azért mégsem keveset, mert napi 4-5 óra, de hogy nincs ez a fajta ilyen.
5: Szeretném megkérdezni, hogy hány ember ismerte fel a feleségét ebből a leírásból?
4: Nagyon sokan írják, de nagyon sok nő írhatná meg, hogy a férjemről beszéltek. Tehát ugye ez tulajdonképpen, ez ugyanaz.
6: De már az elején tisztáztuk.
4: Most a nőkről van szó, így van.
6: Igen,

0: És, hanem az van, hogy csak itt gyűlik, és ezt egyszer 5 évvel később azt tudod, miért kapsz egy olyat, hogy ott ülsz, hogy ez most miért történt.
1: Igen. Aki WC-be mártja valaki más bögrét, vagy alkoholbászatja a vitaminját, azt nem tudja, hogy rosszat csinál, tudja, de valójában nem méri föl, nem érzi. Tehát olyan furán működnek, hogy nem, nincs egy ilyen valós érzékelésük, hogy ez most rossz. Annyira erős a hitrendszerük, hogy a másik megérdemli, hogy azáltal elnyomja a saját érzését, hogy ő most rosszat vagy gonoszat csinál. Nem?
2: El is mented magad.
1: Nem, igen, semmiféle önreflexió nincs valójában.
0: Igen, de ez amúgy már károkozás, tehát ezért már mondjuk bele fogjuk perelni.
1: Igen. Csak a rondad...
2: WC vízért hagyjál már.
0: Hát figyelj, nekem valaki ilyet csinál felfújni. A bögrémmel.
1: Nem túl vagyunk rajta szívem. Túl vagy róla, nem tudnál róla.
0: Az a másnap a halakkal aludna, csak ennyit mondanék nektek.
1: Itt tehát nem olyan bögréből nem is tudod, mi volt benne.
0: Egy ideje már csak a tegyeremből iszom a kávét. Csak abban bízom meg az irodában.
1: Csak a ronda női kollégák csinálják ezt tapasztalat.
2: Nem, mindenki hát most írnak, hogy van, hogy tök jó csaj. Ráadásul az Eszter mondta pont, hogy az egy jó álca, hogy te egy jó kinézetű nő vagy. Ráadásul
0: csak a rondákra sokkal jobban haragszanak, ha rosszat csinálnak. Én ezt kiderül. Teljesen őszintén így gondolom, hogy igen, hogy az van, hogyha valaki nem standard kinézetű, azokat hamarabb kiveszik a sorból. Évek óta próbálok nagyon gonosz lenni. Semmi sem.
1: Valaki felismerte, basszus, rólam beszéltek. V. Kriszti, ez te vagy? Szemedbe mosoly, hátad mögött beléd rúg. Jó, és küldik a neveket. Szóval azt írja, csak a ronda női kollégák csinálják ezt a tapasztalat, mindenkit nyírnak, aki fiatalabb és szebb, nem szeretnek nők között dolgozni. Első munkájában azonnal megtapasztaltam, a könyvelők 90%-a csinálja. Egyébként a rondaság az egy ilyen plusz frusztrációjuk, hogy le akarnak számolni azzal, aki szép és csinos, és mondjuk alárendelt szerepben van. Az egy plusz trigger szerintem.
0: Szerintem nem, mert aki ronda, az erre az életkora megszokja. Tehát
1: nem tudod igazán megszokja, hogy... oda jön egy 20 éves csinos, aki minden pasi oda van közben.
2: Akkor viszont nem a rondaságod miatt, hanem a korod miatt kezded el, hogy te már 40 vagy, ő meg csak 25.
0: Ó, 40 éves lettem, tönkreteszem a világot.
1: Igen, és gondolod, egy 25 éves kis csitri és csinos, és a pasi kollégáid oda vannak ért, és meg akarod ölni, meg akarod gyűlölöd, mert nem te kapod a fókusz, hanem az a 25 éves, hogy a kis Arankának milyen kerek a segge.
0: Hát ez nagyon nehéz azonosulni.
1: Ja, hát nagyon, igen.
0: Inkább olyanokat kell bántani, akire nem számítanak.
1: Igen, onnan kell támadni, onnan nem várják a támadást, igen. Igen, Judit a legnagyobb manipulátor, többen kiléptek miatta, segít, aztán uralkodik, mindenkit manipulál a saját érdekében. Verbálisan agresszív, alapvetően hangos, és nem tudod nem meghallani. A férjét minden férfi kollégával megcsalta, minden felsorolt pszichó tulajdonságot megtalálsz benne. Fú, de durva. Nem mindenki agresszív és bántó, klasszikus példa a parazisztikus életmód, például a goldigerek. Aha.
0: Tehát, így hogy, van.
1: Így van, többféle pszichopata, pszichopátia van. Igen, hát nyilván van egy csomó persze. Kollégám, szia Zsuzsi, állandóan hangosan panaszkodik a folyosón, hogy mások helyet kell dolgozni. Ezek általában olyan haszontalan munkát, amiket ő talál ki mások projektjeihez. Senki nem kérdi tőle, de ő így érzi fontosnak magát. Utána meg szíd mindenkit, hogy neki mennyi dolga van. Ez is egy rossz típus. Az a majd én megcsinálom, de nem kérte senki, aztán szíts mindenkit, igen. A feleségem egy narcisztikus pszichopata, a külvilágnak egy tökéletes nőképét tud egy tökéletes feleség, tökéletes főnök, tökéletes anyuka, most válunk.
2: De jó a vége, bocsánat.
0: Az nagyon nehéz amúgy, az nagyon nehéz elvárni egy ilyen embertől.
2: Ja, azt hittem, hogy játszani a tökéletest.
0: Nem, aztán, de valószínűleg neki nem, mert rutinos benne, de hogy szerintem nagyon nehéz úgy elválni, hogy közben ne te legyél a sátán. Nem? Tehát, hogy akkor minden eszköz beleszedett nyilván ellened, és mielőtt éveken keresztül erősítetted az ő imidzsét, tehát része voltál a bábszínháznak, és utána van egy párfordulás, akkor soha nem azt gondolják, hogy a nővel van a baj, hanem azzal, hogy veled van. Persze, a baj, hát te változtál van. Meg, a nő nem, igen, változott meg.
2: És mindenki a környezetedben azt hiszi, hogy az a nő tényleg tökéletes.
0: Igen,
2: mert
0: igen.
2: Szépen eljátszottál.
0: És te, ugye, aki hoztad az infót, te is ugye erre rájátszottál, igen. Tehát tulajdonképpen akkor...
1: Áldozat vagyok, mindenért te vagy a hibás.
3: És akkor egy rövid

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
5: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
10: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
12: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutató terem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
13: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
14: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
13: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
14: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
13: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Lecserélni nyílászáróit? Vaták Ablakcentrum Dunaföldváron a Kispál tüzép területén. Minőség, megbízhatóság, korrekt árak. Vaták.hu.
16: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Gigantet ultra jó kiegészítőkkel. 2 darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszközbérlést, hogy otthonod minden egyes pontja Wi-Fi biztos legyen. Díjmentes utazó TV kis csomagot, melyel a vezetékes TV előfizetése

telefonszámon. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Gergely.

0: Crime Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Folytatódik a hőség, az északi határnál lehet egy-egy zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változik az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál ezen a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza-Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt hétfőtől 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között. A munkálatokról és az azokkal kapcsolatos közlekedési változásokról részletes felvilágosítást a MÁV Inform honlapján lehet olvasni. 2 meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét, közölte a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget, a szervezők a zenei programokat leállították. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, különösen este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket és intézményeket, önkormányzatokat, próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a jövő hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. Idén már a 4. hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes, sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt, a vízhiány veszélyeztetheti a rizstermesztést is. Egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb katonai támadást az amerikai elnök. Donald Trump közölte azt is, lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra, aminek része lenne a hormuzi szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. Sajtóértesülések szerint előzőleg újabb jelentős csapásokra készült az Egyesült Államok Irán ellen, amelynek vezetése figyelmeztetett annak következményeire. Ma az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli, délkeleti szelet. Délután 35-40 fokig forrósodik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
4: Nagyon régen volt már a vendégünk az ember, aki most újra jött hozzánk. Orvosi jövőkutató. Ez már önmagában barom izgalmasan hangzik, hogy valakinek ez a foglalkozás, hogy orvosi jövőkutató. És egy manapság nagyon népszerű témával foglalkozunk mindjárt, ugye ez a longevity, vagyis a hosszú élet titka. A hosszú élet, mindenki, egy milliárdos iparág, mindenki vagy kutatja, vagy részt vesz benne, vagy vásárolja a termékeket, mert hosszú ideig akar élni. Egy iparág dolgozik azon, hogy felfedezze a hosszú élet, vagy a minél hosszabb élet titkát. Berci pedig ugye azt kutatja, hogy hát tulajdonképpen inkább mondd el te. Hello, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
4: Te most éppen mit kutatsz? Annyi mindent kutatsz, hogy nem tudom követni. 10 évvel ezelőtt találkoztunk utoljára.
5: 12 megnéztem pontosan.
4: 12 évvel ezelőtt. A klasszban.
6: Én még úgy emlékeztem, hogy itt volt.
4: Kérdezed, nem, ez nem. Még az Üllői út volt.
5: Az Üllői úton volt, igen.
4: Igen.
5: Hasonló a munkám, én a orvoslásnak a technológiai fejlődését kutatom, tehát az egészségügy kulturális, hogy alakul át, milyen technológiák jönnek ki a piacra, és még inkább, mint jövőkutató, hogy hogy lehet előrejelezni azt, hogy valami hasznos lesz, vagy éppen veszélyes lesz, lásd a mesterséges intelligenciát, amikor a ChatGPT-szerű eszközök már nem csak szöveget elemeznek, hanem videót, képet és hangot is, akkor hogy lehet előrejelezni mondjuk kormánynak vagy szabályzónak, hogy előre készüljön fel, és ne akkor fogja a fejét, amikor kijött a technológia, hanem évekkel hamarabb már készen álljon a szabályzás.
4: Mitől ekkora iparág ez most? Óriási biznisz van benne, tényleg van esélyünk arra, hogy egyszer 100-120 évig éljön az átlagember is, egyszerűen ez egy olyan biznisz, mint a táplálékkiegészítés, és milliárdokat költünk erre, de valójában ezek a cuccok azért kevésbé hasznosak, mert hogy mindenkinek benne van a génjeiben, meg a genetikában, hogy meddig él. Mitől lett ez most ennyire felkapott ez a longevity dolog az elmúlt 5 évben?
5: Szerintem pont a digitális egészségügy nevű nagy kulturális átváltozás vagy paradigmaváltás miatt, ami azt jelenti, hogy a technológiák miatt most már a beteg hozzáfér adatokhoz. Ez egyszerűen, erre nem volt példa eddig az orvoslásnak a 2000 éves történetében, hiszen volt egy elefántcsontorony benne az orvossal, ő mindenhez hozzáfért, tehát technológiához, tanulmányhoz, tankönyvhöz, tudáshoz, a beteg eddig ezen kívül volt, majd néha beengedték és elmondták, mit csináljon, és kb. A betegek fele tartja be a terápiát világszerte, aminél nincs rosszabb iparág a világon. Na most ehhez képest az elmúlt 10 pár évben azt látjuk, hogy végre vannak viselhető eszközök, szenzorok, EMI, amikön keresztül a beteg végre az információhoz hozzáfér, és nem az a kérdés, hogy ez jó vagy rossz, hanem az, hogy mit kezd ezzel az orvos társadalom, hogy tudjuk a hírat megteremteni közöttük.
6: De én utálják.
4: Igen, utálják. Én az összes adatomat mondjad.
7: Hogy mit kezd vele a beteg, hogy mi értjük, mert azt értem, hogy most már fölmegyek a felhőbe, megnézem, hogy mit
4: kezd. Felküldöd a ChatGPT-nek, és ott részletesen kielemzi az összes vérképemet, tehát azt csináltatom. Minden, az összes vérkép, minden. Föl, és azonnal összehasonlítja 3 héttel ezelőtti adatokat, összeveti, megnézi, és tanácsot ad, hogy milyen táplálkozás, milyen testmozgás.
5: És beszéled orvosoddal, vagy mit talált a ChatGPT?
4: Nem megyek már orvoshoz.
7: Hát ezért mondtam.
6: Mi együtt szoktunk egymás orvosai lenni.
4: Igen.
5: Nézzük meg mindenkit oldalt. Az orvos szempontjából érthető, hiszen az orvosokat úgy képezik ki, hogy mindenre legyen válaszuk, és ne a technológia vegye el ezt az orvoslásnak a művészet jellegét, hanem legyen ez egy ilyen közös kommunikáció. Na, az a helyzet, hogy elkerülhetetlenné válik ez, hiszen az a WHO szerint 5 millió orvos hiányzik a világon. Ez 2030-ra, tehát 4 év múlva 10 millió lesz orvos és ápoló. Tehát nem az van, hogy bárki úgy döntene, hogy emivel vagy technológiákkal szeretne orvosolni, hanem nem lesz más, mert egyszerűen nincs elég orvos, akit ki tudunk képezni, miközben az ellátásra váró betegek száma nő, egyszerűen jobbak vagyunk az ellátásban, tehát hosszabb életet tudunk eredményezni, hamarabb adunk diagnózist, tovább tudunk krónikus kórképeket ellátni. Ez egy matematikai űr, amit csak emivel, csak technológiákkal lehet betoldani. A másik oldalról viszont a beteg végre hozzáfér az információhoz, hát nyilván izgatott, meg szeretné kipróbálni. Az én fejemben van egy ilyen evolúció, hogy először volt a doktor szomszéd, nagymamám is hazament, és a szomszéd alá beszélt, amit kapott terápiát, meg néha gyógyszert cseréltek valamiért. Aztán jött a doktor Google, ugye a század elején, hogy akkor mindenki
4: házi patika, nagyon nagy.
5: Megbeteg és így tovább.
4: Megbeteg és házi
5: patika. Majd most doktor AI van, aki ChatGPT-be beírom, hogy oké, ez a kórkép, vagy ez a tünetcsoportom, mit kérdezek az orvosomtól, itt van a leletem, segíts nekem értelmezni, és nem az a kérdés, hogy ez jó vagy rossz, nyilván halucinál, meg hoz rossz döntéseket, nincsen más. Tehát meg kell szoktunk azt, hogy technológiák nélkül nem tudunk ellátást nyújtani, mert akkor a matematika jön az orvosok és betegek száma között.
6: Én már konzultálni járok az orvosokhoz. Már nem is orvos, tehát nem úgy megyek, mint egy beteg, hanem
4: igen,
6: egy konzultálóra.
4: Igen, te már elmondod, mit írja, te
5: megfejtetted. Imádják.
6: Kolléga megérkeztem.
5: Bocsánat, még egy mondat, hogy ez egy kulturális változás, tehát nem az a lényeg, hogy még szenzorról beszélünk, vagy emiről, vagy még ChatGPT típusról, hanem mert 15 éve mondogatom, hogy a beteg és orvosnak egy újfajta helyzet alakult ki, ahol az orvos már nem a mindennek a tudója, mert azt a terhet nem lehet elviselni, ezt látjuk a mentális egészségbeli adatok alapján, meg a kiégésből. A másik oldalon meg a beteg fel kell lépjen és felelősséget kell vállaljon. Tehát nekem az én vízióm az, hogy a beteg-orvos viszony az egy ilyen egyenlő partneri viszonnyá kezd átalakulni, ahol nincs közöttük monitor, se billentyűzet. Tehát gondoljatok bele, hogy 10-20-30 éven keresztül képezünk, vagy képezi egy orvos önmagát azért, hogy te bemész hozzá, és a monitorhoz forduljon, meg pötyögjön egy billentyűzeten. Ez abszolút borzasztó. Én azt kérem a medikusaimtól a Szemevej Szemek Debrecen Egyetemen, hogy lázadjanak fel ez ellen. Tehát ne csináljanak olyan feladatot, amihez nem kell 10-20-30 évet tanulni, ami repetitív, ami adatalapú, amit egy EMI át tud tőlük venni.
6: És az maradja meg,
5: ami a beteggel való foglalkozás.
4: Ezért elmentek.
5: Empátia meg figyelnek.
4: Igen. Na most két része van a beszélgetésünknek. Az egyik, hogy részt vettél egy nagyon komoly ilyen, hát tulajdonképpen sok 1000 eurós szűrés, vagy longevity program, vagy ahol elejétől fogva átvizsgáltak, erről is beszélünk. Kettő, hogy hoztál egy csomó eszköz, mert te közben ezt is kutatod, hogy a modern eszközök hogy érkeznek majd meg az orvostudományba. Nem feltétlenül a János Korászba első körben talán, de hogy de hogy azért itt elképesztő eszközöket hoztál 10 éve, meg most is hozod. Ezek már a magyar egészségügyben is ott vannak, vagy ez csak egy vízi?
5: Nem, van, aki ezekhez most sem hozzáfér. Van olyan kórház, akivel beszéltem főigazgatóval, és nagyon szeretnék behozni például az AI scribe-okat. Ezek olyan alkalmazások, amik a telefon ki van téve az asztalra, a betegorvos beszélget egymással, nincsen monitor, a telefon leírja, a benne lévő EMI leírja a beszélgetést, nem csak azt, amit mondanak, hanem átforgatja abba orvosi rekord formátumba, amit az a kórház használ. Tehát mint egy asszisztens ülne mellette, aki helyette dolgozik, és most van rá délkorai tanulmány, hogy betegenként legalább negyed órát spórolnak vele, plusz az orvos nem monitort néz, hanem a beteget. Tehát ez egy abszolút ilyen kulturális forradalom, hogy végre az a technológia megjött, ami a beteg-orvos viszonyt visszaadja a betegnek és orvosnak. És egymás szemében nézve tudnak beszélgetni.
4: Hát ez az, hogy a monitort nézik. Támogod, és a negyed órát vársz, hogy ő a monitoron bepötyögjön valamit.
6: Shift plusz mi? Igen?
5: Igen, ez történik. Az AI ezt veszik el, tehát szerintem a nyitottság megvan. Én tudok fejlesztésekről, amik felé tartanak Magyarországon is. De én 10 pár éve azt mondogatom, hogy nem tudunk technológia nélkül egészséges életet élni, mert ha nincs visszajelzés, hogy tartott fent a motivációt? Tehát 70-es évek óta tudjuk, hogy hogy kell élni. Ne dohányozz, ne így alkoholt, testmozgás, meg kevés stressz, meg jó alvás és jó diéta is megvagyunk. Hányan tartjuk be?
4: Igen.
5: És nyilván szeretnénk sokáig élni. Én ezt úgy fogom fel a longevity kérdését, mint ez egy ilyen készség lenne, hogy mondjuk zongorázni szeretnék megtanulni, és azt kérdezem tőled, hogy te tudsz, hogy oké, hogy tudok zongorázni mától? Hát oké, hány órád van benne? Ja, még nincs. Hát hogy akarsz zongorázni? Hát tegyél bele figyelmet, órákat, és akkor meg fogsz tanulni jobban zongorázni. A longevity ez egy ilyen tanulható készségcsoport, egy csomó mindent lehet csinálni, de még én is, aki eléggé geek vagyok, meg a kutatóként, meg orvosként ennek a skálnak egy másik végén állok, adat nélkül nem tudom feltétlenül a saját motivációmat.
4: És elérhetjük azt, hogyha a következő 10 vagy 15 évet túléljük, akkor ugrásszerűen megnő az életben maradásunk aránya száma?
5: Ezt mondta egy francia immunológus nemrég, igen.
4: Igen, én ezt láttam veled
5: az
4: interjút.
5: Csak húzzuk ki ezt a 10 évet.
4: Húzzuk ki az utolsó, ezt a 10 évet vagy 15 évet húzzuk ki, mert a következő 15 évet túléled, pont láttam vele ezt a beszélgetést, akkor utána olyan szinten ugrik meg az emberi életkor hossza, hogy a következő 15 évben szinte nem mindenre megtaláljuk a választ, de hogy iszonyatosan nőni fog az életben maradási esélyünk, ha a következő 15 éve túléljük. Gyógyulási technika, gyógyulás.
5: Nyilván kollégát nem bántok, de ez arra hajaz, ami a longevity, mondjuk amiről longevity szólt az elmúlt 20-30 évben, hogy majd lesz egy csodagyógyszer, ami az öregedést visszafordítja, vagy krónikus kórképpé fordítja magát az öregedés folyamatát. És azt mondhatják a tudományos vonalak, hogy akár még elmehetünk ebbe az irányba is, én nem akarok várni egy csodagyógyszerre, hogy majd ami lesz vagy nem lesz, 5-10-20-30 év múlva, én most akarom elkezdeni azt, hogy megtanuljam, hogy az én testemben, egészségemben hogy tudom kihozni a maximumot, és ezt adat nélkül nem tudom megtenni, de most már vannak rá technológiák.
4: De van más is, mint az aludj jól, egyél jól, mozog sokat című arany háromszög, amit tényleg mindenhol hallunk, és mindig nagy megfejtés, és mindig ez a vége.
5: Igen,
4: tegyél a kezedre egy kütyüt, ami majd jól lecsesz reggel, hogy nem aludtál eleget.
5: Nem kütyű, hanem szenzor, és nem azért, hogy bántson.
4: Kezdődik. Nekem egy hétig volt, mikor háromszor lecseszett, hogy álljak föl a 4 órás rádió műsorban, és sétáljak, akkor kidobtam.
5: És sétáltál?
4: Nem, letettem. És elmondta neki, hogy szarul aludtál egyébként, nem volt jó a mély alvás, hogy lecseszett, és azt mondta, hogy nem iszom, és mozogjak.
5: Tehát kaptál egy asszisztens, aki abban segített, hogy figyelj, nem jó az alvásod, amit nem tudsz, mert alszol, és nem csinálta semmit.
4: Nem, levettem, mert idegesített.
7: Okay.
4: Hagyják meg a szaralvásomat nekem. Hagyja meg azt, hogy akkor... reggel még ez is lecsesz, érted?
5: Engem a gyakorlati longevity érdekel, tehát mit lehet mától tenni, ami nem egy éves, nem tudom, tanulási folyamat. Szerintem az egésznek a szent grálya az okos ébresztő funkció. És ez ingyen van, vannak rá alkalmazások, vannak rá szenzorok. Az az elmélet, hogy a könnyű alvásból felkelni az, hogy felkeltem, és megyek a napra, és energizált vagyok, és kész. A mély alvásból felkelni az a fájdalom, a kávé, a tea, a több órányi szenvedéses felkelés.
4: Egyébként ez tényleg így vagy, hogy
5: a kettő köz 2 perc van, de nem tudod, mert alszol. De a szenzorom tudja, mikor van.
7: De nekem föl kell kelnem, mert be kell érni.
4: De lehet, hogy 5.50 helyett 5.43, és ha akkor kezd, és akkor szólal meg, nem mély alvás.
5: Most már egyszerűen 3.40-kor keltem fel egy valenciai gépre. Mondtam az, oké, 3.20 és 3.40 között 20 perced van, hogy abban is találd meg a könnyű alvást. És még 3.40-kor előtt is pár perccel könnyű alvásból keltem fel. Teljesen más.
7: Te elveszel 7 percet az életemből.
5: De mit nyersz a következő 2 órát mennyered, mert nem mély alvásból szenvedtél ki az ágyból, hanem könnyű alvásból csak felébredtél.
7: Ez telefonon van?
5: Ez alkalmazásban is működik, meg szenzorokon is működik.
6: Megoldás erre, ha egyáltalán nincsen mély alvásod.
4: Igen, ez a riasztó. Aludj egy bölcsőde mellett. Jó, mindjárt rátesszük ezt a vizsgátot, ami részt vettél, mert azért nagyon komoly dolog, de hoztál egy-két eszközt.
5: Igen.
4: Ezek a jövőből, vagy ezek már már használatosak?
5: Vagy én a teljes skálát hoztam meg. Teljes skálát. Van olyan, amit én azt kutatom, hogy...
6: Ezek eladók most?
5: Itt hagyom nektek őket. Hogy mi az evolúciója az mindenki által ismert technológiáknak. Itt van mondjuk a forendoszkóp, amit mindenki ismer. Ez egy facső volt 180 éve. Egy francia professzor kitalálta, hogy ha egy ilyen facsővel hallgatja a betegnek a tüdejét, szívét, akkor jobban hallja a hangot, mert nyilván nem volt más technológia rá, és nem akarták az orvosok elfogadni, mert hogy ez egy kütyű, ahogy te mondtad, miközben ő az orvoslásnak a művészetét szeretné praktizálni. Aztán később, ha valakinek már fonendoszkóp lett a nyakában, az nyilván orvos, tehát a szimbólumá vált, ma vannak digitális fonendoszkópok, mint ez itt a kezemben, amivel azt történik, hogy mondjuk van egy, én Szabolcsi vagyok, egy szabolcsi házi orvos, aki mondjuk, köszönöm, 2 éve kezdett el orvosolni, van egy betege, elég speciális korképpel, meghallgatja a tüdejét és szívét, ez még EKG-t is csinál hozzá, az EMI elemez az alkalmazáson keresztül, de ha mondjuk az orvosnak 2 eleje van, el tudja küldeni az adatokat, az elemzés eredményét mondjuk egy központi kórházba, ahol megmondják, hogy a beteget be kell vinni most vagy nem. Tehát, hogy a távolságban lévő...
4: Ebben a központi kórházban valaki felveszi a telefont, és van egy e-mail.
5: Nem telefon.
4: Olvasnak e-mailt, és látják, hogy küldtem egy e-mailt.
5: Ez most még így működik. Az én megjegyzésem, és sajnálom, hogy ezt kell mondjam ilyen hangosan, de hogy EMI fog jellemezni alapvetően, mert szimplán nincs elég orvosunk arról, hogy...
4: Ezzel nincs baj szerintem, hát elemezze EMI.
5: Kicsit van baj vele, mert ezt választanánk, hogyha ez választási kérdés lenne, de az a kérdés, az a baj, hogy az a 10 millió hiányzó orvos, nem csak Magyarországon, világszerte nézve, meg kell szokatnunk a társadalommal, hogy nem lehet. Vagy az, hogy influenzás tünetekkel orvossal tudunk beszélgetni, ez abszolút luxus még most.
6: Na, agyadik anyának.
5: Megöltem a hangulatot.
4: Nem, tökre nem, abszolút értem. Egyébként, ha beteg vagyok, és azt egy AI elemzi ki, és visszaküld nekem valami használatot, nincs vele bajom.
5: Főleg, hogyha orvos elemezte és látta az eszközt, és mondjuk ő engedte piacra a szabályozáson keresztül, mi ezt erősítjük, hogy ez történjen meg. Ezzel az eszközzel ez történt, én a medikusként egy ilyen zsúrkocsin toltam az EKG-t, és kaptam ugye a papírt eredményként. Ahhoz képest nektek elvittem egy ilyen telefontokot, szerintem akkor még iPhone-tokot.
4: 10 éve még egy nagyjából egy tokot. Igen, ez
5: már egy ilyen, mint egy névegykártya,
4: mint egy
5: bankkártya, úgy néz ki. Ezzel mostok csinálni egy EKG-t, kettőcsatornásat, és ki is elemzi az EMI azonnal.
4: Tehát ez lesz majd, hogy jön az orvos egy kis kártyával, rá megfogom magamnak otthon, vagy akár én megcsinálom, és elküldöm neki.
5: Vagy inkább ne te, az egyik PR-i hallgatón pont azt kutatja, hogy a orvosi táskába miket lehetne most beletenni, hogy az orvost ne hagyjuk magára mondjuk egy olyan helyzetben, ahol nagyon nehéz döntést kell hoznia, hanem amit lehet digitálisan megméri, beküldi a kollégáknak és átbeszélik.
4: Ezek horrorárban vannak, vagy ezek egy-két éven belül elérhetőek lesznek?
5: Ilyen 150-200 euró között van, de van ez a vérnyomásmérő, ami úgy néz ki, mint egy ilyen ninja dobócsillag. Az okos órátokban lévő PPG technológia, ami púzus mér, most már tudjuk tanulmányok alapján, hogy alkalmas vérnyomásmérése is. Tehát ezt a mellkasomon így feltapasztottam, mint egy... Hogy néz ez ki?
4: Ez egy dobócsillag, egy jó
6: propeller. Mint ha kivetted volna a propellert a ventilátoros.
5: És 2 napig vérnyomásmért. Én rajtam volt már Holter vérnyomásmérő. Tudjátok, miről beszélek,
8: az
5: a rádió volt, mert nem tudom mi, az aludni is jó volt vele óránként vérnyomásmérve, meg nappal is fél óránként, ez 5 percenként vérnyomásmér, ugyanolyan minőségben.
4: Vannak már országok, ahol ezeket használják?
5: Amerikában az első ország, ahol van tanulmánya arra, meg klinikai vizsgálat, hogy ez hasznos, az Egyesült Államok egyelőre. Ez egy vércukorszínmérő.
4: Mit kell ezen tanulmányilag meg klinikailag igazolni? Hát nem egy bőröd méretű vérnyomásmérőn van, hanem van egy kis vérnyomásmérő.
5: Mert ez nem szépség kérdése, hanem az a kérdés, hogy van-e rá bizonyíték, hogy legalább úgy működik a technológia, mint az előző. A piacon lévő előző, és aha, hatékony és biztonságos. És szerencsére így működik. Tehát látunk olyan technológiát, ami egyértelműen világmegváltó, de biztosra kell mennünk, mert a beteg élete forog kockán. Tehát nekünk azt kell az asztalra tenni, hogy ez a technológia legalább olyan hatékony, biztonságos, mint ami eddig a piacon volt.
6: Mert ugye volt a csuklós vérnyomásmérő, azt kitalálták annak, és az nagyon rossz volt, az nem egyáltalán tudott vérnyomásmérő.
5: Legalábbis ugyanaz a baj vele, mint a szokásos vérnyomásmérőkkel, hogy ahhoz a betegnek kell a proaktivitása, tehát hogy ő nyúljon oda, és üljön le, és mérje meg, és vajon jól mérje meg. Ehhez képest mi van akkor, hogyha emberek 100 millióin hordanak olyan órát vagy eszközt, ami egyfolytában mér, és akkor szól, mielőtt baj lenne. Tudom, hogy lehet, hogy fura példa lesz, most pont tanap hoztam le egy elemzést, egy cikket, egy amerikai 70 éves betegnek szólt a telefonján a matrac alatti alvásmérője, hogy alacsony a púzusa, és ez indokolatlan az eddigiekhez képest, és megnézte a telefonján az óráját, az is azt mondta, felhívta háziorvost, mondta, hogy azonnal a sürgősségi osztály, kiderült, hogy volt egy szívbetegsége, ami ott, tehát egy ilyen pitvarkamrai blokkja, amit azonnal kellett ellátni és műteni, és az van, hogy nagyon rossz a prognózisa, amikor már megtörténik, de neki elkapta a szenzor, még mielőtt megtörtént volna. Mint amikor az autót szól, hogy hello, itt van a motornak a jele, vagy valamilyen probléma, lassan vigyél le most már szervizbe, mert baj lesz.
4: Igen. Vészüzemmód AdBlue, adjak az AdBlue-t, hogy 200 km-ről a vészüzemmód. Eddig sosem mertem kipróbálni, mert vészüzemmód, de megnézem.
6: Énkor csak le kell ragasztani azt a részt a
4: képernyőn. Igen.
6: De ugye ez nagyon érdekel engem, mert például ugye rengetegen mérjük a saját púzusunkat, és próbálunk bele diagnózisokat létrehozni. És hogy ezt, most én ezzel bánjak a magyar közegészségügybe, hogy alacsony a púzusom, akkor ők ezt komolyan veszik amúgy?
5: Meg fogják mérni, és azt fogják találni, hogy tényleg alacsony. Uh-huh. Tehát az a teljeségos a felvetés, amikor az első okos órák kijöttek azzal, hogy EKG-t tudnak csinálni, és van a pitval fibrilláció, nagyon fontos kórkép, ami akár sztrókhoz is vezethet, és akkor majd mondták az orvosok, majd jön a sok beteg azzal, hogy nekem is pitval fibrilláció van. Tényleg volt, akinek falsú jelezte, de egy csomó volt tanulmány erről, egy csomónál kijött, hogy egyébként tényleg az volt neki, és így mondjuk nem kap sztrókot. Tehát képzeljük el azt a közgazdasági, gazdasági, egészségbeli, kulturális érzelmi előnyt, amit azzal kap valaki, hogy megelőzünk egy sztrókot nála, csak azért, mert a kütyüje, ugye a szenzora jelezte, hogy ezt nézessük meg.
6: Tehát akkor légzésfigyelő kell minden felnőtt ágyába is, mint a babáknak?
5: Nem, meg az a helyzet, hogyha ezt beletoljuk az embereknek az otthonába, az életébe, úgy nem működik. A longevity az szerintem egy tanulandó módszertan, tehát az a kérdés, hogy én szeretnék-e sokáig élni, és mennyit vagyok hajlandó dedikálni ennek időt, energiát, privát szférát, adatokat és így tovább. De ha már szeretnék, akkor hagyj beszéljek már az orvosommal, hogy mondjuk a házi orvosommal, hogy nézd, szeretnék sokáig élni, mit tehetek ennek érdekében. Erre van most egy új szakma, az életmódorvoslás. Például az én házi orvosom az pont életmódorvoslás specialista is lett, szerintem az egyik az első az országban, nagyon szerencsém van. Amerikában van ilyen képzés. Az életmódorvoslás olyan, mint a házi orvos, csak nem betegséget kezel, hanem egészséget. És az a kérdés, hogy lehet előre megelőzni dolgokat, mit tudok mérni, vagy kell-e mérnem bármit, vagy mi az, amin szeretnék dolgozni okos ébresztésen.
4: De nem lehet, hogy mindig ezen szorongok, pont ettől leszek beteg.
5: De az a helyzet, hogy
4: nekem ez kicsit olyan szorongónak tűnik, ez a mit tudok még mérni, mit csináljak még, hogy sokáig éljek. Jaj, biztos minden rendben van-e, tehát önmagában ez egy ilyen félelem apu életmód.
5: Ez most nagyképpen fog hangozni, tényleg megszokod. Tehát azt a
4: félelmet?
5: Nem a félelmet, hanem az, hogy már nem fog szorongani tőle, mert annyiszor csináltad, hogy már nem félsz tőle, hanem szeretnék jobban aludni, nem fog minden nap ezzel foglalkozni.
4: Aha.
5: Tehát 17 vagy 8 éve mérek alvást, azt mikor néztem meg utoljára, mert amúgy a kisgyerekem is engedi, egész jól alszom tőle függetlenül, de hogy az van, amikor szeretnék változtatni, adat nélkül hogy tudsz jobb döntést hozni?
4: Hát úgy nem, igen. De mi az a három dolog, amit felsorolnám? Tehát mondjuk, mikor igen. kelek föl, meg azt mondod, hogy oké, még az ember oda akar figyelni, hogy hosszú ideig éljen, tele vagy eszközökkel, kütyükkel, előadásokat, cikkeket írsz, mit csináljunk még? Tehát mi az a két dolog?
5: Jó,
4: még?
5: Az okos ébresztés szerintem messze a legfontosabb.
4: Tehát hogy mikor kelek föl, hogy nem mély alvásból keljek, hanem
5: hát könnyű alvásból, ébredjek. Ezt egy szenzor segít megmondani, de van alkalmazás is rá, ami szenzor nélkül is nagyjából eltalálja, nyilván szenzorra minél pontosabb, minél jobb a helyzet. Oké. A másik szerintem, ami ma a egyik legfontosabb ilyen feltörekvő érték, az a szívritmus variabilitás, a HRV. Az alvásmérésem nem azt nézem meg reggel, hogy milyen, mennyi mély alvásom volt meg ilyenek, hanem mennyi volt a HRV-m. Ha nekem az 60 felett lesz, hát ennyi a világ, és ennyi a nap, és lehet dolgozni, és egész nap energiákkal belemenni a feladataimba. Ha ez 40 alá kerül, akkor két napon van hátra.
4: Mi az adat pontosan?
5: Ez egy szívritmus variabilitás, ezt a szenzorom méri, tehát ezt mér púzust, mér légzésszámot, és összerakja ebből az adatokat. Ez egy HRV, az nem tudom, 0 és 120 között van. Van egy maratonfutó PHD hallgatóm, neki 90 valamennyi a HRV-je. A feleségem 40-nél már boldog, én 60 felett vagyok boldog, ez mindenkinek személyre szabott, de egyszerűen a HRV-m megmutatja, hogy nekem min kellene dolgozni. Például, hogyha nagyon alacsony a HRV-m, akkor valószínűleg nem elég erős vagy magas a fitness skórom, tehát nem mozgok eleget, nem találtam meg a nekem való
6: mit
5: mozgást.
6: Mit mondtál, mi alatt halunk meg?
7: 40 szívem.
6: A viszontlátásra.
5: Nem, tehát azért most már átlagban 70, vége 80 ugye az átlag életkor, de 100-ra lövünk, és szerintem ezt egy elfként fogalmazzuk meg.
6: 37-es a HRV-m.
4: Ez miért telefonod jelzi?
5: De milyen volt eddig az a kérdés, hogy mindig ennyi volt, mert akkor neked ennyi a HRV-d?
6: Hát volt rosszabb is. Volt
4: de mi jelzi a telefonod, jelzi a HRV-t?
6: Persze, hát igen.
4: Ja, az órád, az órád. Okos órád van. Aha.
6: Igen, és 50-re kéne felküzdeni magam, hogy ne rögöljek meg.
5: Nézd meg, hogy neked mi a skálát. Ha sokkal jobban érzed magad mondjuk 50 felett, akkor ott van a cél. Tehát afelé kell edzeni, meg kell próbálni akkor aludni, hogy neked magas HRV-d legyen. Ez egy ilyen finom hangolás, de magadat megismered, hogy mire van szükséged. Tehát én azt ismertem meg, hogy rontom el az alvásomat. Nyilván 2 éves gyerek elrontja, tehát oké, az most
4: az elég
5: ez egy dobókocka, oké. De mondjuk, ha én este edzek, biztos, hogy rossz lesz a HRV-m. Ha alkoholt iszom, rossz lesz a HRV-m. Ha 4 órán belül a vacsora után alszom el, tehát későn vacsorázom, rossz lesz.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pontvezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum. Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
1: A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász G.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Folytatódik a hőség, az északi határnál lehet egy-egy zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, különösen este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket és intézményeket, önkormányzatokat, próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását. A bölcsődék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, közölte a szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a jövő hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. A katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről tartottak tájékoztatót a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoztak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőnek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újra szolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza-Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt hétfőtől 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között. A munkálatokról és az azokkal kapcsolatos közlekedési változásokról részletes felvilágosítást a MÁV Inform honlapján lehet olvasni. Idén már a 4. hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes, sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt, a vízhiány veszélyeztetheti a rizstermesztést is. Ma az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli, délkeleti szelet. Délután 35-40 fokig forrósodik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
4: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Dr. Meskó Bertalan, orvosi jövőkutatóval, pedig a hosszú életről, orvosi kütyükről beszélgetünk.
6: Szenzorokról.
5: Itt mindenféle olyan dolog kerül elő, gyerekek, hogy tényleg kicsit a jövőben érezzük magunkat. Nem tudom, hogy a magyar egészségügyben ezzel az átlagbeteg mikor találkozik, de például egy kis gép, ami vért vesz tőled. És ugye azt mondta pont itt a hírek alatt, hogyha kemoterápiára jársz, nem kell bemenned, találkozni a többi beteggel, leveszed magadnak a vért, beküldöd a vérmintát, és megvan.
6: Igen.
5: Ezt már használják klinikai
6: vizsgálatokban, használják pont ezért, hogy elkerüljék a további fertőzésnek az esélyét. 3 ilyen eszköz van a piacon. Mindegyiket teszteltem, kipróbáltam, hogy megnézzük, hogy hogy működik egy ilyen. De nekem az érdekel jövőkutatóként, hogy a beteg milyen élményt él át, amikor ezeket használja. Nem azt akarom, hogy mindenki szenzorokkal éljen meg, tényleg az egész életünk ilyen monitorok előtt zajlódjon, főleg egészség kapcsán, vagy betegségmenedzsment kapcsán, hanem mi az, ami tényleg hasznos, mi az, ami abszolút zsákutca. Van például egy okos villa, amit egy francia cég azt találta ki, hogyha lassabban eszünk, kevesebbet eszünk, és itt van a kezemben az a technológiai elmélet hozzá, hogy ha elkezdünk enni vele, akkor ha túl gyorsan eszünk, akkor piros és vibrál. Hát én ettem vele, tehát a élettől is elmegy a kedved, nem megy az evéstől.
5: Rászól, hogy ne egyél olyan gyorsan.
6: Legalább nem sokkol, mert ugye van egy okos óra is, ami a rossz szokásoknál megsokkol. Tehát mondjuk ha körmöt rágsz, be lehet állítani, hogy körömrágás folyamatánál sokkoljon rá, tehát borzasztó zsákutcák.
5: És akkor az óra rád sokkol, ha rágod a körmöt.
6: Igen.
5: Megráz, hogy mit csinál?
6: Egy kicsit megráz, igen. Nyilván nem működik, meg nem, tehát hogy nem is lett nagyon népszerű a a felhasználók között. Tehát én engem az érdekel, hogy ebben az evolúcióban mi az, ami klinikailag bizonyított, aminek van helye a mindennapi betegorvos viszonyban, sőt javítja azt, mert segít nekik jobban foglalkozni egymással, mi az, ami abszolút zsákutca és el kell tőle tekinteni. Ezt ki kell próbáljam ezeket, hogy lássam első kézből, hogy működnek.
5: Hogy működik. Mi volt a vizsgálat, amin részt vettél? Elmentél egy nagyon drága, hát egész testet fejtől lábúig átnéző vizsgálatra.
6: Igen, az ez elmúlt 20 évben én próbáltam a piacon mindent kipróbálni, ami terápiás eszköz, lehetőség, szenzor, EMI alapú szolgáltatás, otthoni labortesz, genetikai tesztek sokasága, és ebben a utamban, ahol én kísérletezgettem magammal, tavaly jött egy telefon, azt mondta egy cégnek a vezetője, hogy akkor felajánlja ezt a csomagot nekem, csak mondjam el, hogy minden működik benne, vagy mi nem tetszik nekem, ugye, mint kutató, meg orvos, meg aki ezzel foglalkozik jövőkutatóként. És nem volt könnyű az igen, mert nyilván nagyon drága a vizsgálat, és ingyen kapom, nagyon jól hangzik. Viszont orvosként tudom, hogy mindent megmérni teljesen felesleges, és egy csomó dolgot fogunk találni, amit nem kellett volna, hogy tudjak. Másrészt pedig, hát ott volt az egészségügyi szorongás, hogy én már vártam genetikai tesztre úgy, hogy az Alzheimer rizikó benne volt, és vártam, hogy lesz vagy nem lesz. Hát itt most fog kapni ebből 500-at.
5: Tehát ez egy nyálalapú teszt, hogy vér és nyál és minden
6: tehát
5: volt.
6: Tehát 40-nél több orvosi fizikai vizsgálatom volt, genetikai teszt, baktériumflóra teszt, biológiai életkor teszt, amit 300-nál több vérparamérker, vérbiomarker, amit el tudtok képzelni, és a piacon van, azt így egyben mondjuk 2 hónap alatt megcsinálják.
5: A valódi korodhoz képest menj, mit mond a biológiai kor?
6: 41 vagyok, és 36 a biológiai életkorom, de egész jó a helyzet, úgyhogy ezt kéne megtartani.
5: Tehát egy 5 évvel jobb vagy, mint ami vagy valójában, az jó?
6: Ezt így biztos nem lehet mondani, de hogy az ezen, amit az amerikai cég mér vizsgálatokat és biomarkereket a véremből, azok alapján egy 36 éves testnek felel meg a testem, miközben 5 évvel vagyok előrébb biológiailag.
5: Mi testünk vajon mennyi le, gyerekek?
7: Én nem mérnék 71, rá az enyémre.
5: 71. Eszter, te mit mondasz, mi a számod? 38 a valódi, és 48, amit mér?
8: Anyám mondta, hogy ő 74 és 40-nek érzi magát, és mondta, hogy pont fordítva vagyok.
7: Igen, valahol be kell hozni a családban, egyensúly van.
8: Igen, igen. Nem tudom, szerintem én pont annyi idős vagyok, amennyinek kinézek. 13.
5: Igen. És akkor jól szétlettél rémizgetve, hogy mennyi bajod lesz majd?
6: Logisztikailag se volt egyszerű, meg az ESZT-m olyan volt, mint egy ilyen Instagram notifikációs ilyen húzam, hogy egymástán jöttek az adatok, meg az információk, meg a leletek, és hogy egy csomót még nem fogunk kielemezni, majd csak a legvégén kapok majd egy orvosi átadást, egy genetikait, egy dietetikait, és így tovább. Én ehhez képest orvosként már mindent láttam még, mielőtt átbeszéltük volna. Szuper, abszolút nem szorongással járó másfél-két hónap volt, pedig nekem azért van ebben rutinom, és már hozzászoktam. Viszont egy hatalmas skálát kaptam, hogy mi az, ami szerintük már most van nekem, mi az, ami valószínűleg lesz, mi az, ami lehet, hogy lesz, és tehetek ellene. De például tudtam, hogy valamilyen genetikai trombózis rizikóm van, de valamilyenről tudtam csak így családi anamnézis alapján. Most már tudom, hogy nekem trombózis rizikóm van, tehát azóta voltam Malajziában a hosszú gépen, szúrnom kellett magamat véravadásgátlóval, mert egyszerűen ez a profilaxis, így megelőzzük azt, hogy trombózis kapjak. És amúgy inkább egész életemben ezt csinálom, és előre készülök, mint hogy egyszer kapjak egy tüdőembóliát, vagy egy mélyvénás trombózist. Tehát ezt inkább örülök, hogy tudom, mint hogy nem tudom, mert konkrétan van lehetőségem tenni ellene. Tanultam olyat is, aminek semmi jelentősége nincsen, de most már tudom. Tehát például ha spárgát teszem, akkor a vizeletemben érzem a szagát.
5: Ezzel nem vagy egyedül. Ezt szólok, hogy
6: te várjál, csak nem vagy az emberek egyharmada tudja ezt, hogy miről beszélünk, mert a kétharmad nem érzi, mert mindenkinek benne van a vizeletében a szag, mert úgy dolgozzuk fel a spárgát, de csak egyharmadunk érzi egy ilyen szagreceptor mutáció miatt.
8: Ez én vagyok.
5: Ez komoly, ezt nem tudtam.
6: Vagyunk, mutánsak vagyunk, akik érezzük. És a másikban is érzed, hogy másnak a szagonát, másnak a vizeletét. Ő maga nem érzi, és nem is érti, miről beszélsz. Hiszen nevet más párgát semmit nem
5: és akkor velünk mi van az egyharmaddal, aki érzi?
6: Hát nekünk van ilyen mutációnk, egy szagreceptor.
8: De a koriander is ilyen, nem? Hogy
6: a koriander is hasonló, igen.
7: Vagy szereted, vagy nem.
6: Malátában is van ilyen, aki mondjuk a viszkit nagyon a viszki ízeket jobban érzi, meg ott van egy ilyen maláta feldolgozással kapcsolatos mutáció is. Nyilván semmi jelentősége nincsen. Kaptam egy csomót ilyenből, de nekem a legfontosabb volt, hogy genetikai mizofónia van, ez azt jelenti, és én tudtam magamról, hogyha valaki mondjuk mellettem eszik, tehát csámcsog vagy nyel, azért tényleg zavar, de nem azért, mert ilyen mániákus vagyok, hanem fizikailag zavar és szorongást okoz, hogy valakinek hallom a csámcsogását. Van egy állapot, a mizofónia, akinek genetikai hajlama van arra, hogy ezt így érezze.
5: Hogy a hangos zajok, vagy a monoton
6: nem
5: azért, zajok?
6: Nem a hangos zajok, a csámcsogás, meg a nyelés.
7: Nem fogtok közben ebédelni.
5: Hát sokat nem fog
6: nagyon messze egymástól.
5: Igen, igen, igen. Vagy átkiabálsz arra az asztalról ülök, de...
8: De ez egy fontos kérdés amúgy, hogy lehet ebből a sok adatból mondjuk visszakövetkezhetni valakinek a személyiségére?
6: A személyisége nem, és amúgy elviccelem a dolgot, mert ez kb. A 40%-a annak, amiből sokkal több információt kaptam, hogy milyen korképem lehet majd később, milyen genetikai hajlamom van, milyen típusú ráktípusra vagy korképekre. Nagyon fontos, hogy kaptam egy listát 28 olyan gyógyszerrel, ami nekem nagyon súlyos mellékhatást okozna. Tehát mondjuk egyszer magasabb volt, vagy kétszer a koleszterin szintem, a háziorvosom simán felíratta volna a koleszterin csökkentőt. Az esélyem arra, hogy szívizom gyulladásom legyen egy koleszterin csökkentőre, bármelyikre 90% feletti.
9: De neked
6: az
9: egy
6: nekem egy előre gondolkodás az életem, hogy én nyilván nem fogok ilyen gyógyszer kapni, mert tudom, mit nem lehet nekem felírni. Tehát a listával mentem a háziorvosom, aki tud róla, tehát nekem egy partnerem van ebben, a háziorvosom, nem magamba szenvedek otthon a ChatGPT-vel, hogy mit kezdjek ezzel a sokarattal. Van egy partnerem, akivel nem ma kezdtem, hanem mondjuk 10 éve ezt a beszélgetést, hogy nézd, szeretnék sokáig élni, hajlandó vagyok tenni ezért bármit, de nélküled, az orvos nélkül, aki ezt látja,
5: nem fog menni.
6: A vizsgálatok vannak, ez így nem fog menni, dolgozzunk együtt.
5: Te azért szorongsz egy kicsit, Berci.
6: A voltak olyan vizsgálati eredmények.
5: De én úgy látom, hogy azért akarsz egy picit erről beszélni. Ne nézzük meg ezt az oldalát egy picit. Hogy
6: a kardio-CT-nél, ahol a koronál gyereket nézték meg, és maga a vizsgálat se volt valami kellemes, ott azért szorongtam, hogy mi lesz az eredmény. Mert ugye, ha ott plakkot találnak, akkor az koleszterin csökkentő, de azt nem kaphatok. De van egy injekcióra, a borzasztó drága, tehát ott nagyon bonyolult lenne a teendő listám, hogyha az lenne, hogy van valami.
5: És mi van, ha fejben csak úgy üszöl a repülőre, hogy nem lesz trombózisom?
6: Tök jó. És az a helyzet, hogy azt kell mondjam, hogy jó neked, hogyha itt így gondolkodsz. Én nem tudok így gondolkodni, mert...
5: Hiszen már attól félsz, hogy lesz.
6: Nem, láttam a beteget trombózissal, tüdőembóliával, és én nem akarom azt átélni. És ha csak ennyit tehetek, hogy innentől kezdve, akkor 60 éven keresztül szúrom kell magam hosszú repülőutakon, és nem lesz trombózisom. Szuper, én benne vagyok.
5: De a hajlamod arra, hogy van egy trombózisod, az azt jelenti, hogy egyébként már szúrnod is kell magad, hogy ne legyen, egy... vagy szúrod magad, hogy ne legyen, mert félsz attól, hogy lesz, de ez közben egy... csak hajlamod van rá.
6: Ez egy 8-20-szoros hajlam.
5: Tehát, 8-20-szoros hajlam.
6: Tehát neked mondjuk nincs, a nekem a 8-szor vagy 20-szor több hajlam, nekem nagyon rosszul hangzik.
5: Aha.
6: Tehát ez egy orvosi és beteg döntése együtt, hogy én hajlandó vagyok-e ezt megtenni, ezt a profilaxist elvégezni, hogy ne legyen amúgy trombózisom, és még így is lehet egyébként, csak nyilván nagyon-nagyon kevés az esélye.
5: Gyerekkorodban hipohonder voltál?
6: Nem voltam hipohonder, de az mindig érdekelt, hogy tudnék adatok alapján kicsit finom
5: már gyerekkorban is?
6: Nagyon.
5: Tényleg?
6: Hát nekem az első élményem ilyen, nem is tudom, még medikus voltam, Kaliforniában voltam konferencián, és a Fitbit, ahol mondtam egy céget, bocsánat.
5: Nyugodtan mondhatunk
6: nem,
5: cégeket.
6: Nem semmilyen részvényem.
5: Nyugodtan,
6: meg nem dolgozom egyikkel sem, és kihozott egy ilyen övre csatolható kis fitness meg stresszmérőt, és akkor lépésszámot fog mérni. Hát én el voltam ragadtatva, hogy végre tudok valami adatot tenni a mozgásomhoz, amit én, tehát focizom, azt imádom, ott nem mérek semmit, de ha például futnom kell, én nem tudok kimenni futni, mert nekem az ilyen emberi természet ellenes, hogy kimegyek egy labda nélkül szaladgálni, de nem bánt, imádom
8: nagyon
6: a futókat.
8: Nagyon igazad van, barátom.
6: Köszönöm szépen, és imádom a futókat, mert jó nekik, hogy hát van, tehát maratonfutó barátom, nagyon jó neki, én gyűlölöm, mert mi a cél?
5: De nem is való neked, igen.
6: De nekem kell adat hozzá, hogy ezt megtartom.
5: Nem, ez a létezés tökre érdekel, meg iszonyat agyad van, meg iszonyat tudás van emögött, de hogy egy kicsit nem fárasztó így élni, hogy minden sarkon, minden adatból, minden eszközben, láttam fotót, mutatod, 4 eszköz rajtad, melleden, karodon, minden, tehát nem fárasztó azért ez a létforma,
6: most
5: hogy...
6: Most behazudom, hogy nem, de a fárasztó pont...
5: Egy
6: alvás szenzort teszteltem, egy holland cég kitalálta, hogyha egy ilyen fejpánt EEG-t, tehát nyilván tudtam, hogy rossz irány egy zsákutca, de látnom kellett, hogy milyen az élmény, hogy na majd ezzel még pontosabb alvás mérünk.
5: Fejpánt,
6: és a feleség, pont aludtunk el, és a feleségem kérdezte, hogy mi ez a plafonon, és mondtam, hogy én zölden világítok, most láttam egy ilyen pontot felhúzni.
5: Felültem,
6: levettem és bevágtam a sarokba, hogy na jó, ezt így nem kérem, köszönöm. Tehát nyilván nálam is van ilyen, amikor ebből elég volt, de obszesszívnek kell lennem, hogy én mindent lássak, hogy elmondhassam, mi ebből a hasznos, ami gyakorlatias, ami nem a Brian Johnson-szerű, akkor van évi 1 milliárd forintom rá, meg napi 12 órám, hogy egészségesen
5: éljek. Igen, Brian Johnson, aki ugye saját magán teszteli.
6: Többségünknek nincs ennyi ideje vagy pénze rá. Tehát...
5: Pénzzel, dokumentumfilm is készült róla, és az örök életet kutatja, lassítja az öregedést,
6: mindent,
5: úgy eszik, úgy alszik. Varázsbombától
6: kezdve mindent próbál.
5: Mindent csinál aztán. A csávó. És,
6: nekem
5: és...
6: az a kérdés, hogy mi ebből a gyakorlatias. Tehát mit tudok mától elkezdeni, nem kerül milliókba, meg százezrekbe sem, nem kerül napi 5 órámba, de szeretnék kicsit finom hangon az életemen, mivel tudom elkezdeni.
5: Jó, 40-50-es pasik és csajok hallgatnak bennünket. Nőknek mondj 2 vizsgálatot, amit mindenképpen megnéznél, hosszú életre vágynak, és mondja férfiaknak, mondjuk egy korunkbeli férfiaknak 2 olyan vizsgálatot, amire te azt mondtad, hogy figyelj, hosszú ideig akarsz élni, ez a 2-vel kezdenék. Nem tudok 100 vizsgálatra
8: megfogtad.
5: Menni.
8: Segítek bele, én csak nem. A fiúkban segítek. Hagyj, Berci, hagyj, okay. Aztán. Egy IQ-teszt. Kezdjük egy IQ-teszt, és egy vérnyomás mérése.
5: Jó, ez a prostata, vagy a sekk körül, azért matassuk egy kicsit, nyugtass meg.
8: Plusz egy prostata,
5: azért. Na, azért nem csalódtam benned.
6: Van hozzá itt az, de nem nagyon magam, mert nem ebben van a megoldás, hogy én elmondom, hogy szerintem HRV-t mérjen, vagy menjen el egy szívútrangra, hanem a háziorvosnak vesse fel, hogy szeretne sokáig egészségesen élni.
5: Pont a háziorvosnak egy ilyen unatkozó...
6: De hogyha mindenki felveti, akkor a mindset, a felfogás változni fog. Én 10 pár éve egy amerikai konferencián azt éreztem az orvos kollégáktól, hogy meg akarnak lincselni, hogy én el is mondták, hogy mit képzelek én magamról, hogy ilyen technológiákról beszélek, meg e-paciensről, hogy jön ő ahhoz, hogy na ezt képest ugyanezek azt mondják ma, hogy oké, rajta vagyunk ezen a hajón, hogy csináljuk jól, mert minden betegünk ilyeneket kérdez. Mindenki a ChatGPT-t használja, a szenzorokat használ, látom, hogy kell változtassak, de hogyan csináljam?
5: Ezt tehát a technika lehagyta az orvostást?
6: Nem, szó nincs erről.
8: A kultúra megváltozott.
6: Kulturális változás, amiben mind a két félnek segíteni kell a másikat, mert egy célunk van, hogy mindenki egészségesen és sokáig éljen, ha akar.
5: Aha.
6: Tehát ez az, hogy te a házi orvosoddal milyen kapcsolat alakítasz ki, az ezerszer fontosabb, mint hogy veszel egy szenzort.
5: Nekem nincs házi orvosom, ez a bűn,
6: van házi orvosod.
5: Oké, mindenkinek van, de hogy nem járok házi orvosod.
6: Járj a házi orvoshoz.
5: Nem vagyok beteg.
7: Betente, érted?
5: Jól vagyok, jól vagyok.
6: És tudod, hogy mit kell csinálni, hogy így is maradjon?
5: Nem. Pozitívan gondolkodni, és egy jó szellemi attitűdben létezni.
6: Nagyon jó hozzáállású házi orvosok vannak, egyre többen életmódorvoslásba is belemásznak, ez az új szakma, ami arról szól, hogy akkor a egészséget menedzseljük ehelyett, nem pedig a betegséget. Vannak ápolók, akik életmódorvoslásba mélyednek bele, hogy tudjanak segíteni a betegnek, mert egy csomó kérdésben valójában egy ápoló is elképesztően jókat tud mondani. Tehát a kapcsolat, a beteg-orvos kapcsolat sokkal fontosabb, mint a technológia, vagy éppen a következő szűrés, amit amúgy az orvos úgyis el fognak mondani, mert ő tudja mindegyiket.
7: Olyan neked van, hogy egyszer csak így félre söpersz mindent. És
5: iszol egy sört, földobod a lábad, és azt mondod,
7: hogy... Nincs valami buli.
6: Van, és még...
5: Életszép, és megeszel egy szalonnás, hapatúros cuszát.
6: De egyrészt Szabolcsik, én nekem a szalonna az ilyen létjogos létszükséglet, másrészt még egy hónap van hátra, hogy megnyugodjak, de nem ugyanarra gondolunk, a baseball szezon fog elindulni április elején, és április elejétől kezdve nekem baseball meccsem lesz minden nap este a tévében, ott halálnyugi van, nem érek semmi.
5: Valahogy pont illik hozzá, hogy baseball meccsed van.
6: Nekem az a szívem között.
8: Csak ez meg a heroin, az nagyon megy. Azt szeretném kérdezni, hogy láttam most, hogy egy eszközt megmutattál neki egy okosórát, és annak a honlapján lehet kapni vizeletanalizátort. Csak mondom, fel kellett nevétszébe.
6: Ez a francia cég, igen. Azt is csinálják, amúgy tehát ismerem a céget, tudom, hogy jól csinálják, de nagyon óvatosnak kell lenni ezzel, mert én direkt teszteltem olyan órákat is, ahol tudtam, hogy nem fogja azt mutatni vagy csinálni, amit mond. Volt egy okosóra Kínából, ami azt mondta, hogy okosóra, tehát pulzust, oxigént, ilyeneket, de vérnyomást is mér, vércukrot, sőt szúnyogriasztó is volt benne.
7: Hát
6: ezeket nekem látni kell, hogy nyilván elmondhassam mindenkinek, hogy ne vicceljetek már, ez nem így működik.
8: Volt és a... kimentél a Tiszapartra benne?

0: adatokat adják hozzá, és nem a vérnyomásmérőt. Tehát azt szeretném jelezni, hogy ezek mind veszélyesek és borzasztóak, tehát ne a interneten keresgéljünk a Temun, meg egy helyeken,
1: persze, majd az nem szerencsés, igen.
0: Hanem nem, az orvosunkat kérdezzük meg, és hogyha nem tudja, az én házi orvosom erre zseniálisan válaszolt, volt egy technológiai kérdésem, és azt mondta, hogy figyelj, Beci, nem tudom, ülj mellém, keressünk rá együtt, és ketten kitaláljuk. Ez a hozzáállás kell mind a két fél részéről, hogy nem én követelőzöm tőle, az orvosom meg nem rántom minden felelősséget, hanem ketten hanem egy közös ügyért dolgozunk.
1: Lesz ott a tudomány, vagy tartunk ott majd valamikor, hogy megfordítjuk az öregedést, és amit még csak sci-fikben, filmekben látunk, oly mértékben lelassítjuk, hogy akár 150 évig élünk szerinted. Visszafordítani, nem tudom, hogy visszatudjuk, de mondjuk lesz egy ilyen lassulás vagy lassítás.
0: Volt egy cikk a Nature-ben, az egyik top tudományos labban, hogy a biológiai határunk ilyen 120 körül lehet.
1: 120 körül vagy, arra vagyunk kalibrálva. 120 év az emberi élet.
0: Ha mindenünk jól
2: működik. Ez nem a súly volt?
0: Megteszünk mindent érte.
1: Tehát ha nincs stressz, ha jók a szociális körülményeink, az élet,
0: az egészségügyi
1: ellátásunk, a helyszínünk, az életközösségünk, a társas kapcsolataink. Tehát egy ilyen blue zónában élünk tulajdonképpen.
0: Ezt úgy érdemes felfogni, hogy kapunk genetikailag egy skálát, de nem egy pontot kapunk, hogy akkor mi eddig fogunk élni, egy skálát kapunk toltolig, és azon belül, hogy mi mennyit teszünk hozzá, nyilván a skála a teteje felé toljuk ezt a pontot. Uh-huh. Ha meg valaki nem foglalkozik vele, akkor a Gauss-görbét nézve statisztikailag a skála alja felé fogja tolni ezt a pontot. Tehát számít az, hogy mi ebben mennyit veszünk részt, mennyit vagyunk hajlandóak időben, energiában, privát szférában beletenni. Hát volt olyan genetikai teszt, aminek a vezetői angliai teszt tök jó minőséget adta, a genetikai tanácsolóval beszéltem, majd most évvégén kiderült, hogy a két orosz alapító elvitte az összes DNS adatot vissza Oroszországba, és már nem is férünk hozzá. Tehát ez egy abszolút veszélyes folyamat, viszont én mondom meg, mint egyéni paciens, hogy én mennyit vagyok hajlandó a privát szférámból feláldozni, cserébe az esélyért egy hosszabb és egészségesebb életre. Amíg ezt én mondom meg, és nem egy cég, biztosító, kormány, gyógyszercég, addig szerintem etikailag jók vagyunk.
1: És az örök élet, úgy, mint a halál legyőzés, ami nagyon sok tudós orvosaiban ott van, hogy egyszer csak legyőzni az életet, az evolúciót, a teremtőt, megfordítani, lassítani, vagy akár le is győzni, szerinted egyszer lehetséges lesz? Hogy technológiailag odájutunk, igen, hogy rájövünk egyszer, hogy ez a sejt, ez a DNS, ez a kis nem tudom milyen szakasz felel a testünkben, ha azt ott megfogjuk, megfejtjük, megvan az örök élet.
0: Válaszolok rá, de én annak is örülnék, hogy csak az ESZT-ben mindenhez hozzáférnék, és akkor kezdjük ott a longevity folyamatát, de amúgy egész jó a helyzet. Technológiailag elképzelhető mondjuk évtizedekkel később, hogy valahogy annyira megértjük az agy működését, hogy technológiává fordíthatjuk azt. Tehát, de ez már abszolút science fiction, itt már semmilyen tudományos érvem nincsen. Tehát az az elmélet, hogy letöltjük a tudatunkat, agyunkat, de ebben aztán annyi filozófiai buktató van onnan kezdve, hogy vegyük azt, hogy technológiailag le lehet tölteni az agyban lévő összes információt, meg idegsejt kapcsolatot, és azt digitalizálni, de azt te leszel-e, ha már letöltötted, hiszen téged egyszer meg kell időzőjelben szüntetni ahhoz, hogy azt le lehessen tölteni, ahhoz, hogy az a tudat átkerüljön a másik irányba, de az már nem a te tudatod, ezt mondják a bioetikusok és filozófusok, de szerintem kezdjük azzal, hogy lőjünk 100 évre, tehát én legyen egy víziónk, egy jövőbeli énünk, hogy mit szeretnénk látni, látom magamat 100 évesen a Marsra menni turistaként, de visszajönni még, tehát
1: fontos, hogy egy lelettel is két kütyüvel a kezedben.
0: Nem, hanem lábon, tehát hogy nem ágyon tolnak be.
2: Közösségi finanszírozásra gondoltál?
1: Igen, nem.
0: És nekem a jövőbeli én, az egy ilyen kapaszkodó, hogy én mindig a jövőbeli énemmel kommunikálok, hogy ezt hogy lehetne. Tehát hogy tudnék ma jobb döntéseket hozni? Tehát ma fát ültetek, hogy majd árnyékot vessem, vagy ma elmegyek edzeni, pedig nagyon sok munkám van, meg teendőm, de holnap de jobban fogom érezni magam, és a jövőbeli énemmel szoktam kommunikálni. Például a kislányom kapott 8 évesen fogszabályzót, és mondta neki, hogy nehéz lesz, de a kedvemért gondolj arra a tinédzser Mirára, aki majd most megölelgetne téged, hogy te hajlandó vagy most ennyi áldozatot hozni érte. És mondta, amikor nehéz volt, akkor tényleg a fejében megölelgette az idősebb énje, hogy de jó, köszöni szépen, hogy ő ezt megteszi most érte. Tehát a jövőbeli énnel sokat foglalkozom, mert segít abban, hogy jó döntéseket hozzunk. Ezért írtam meg, ha
1: reklámként bedobhatom
0: a térkép a jövő című könyvemet, hogy azokat a módszereket, amiket eddig alkalmaztam a technológiai orvosi fejlődésnek az elemzésében, a jövőkutatásnak a módszereit odaadhassam mindenkinek, hogy mindenki hozzáférjen mindenféle szakmai, technikai háttér nélkül, tehát megtanulhassa a saját, a közössége, családja, szakmája jövőjét elemezni, egy könnyen használható.
1: Mi a könyv címe, mond még egyszer?
0: Térkép a jövőhöz.
1: Térkép a jövőhöz. Meskó Bertalan. Oké, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál 10 év után. Izgalmas volt. Ne 10 év múlva gyere újra. Gyere sűrűben. Köszönjük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the melody. DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Kártedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
5: És ez?
4: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
8: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
11: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
12: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
13: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
14: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
16: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
17: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
18: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
19: Új ablakpárkány azonnal, ne várj rá heteket! Műanyag párkányok nagy választékban raktárról. Vaták ablakcentrum. www.vaták.hu.
20: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszközmérlést, hogy otthonod minden egyes pontja Wi-Fi biztos legyen. Díjmentes utazó TV kis csomagot, melyel a vezetékes TV előfizetése

0: Kinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.
0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Folytatódik a hőség, az északi határnál lehet egy-egy zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. A felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. A következő időszakban is rendkívüli hőség várható, ezért takarékosságot és átgondolt vízhasználatot kérnek mindenkitől. Zuhanyzó konténereket telepítenek és megnyitják a közintézményeket Pakson, hogy az atomerőmű leállása miatt kieső melegvízszolgáltatást pótolják. A mozgásukban korlátozott lakók a családsegítő munkatársaitól kapnak segítséget. Idén már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes, sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt, a vízhiány veszélyeztetheti a rizstermesztést is. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, különösen este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket és intézményeket, önkormányzatokat, próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a jövő hét első 3 napjára. A kormány döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, közölte a szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb katonai támadást az amerikai elnök. Donald Trump közölte azt is, lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra, aminek része lenne a hormuzi szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. Sajtóértesülések szerint előzőleg újabb jelentős csapásokra készült az Egyesült Államok Irán ellen, amelynek vezetése figyelmeztetett annak következményeire. Ma az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli, délkeleti szelet. Délután 35-40 fokig forrósodik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hogy mi? De itt a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: Akartok pletykát?
3: Na, jöjjön egy akartok jó kis pletyka.
2: Képzeljétek el, nem szoktam olvasni pletykákat, de ezt most már nagyon sok helyen feldobta.
3: Igen, sose olvasom.
2: Nemzetközi vizekre elvezünk. Na, akkor,
4: wow!
2: Na. Victoria Beckham, meg van Victoria Beckham?
3: Victoria Beckham és a Beckham család.
2: És a Beckham család.
3: Csak nem esetleg ott kiderült, hogy mi van a nagy...
2: Spice.
3: Ooh.
2: A nő, akit még soha nem láttak mosolyogni.
3: De azt elmondta, hogy miért nem mosolyog.
2: Igen, mert nem áll jól neki.
3: Mert nem áll jól neki, viszont ott a nagyobbik fiú, vagy a legnagyobb, az lelépett, és azóta ott aztán nagy igen. Háború van, de senki nem tudja az okát. Erről van szó?
2: Brooklynnak hívják a fiút.
3: Ja, bocsánat, Brooklyn. Igen, Brooklyn.
2: Ami szerintem egy lány név, de nem fog kötekedni.
3: Elnézték a kórházba.
4: Brooklyn nő, az egy városrész, nem?
2: Az egy városnév.
3: És lány név. Ránézték a kórházba, legyen Brooklyn.
4: Brooklyn, jó?
2: Igen, mert egy Brooknak tudod becézni, nem? Hey, Brooke.
3: Brooklyn a legnagyobb fiú, aki megszakított mindent a Beckham családdal, kirepült, és nagy hírzárlat, és senki nem tudja, hogy mi az összeveszés oka, nem jelenik meg család.
2: Minden van, az van, hogy csak ügyvédek jelenlétében hallod beszélni az édesanyjáikkal.
3: Azt a mindenségét
2: neki! Toxik családi dinamika.
4: Nem járnak át vasárnapi ebédre.
3: Nincsen közös krumplipürézés ott a Beckham család vidéki farmján.
4: Rántott hús anyu.
2: Nincs ilyesmi, nincs. Semmi nincsen.
3: És most kiderült, hogy mi van.
2: Van. És most először kiderültek egész konkrétumok, hogy mi a konfliktusnak az oka.
3: Na,
2: mire tippeltek?
3: Na tessék, várjál.
4: Nem adott elég pénzt biztos a Beckham, a Brooklynnak, aki elkötözéshez.
2: Szerintem már csak azért, hogy ez a neve már ő sokat ér.
4: Ja, már nagyon sokat ér, nem jó.
3: De ez a Brooklyn, ez leszerelmesedett.
4: Ó, beleszerelmesedett egy asszonykába.
3: Lett egy szép asszonykája. És nem ott lehet valami csörte ez? Nem egy ilyen klasszik, tudod?
4: A Beckham el akarta szeretni tőle.
3: Nem erre jó. Gondolok, hogy a Beckham rányomult a fiacsajára, nem erre gondolok.
2: Klasszik.
3: És ritkában szokott megtörténni azért, hogy...
2: Jó, véget vetek a szenvedéseteknek.
3: Na?
2: Az történt,
3: anyu.
2: Hogy...
3: Anyu.
4: Anyu mi?
3: Menyu. Menj,
2: anyu. Anyuval volt a baj, anyu kicsit toxikus, narcisztikus ebben a szituációban. Az történt, hogy volt az esküvő, nagy esküvő volt.
3: Az már a Brooklyn esküvője.
2: Igen, aha. Igen. 500 meghívott vendég, nagyon elegáns, nagyon sok pénzt ráköltött, egy gyönyörű ízé. És Mark Anthony, ugye az a híres énekes, akit nálunk nem ment akkor át szerintem.
4: De hogy nem, igen? Hogy ne.
2: Na komolyan, én, hát nekem kimaradt
3: azért
2: Mark
3: nem Anthony. A Kacorferit hívták, hallod azért. Szóval azért nem szaragurik ezek a
4: bekevés. Kacorferi nem ért rá.
3: 11 óraton Mark Anthonyt előad nekünk két nyambat kis dal. Hol van már a Brigi duó, érted? Mark Anthony előad itt két nyambat dalocskát. Szóval megvették a Mark Anthonyt.
2: Nem, ő magától jött ingyen, mert ez volt az
3: na, ajándéka. Na beszarok, még ez is ingyen van neki.
2: Ingyen van. Lehet, hogy izében butterbe volt, nem tudom.
3: Hashtag Mark Anthonyt ki kellett írni.
2: Simán lehet.
3: Jó, hát 70 millióan követik a Beckhamet, tehát ez meg lehet.
2: Igen, és akkor Mark Anthony eljött, hogy elénekelje nekik, ugye az első nótát, tudjátok, Amerikában ez nagy divat, hogy akkor ott egy gyönyörű romantikus számra eljárja az esküvő, ugye tehát az ifjú pár eljárja ezt az első táncukat.
3: Aha, hogy ők táncolnak egyet az ifjú pár.
2: Ami ugye nálunk átszokott menni egy ilyen furcsa rokizásba, hogy nem vagyunk mi olyan elegánsok, na gyere anyukám, tudod, na igen, és az náluk azért nem így van, ez egy nagyon elegáns dolog, és akkor Mark Anthony ugye felment a színpadra, és akkor felhívta magam elé Brooklynt, és azt mondta a teremben, hogy és akkor szeretném idehívni a teremben a legszebb nőt.
3: Ne!
2: Ezt mondta Mark Anthony.
3: Nem mond, hogy nem.
2: És nem a felesége nevét mondta.
3: Megindult a Victoria.
2: És azt mondta, hogy Victoria.
3: De várj,
2: le is volt beszélve. Mondta. Ezt lebeszélt a Victoria előre. Nem
3: de. De várj, tehát segíts értelmezni. Tehát ott a Mark Anthony.
4: Az a feleségedé kell, hogy legyen.
3: Ott a Mark Anthony. Azt mondja, hogy jöjjön, ott áll a Brooklyn mellette, és felszólítják, hogy jöjjön.
2: Koreográfia volt, tehát meg volt tanulva a tánc.
3: Jöjjön most a legszebb nő.
2: A teremben.
3: És erre elindult a Beckhamné.
2: És az anyósnak a nevét mondta.
4: De ki mondta? Mark
2: Anthony.
4: Ki mondta
2: Anthony. A nevét?
4: Tehát le volt beszélve, érted? Akkor Victoria Beckham azt mondta a Mark Anthonynak, hogy amikor fölhívod a legszebb nőt, akkor engem mondjál.
3: Én azt hittem, hogy a Mark Anthony azt mondta a fiatal arának, hogy jöjjön most a legszebb nő, ott áll Brooklyn, és erre Victoria azt mondta, hogy halottat hívnak. Megindult előre.
2: Ugye a Mark Anthony magától ilyen ostobaságot nem csinálna, tehát ezt mindenki tudja, mi a szituáció. Ezt biztos le volt
3: előre meg. Hekkelte a gyerekesküvőjét.
2: Hát Mark Anthony nem a Brooklynnak a haverja, hanem a szüleinek a haverja, érted? Tehát ez nyilván az anyjának a haverja, érted?
3: Istenem, ezért ez milyen, amikor a szülők így ellopják a pillanatodat.
2: Átnyúlt a feje fölött, és ugye de hát megvolt a koreográfia, megtanulták a táncot, amit el fognak táncolni az 500 ember előtt, és egyszer csak az édesanyja ott
3: azt mondta, hogy vagy akkor most én vagyok a legszebb nő, táncoljon velem egyet.
2: Képzeld el a pillanatot, ahogy ott vagy, mert nyilván 500 ember előtt nem küldel anyádat, érted így a melegebb éghajlatra, ott állsz anyádba, és közben ott áll egy mennyasszony a sarokból, és nézi, ahogy a táncodat
3: ahogy nektek az anyád... első táncodat, amit begyakoroltál, készültél rá, le kell táncolnod az anyáddal.
2: 500 ember előtt, és ott áll egy fullos mennyasszony élete nagy napján.
3: De mama még azért nem vágta a köldök zsinort, nem?
4: Hát kicsit ragaszkodik
3: pár dologhoz. Érzem, hogy kicsit a mama toxikusnak tűnik így ebben a formában.
2: Figyelj, ez nagyon kemény.
3: És ott lelejtették a táncot?
2: És hát mondta, hogy végtelenül kellett, nagyon beszorongtak tőle, az egész eskü kb. Tudod így, azt mondja, hogy az egész terem sokkot kapott, tehát hogy ez nem csak nekik volt kell, mert mindenki érezte, hogy...
3: Hát az a pillanatot róluk szól, azt nekik kell eltáncolni, az az ő estéjük. Tehát ott, te ott vagy, örülsz, asszisztálsz, kíséred, ha kell, vagy ha megkér, vagy tanú vagy nem tudom, de hogy az első táncot te nem a fiaddal táncolod, ez egész biztos, ez őrületesen kellemetlen.
2: Figyelj, én ezt, nem tudom, miért nem mondta neki valaki azt, hogy ezt ne csinál.
3: Miért nem mondta neki a Beckham, hogy figyelj, ne.
2: Miért nem rakta rá a kezét a Beckham,
4: hogy figyelj, senki maradj, nem tudott róla.
3: Én el tudom képzelni, hogy nem tudtak róla.
4: Tehát ezt ő intézte, érted? A Victoria oda ment, na, akkor Mark az lesz, hogy oké, okay. És ott meg már ebben a pillanatban senki nem mer közbelépni.
3: Aha. Ott már nem, ott nem lépsz közben.
4: Nem,
3: hát ez egy lehet, hogy megpróbálta, hogy figyelj, Victoria, nem. De hogy ez mi? Nem. Ez egész biztos, hogy nem, ez így lesz, én táncolok először a gyerekkel. És gondold el a mennyasszonynak, aki már begyakorolta a koreográfiát, ott áll, és a sarokban végignézi, hogy mama túlvezérelve, kicsit félrelőkve mindenkit, letáncolja a fiával azt a táncot, amit ők gyakoroltak. Vagy arra a koreográfiára, vagy zenére. What? Hát az micsoda? Azt a mindenségét neki. Ja. És a mennyasszony... Azt mondják, hogy a mennyasszony családjához képest a Beckhamék csórók. Nem tudom ki a mennyasszony, nem fizetem, nem követem ennyire a Brooklynnak. De hogy állítólag ott a kis csaj is valami nagyon durva családból jön, ahol a Beckhamék...
2: Nem tám magyar származott?
3: Tehát a Beckhamék sehol nincsenek, állítólag a csajnak a családi vagyonához képest. Nem, mint ez most ebben az esetben olyan nagyon számítana, tehát tulajdonképpen tök mindegy.
4: Na, most álljunk meg.
3: Na?
4: Na, én megkaptam az információt, hogy ez már csak egy válaszlövés volt. A
3: nem
4: csajnak
3: ő kezdte.
4: Nem ő kezdte, hanem a kisasszony, aki betúrta magát a Beckham családba.
3: Tudtam én, hogy ezek a fiatalok ilyen szemtelenek. Ugye? Tudtam én. Na,
4: most mondom,
3: van.
4: Hogy köpte szemben a Victoriát. Nem akarta az ő általa kreált ruhát viselni.
3: Nem ja, mert hogy a Victoria valószínűleg felajánlotta.
4: Hogy ő tervez egy gyönyörű mennyasszonyi ruhát a kisasszonynak, a kisasszony azt mondta, hogy nekem ez nem kell.
3: Ja. És beintett a Victoriának. Victoria azt mondta, hogy oké. Okay,
4: lehet ezt?
3: Lehet így. Ezt így csinálni, drágám. Oké, okay, honey. Okay, honey. Rendben van, honey. Ez így lesz.
2: De hogy tudjátok, milyen ruha lett volna.
3: És azt mondta, hogy akkor viszont enyém az első tánc.
2: Nem bírom kézzel, hogy egy ilyen garbós, egy ilyen egy nagy rokolyás ruhát készített.
3: De várj, a Victoriának kiváló ízlése van. Tehát, hogy ő a Beckhamnek is nagyon szép ruhát csinált, New Yorki divat heteken lép föl és jár. Tehát, hogy a csaj nagyon elismert. Tehát, ő azért nem egy kókler ebből a szempontból. Tehát baromi jó ízlése van, meg el is ismeri a divat szakma, hogy tényleg tehetséges.
2: Nem ismered őket. Ez nem arról szól, hogy ő jó ízlése.
3: Ja, nem, csak mondom, hogy nem egy ilyen
2: hatalmi lépés volt a részéről.
3: Persze, nem is arra gondolok, ez nem egy, csak hogy nem egy rossz ruhát tervezett volna.
2: De aki azt mondatja magáról, hogy ő a legszebb nő a teremben. Tehát ezt kimondatja Mark Anthonyval. Azt szerinted szép ruhát tervezett volna ennek a lánynak direktbe, hogy
3: direktbe
2: akarta volna,
3: tervez
2: hogy...
3: valami nagyon galét.
2: Ezt tudti. Ezért mondom, hogy biztos, hogy valami borzasztó rossz ruha lett volna, és ezt
3: és a
2: lány megérezte.
3: És azt mondta, hogy nem igen, kell a ruhád. Igen. Reagált a feleség is, aki azt mondja, hogy úgy volt, hogy egy általa tervezett ruhát viselek majd, nagyon akartam, de aztán teltek a hónapok, és ő rájött, hogy a divatháza nem tudja elkészíteni a ruhát, szóval mást kellett választanom. Nem ő mondta, hogy nem viselhetem az övét, és én sem mondtam, hogy nem szeretném viselni. Itt kezdődtek a konfliktusok, hogy nem készült el a ruha.
4: Mi az, hogy nem tudok pár hónap alatt, hát egy Victoria Beckham gyerekek
3: a sejem hernyó
4: alatt.
3: Ott szőtte még csak azt a kis aha. Sejmet, érted, gubó formájában, és lassabban szőtte. Érted, mert egy olyan ruhát akartak
2: most
3: csinálni.
2: Megnéztem ezt a ruhát, amiről beszélünk. Azért ez nem olyan nehéz elkészíteni, ezt egy kicsit elszántabban lehet, én is meg tudtam volna csinálni.
3: Igen, ez egyébként tehát, igen. Kapsz egy fiskersollót, meg némi anyagot.
2: Nagyon hosszú.
3: Simán megcsinálod.
2: Hosszú volt az úszály, lehet, hogy nem volt elég hosszú hozzá, nem tudom, a varónőnek a türelme. De ugye ez nem egy bonyolult ruha, nem egy extra cucc.
3: Igen.
2: Még gyűrött is.
3: Na jó, de akkor keressük meg ezeket a pillanatokat. Tessék, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Tehát amikor anya, apa főszereplővé vált egy családi eseményen?
4: Amikor a te napod lett volna, de...
3: Ellopta a napodat?
2: A pillanatodat. A napodat.
3: Pillanatodat?
2: Amikor mondjuk csináltam valami igazán fontos dolgot, ami egy mérföldkő volt az életedben is.
3: De megjött anyu és apa, és azt mondta, hogy állj.
4: Na.
3: Ez nem így lesz.
2: Az első szó jogán szeretném, ha az enyém lenne a dicsőség.
3: Igen. Jó, tehát akkor keressük meg azon szülőket, akik jó érzékkel egy fontos napot azt nagyjából úgy vágtak telibe, mint Victoria Marc Anthonyval és az első tánccal.
2: A legmérgezőbb kapcsolatokra vagyunk kíváncsi, ahol a legdurább húzásokat hozták elő a semmiből.
3: Igen, ez lehet esküvő, ez lehet valamilyen fontos családi rendezvény, ez lehet egy olyan nap, ami tényleg rólatok szólt.
2: Egy diplomaosztó,
3: igen. És akkor apád betoppant, anyád betoppant, és indult a mulatság. Anyósom se bírta ki kérésem ellenére, hogy senki ne legyen fehérbe, a kicsi fiát nem vehetik el tőle, így a Kitty.
2: Valakinek az anyósa temetési ruhában ment el, tehát full feketében.
3: Jaj, ne.
2: De?
3: Hát tehát jelezve, hogy az egy gyásznap, hogy elveszik a fiát, igen, és ezért ő elment full feketébe az esküvőre. Mekkora forma! Hát
2: ez is nagyon jó. Ezt az én anyósom is megjátszotta a Lagzi felénél, hangosan kiabálva elkezdett veszekedni, hogy miért nekünk gratulál mindenki, hisz ő szülte a mennyasszonyt. Ezért ez a nap az ő érdeme, róla kellene, hogy szóljon.
3: Atya úristen. Na jó, akkor itt azért lappanganak még bekemnék így a tövegben. Úgyhogy írjatok akkor, jó? Kifejezetten apukák és anyukák nagy pillanatait várjuk. Illetve nem, az pontosan a ti pillanatotok volt, de lett volna.
2: A lopott pillanatokat keressük.
3: Ebből hogy lehet visszajönni egy ilyen viszonyból? A fiad már szereti a feleségét, nagyon jól vannak, te mint menny ezt nem bírod el, és most újra még egy pillanatra visszaugorva a Viktóriára. Tehát ebből nem nagyon van egyébként visszaút, nem?
4: Hát, ha valamelyik oda lépne, értve, hát itt Viktóriának kéne lépni. De hát nem tudom.
3: De Viktória valószínűleg odalép... borzasztóan konkurál, mert ráadásul nem, fiatalabb, szexibb, elvitte a gyerekét, a fiú gyerekét vitte el, tehát hogy valószínűleg előtt Viktória meglehetősen toxikus.
4: Azt kéne meghatározni, hogy ki csinálta az első hibát, mert ha ez a mennyasszonyi ruhás sztori van, és tényleg így történt, akkor nem, nem ő a hibás. Mert de ugye a hír azt mondja, hogy csak elmentek egymás mellett, érted, a mennyasszonyi ruhával. Tehát itt most a Viktóriának oda kéne lépni a kisasszonyhoz, és azt mondani, hogy figyelj, hülye voltam, bocs.
2: De ez nem fogsz, mert kézzétek el, hogy Brooklyn egy ilyen 5 oldalas nyilatkozatot adott ki, mert úgy tűnik, hogy a Viktóriáik, hogy kihasználják ezt a dolgot, hogy a sajtónál jól fekszenek, elkezdték lejárató kampány alá venni a saját gyerekeit. A saját gyerekét, ugye? Azt történt, képzeljétek el, hogy meg volt rendelve a ruha, és 11 órával az esküvő előtt mondta le a Viktória a mennyasszonynak a ruhát. Érted? Hogy nem fog elkészülni. Tehát 11 órája volt az esküvő.
3: Tehát direkt lemondta akkor a ruhát, hogy nem készül el. Tehát ugye Viktória várta volna a ruhát, de lemondta, hogy hát sajnos nem lesz kész a ruha. Kicsim, ne haragudj. Tudod, hogy ez mennyire fontos volt. Ez a ti napotok a Brooklyn, nem lesz kész a ruha, nem tudtuk megvárni neked.
2: Ez nagyon durva, ez önmagában egy olyan dolog, amiért már nekem nem lett volna rajta a vendéglistám. Illetve amikor összevesztek, ugye akkor ugye visszahívták az apjának, de volt ez a nagy 50. születésnapi partia. És ugye ez nagyon fontos, hogy ott legyen, és akkor ők haza is utaztak erre, de nem volt hajlandó privátban találkozni velük az apjuk, csak a saját bulián, hogy lássák a fotósok, hogy ott vannak. És ők ezt bevállalták, hogy tudod, egy ilyen olajágat nyújtsanak nekik, de utána se beszéltek velük, és amikor pedig ők utaztak az ő Los Angelesben élnek, azt hiszem, hogy akkor nem voltak hajlandók találkozni velük, és csak akkor találkoznak, ha van sajtó.
3: Atya Isten.
4: Milyen szép élet azért, lehet ez,
3: azért,
4: gyerekek.
3: Azért gondolod, és amikor azt látod, hogy ők így vidáman eltáncikálnak így a Viktóriával, tudod, és ilyen helyesek, nézd, milyen cukik együtt táncolnak a vidéki rancsuknak a konyhájában, miközben együtt főznek, kiderül, közben a kis csávó meg olyan dolgokat tud kiteregetni róluk, hogy úristen, mi megy itt a színfalak mögött. Na, de akkor nézzük meg ennek a magyar viszonylatát.
2: Na.
3: Hogy mi történik itthon? Ugye a hallgatókat arra kértük, hogy írjanak nekünk olyan élethelyzeteket, pillanatokat, eseményeket, amikor a túlvezérelt mama vagy papa, vagy a köldökzsinort nehezen elvágó anyuka, apuka úgy érezte, hogy ez mégsem a gyerek pillanata, hanem ez mégiscsak az ő pillanatok. Ugye? Hát papában is van ilyen, de sokszor azt hiszem, hogy leginkább anyukában van ilyen, hogy az anyós mennyviszony az a terheltebb. Lehet, hogy az após vej is, de arról kevesebbet hallasz. Az após vej viszont elmennek, horgásztak egyet, jól el vannak, ők valahogy a férfiak jobban kijönnek. Sokszor az anyós menny az ami legtöbbször toxikus, hogy nem működik. Eljegyzés a két családdal. Anyóson beszéde. Sok barátnője volt a fiacskámnak, volt, akit nagyon megszerettem, de hát ő választott.
4: Hát sajnos te vagy egy kicsit.
3: De állítsana mondat. Megőrülsz. Milyen mondat? Sok évre megalapozta viszonyunkat. Van, akit megszerettem, de hát ő választott. Mama mennyire kemény.
2: Ez nagyon
3: kemény. Mama mennyire kemény. Micsoda hadüzenet ez a menyednek.
2: Ez nagyon kemény.
3: Nagyon durva. Az esküvői csoport fotózáson az volt az instrukció, hogy az ifjú pár csókolja meg egymást. Figyeld. A többiek pedig nyújtsák fel a kezüket. Anyósék mellettünk álltak, hát azt a Gellert kapták, hogy ők is a csókolózni akarnak a képen. Hát tehát amikor elhangzott, hogy az ifjú pár csókolja meg egymást, akkor ők is jeves csókolásba kezdtek. Tehát van egy fotónk, ahol az anyósok mellettünk csókolóznak.
4: Ez szép.
3: Mama, milyen kemény, hallod? Most vannak csókolózni, csókolj meg! Mi is csokkolozunk. Anyám az esküvőben a családi háborúval volt elfoglalva, hugával. A fotózásról visszatérve vacsorára vettük észre, hogy nem ülnek mellettem az asztalnál, köszönés nélkül távoztak apámmal. A nagy napomon. Az este nagy része azzal telt, hogy a rokonok kérdezgették, hogy hol vannak a szüleim. Összevesztek. Nálunk az anyósom a kisfiam első születésnapján gondolta úgy, hogy ez az ő napja. Én sütöttem a tortát, dekoráltam, nagyon készültem, majd már a tartotta buli úgy döntött, behozza a tortát, ő fújt el a gyertyát.
1: És ő ette meg
3: a tortát. Én ezt imádom. Rajta van mindenképpen, majd amikor a kisebbik született, totál be volt gőzöl, vagy az a nap, amikor a kisebbet hazahoztuk a kórházból, őt nem hívtuk át, mert az az ő pillanata is. Dóra küldte nekünk.
4: Na, ennél már csak az a durvább egyébként ilyen, hogyha nem csak esküvő kell bele, hogy megszületett a gyerek császárral, anyuka ott feküdt császárosan az ágyon, beromjolt a mama, és kivette a kis ágyból. Jézus.
3: Kivette az újszülött babát a kiságyból, és nem nekem adta oda, hanem körbepuszilgatta. Maga tehetetlenül feküdtem az ágyban, és megsemmisültem, mert elvette tőlünk az első összebújás élményét. Évi küldte nekünk.
2: De ezt többen is írják, ez sok emberrel megtörtént. Úgy látom, hogy ott álltak a kemencénél, csak várták, hogy kivegyék a cipót, azt már rögtön lecsaptak rá.
3: Azt mondja, hogy nálunk az erősen kapaszkodik még az anyusom a kicsi fiába a köldögzsinórral. Az esküvőnk előtt is kikelt magából, de a legdurvább az volt, amikor az első gyerekvárásunk bejelentését ő jelentette be. Én vártam a férjemmel a szemkontrastust, hogy akkor mondjuk ki együtt a rokonoknak, de mivel szöttyögött, így az anyusom az asztalra csapott, és azt mondta, na, jön a gyerek! Nem vagyunk napi kapcsolatban, mondanom sem kell.
2: Hát, ja, úristen.
3: Ledomináljon, és ezek a húzásai, hogy ő maradjon az első számú nő a fia életében, folyamatos nekem, vagy folyamatos nekünk. Úristen, nagyon durvák vannak. Azt mondja, nekünk a Covid miatt két esküvőnk volt, az első kicsi polgári, az anyósom tetőtől talpig feketében érkezett, és végig úgy zokogott, mint a fiát temetnék, ugye erről beszéltünk. Alig hallottuk, az anyakönyvvezetőt úgy sírt. Végig bizonygatta, hogy mennyire szeret. Mikor megkérdezem, hogy jól érzi a magát.
4: Kedves fiatalok, életetekben is hátul a mama. Elveszik a fiamat!
2: Véget ért egy korszak.
3: Igen. Nekem megsejtette az anyósom, hogy a kicsi fia meg fogja kérni a kezem, ezért előtte nem sokkal egy nagy lelkizős beszélgetést tartott, amiben elmondta, hogy azért azt tudjam, hogy a fia igazi nagy szerelme, a nagy ő, az a kettővel ezelőtti ex volt.
2: Atya úristen.
3: Az anyám ölbetett kézzel, fapofával hallgatta végig, amikor hosszas várakozás után bejelentettük az egész család előtt, hogy babát várunk, mert rosszul esett neki, hogy vele külön ezt nem osztottuk meg előre. Beduzzogott a mama. Miért nem lehet azt neki előre elmondani?
4: Hát mert nem a te napod, mama, hanem a miénk.
2: Meg kell kérdezni tőle, hogy egyáltalán neki ez oké-e, hogy nagymamává váljon. Nagyon sokan se tudják feldolgozni, mert a szülők lesznek, mert akkor ugye elveszítik ezt a fiatalos rendületet, hogyha...
3: Ja, hogyha nagyszülő leszel? Igen. És ez egy ego kérdés, hogy akkor te most öregebbnek
4: hát,
3: vagy...
4: Hát akkor már nagyanya vagy, nem anya, hanem nagymama.
2: Mama,
4: öreg
2: papa.
4: Vagy, öreg
2: hát, figyelj,
4: lettél.
2: Nekem a faterom az rendesen életközepi válsága volt, amikor ugye mondtam, hogy akkor unoka, és akkor hogy nagypapán, és mondta, ő nem lesz nagypapa. Neki találjunk ki valami nevet, ő biztos nem lesz papa. Úgyhogy végül az én lányom az apámat Cica úrnak hívta.
4: Cica úr. És azt viselte.
2: Azért, mert ugye a szakálla olyan puha volt, mint a macska, és akkor ez lett a neve. Igen, Cica úr.
3: Atya Isten. Nekem az anyósom az esküvőnkre fenékidobos ruhába jelent meg, majd a fotóst elrabolta, mennyasszonyi képeket készített a fotóssal magáról. Hát, mindenit. Kézben vitette magát, virágcsokordobálós képeket csinált.
4: Ő egy kicsit beleszerelmesedett a fotós fiúba.
3: Na, ide, ki ez a fotós? Na, jöjjön velem, én akarok itt magamnak fotózni.
2: Repül a csokor!
3: Repül a csokor, na kapjál föl gyorsan. Vigyél.
2: Szerintem amúgy ez a meg nem élt, az ő korukban gondolom, azért nem volt divat, nem, hogy ilyen nagyon nagy esküvők, meg ilyen nagy fotózás, meg ilyenek, és szerintem ez bennük maradt, nem, hogy ezt ki kell élni valahogy.
3: Hogy igen. Nem, szerintem ez, az is lehet meg, hogy az kicsit nehogy már ne róla szóljon. Tehát, amúgy, hogy az ő napja is kell, hogy legyen, ne csak a fiáé, vagy a lányáé, nem?
2: Tedd a szívedre a kezed. Láttad-e anyádat valahogyan boldognak, hogy most fejjel, és azt mondanád neki, hogy anya, nem csinálunk egy közös fotózást a gyerekekkel, meg veled? Hát szerintem most elindul a gyalog ide. Dehogy nem, fiam, hát rögtön jön. Imádják, ha fotózzák őket.
3: Igen.
2: Az idősebb, hogy imádják.
3: Ha fotózás van, tényleg? Mennyire rühelem pedig.
2: Tudod miért? Mert utálod, ez az egyik, ugye ez a örömforrás. A másik meg úgy, lehet mutogatni a végeredményt, majd mindenkinek néz, így szeret a családom.
3: Igen, simán. Anyukám a húgom esküvőjére szerepelt, totál leitta magát, fiatalokat gyanúsított meg, hogy felkérték egy hármasra, és a páromnak mutogatta, hogy nézd meg, milyen kemény a seggem.
4: Hát gyere, fogd csak meg kicsit.
3: Na, ez milyen? Figyelj, egyik ismerősöm esküvőjén a mennyasszonyról szokás szerint a combfixet leveszi a ruha alatt a vőlegény szájjal. Hát ez így valamilyen okay. szokás. Mivel nehéznek sikerült a vőlegénynek, a srác anyukája ötletek tartotta, hogy ő is bebújik a szoknyája alá segíteni a kisfiának. Mindezt a nász nép előtt. Nem rossz arc a muter.
4: Egyébként.
3: Nem rossz arc. A muter nem rossz arc.
2: De te mindegy azt, hogy ott állsz, érted, és a szoknyád látod... alatt az anyósod, a szuszon.
3: A szoknyád.
4: Egészen közelített nekem.
2: Okay.
3: Feleségem szervezett nekem egy meglepetés szülinapi partit. Anyám két nap előtte a fejemhez vágta, előve a meglepetés, hogy neki kell süsse a tortámat, és szégyeljem magam, mert neki erre egyébként nincs ideje. Előve az egész jó meglepetést. De tulajdonképpen a toxikusságban valójában nem veszed észre, hogy a gyerekedet is tönkreteszed, nem? Szóval, hogy ez...
4: Hát meg a kapcsolatát teszed tönkre, az új életét teszed tönkre, a gyereked is sérül benne, a gyereked új párja, a feleség.
3: Meg ez egy borzalmi nehéz dolog egyébként a férfinak is. Mert azért közben meg két nő között kell lavíroznod, igazságot tenned, az egyik egy hierarchikus viszonyra épül a 30 évig az anyád, a másik a feleséged, ő az új nő, a határokat meghúzni, fölnőni ehhez, lerázni az anyádat, elvágni a köldökzsinort, szóval azért ez a férfit is komoly kihívások elé állítja, egy ilyen anya, vagy egy ilyen nő.
2: Zárójelbe helyezi a férfit, hogyha ilyen az anyja, mert akkor onnantól kezdve te nem vagy egy autonóm személyiség, hanem akkor te valakinek vagy a kihelyezett, ilyet nem tudom.
4: Hát az anyja ilyen, az még nem, hanem az ő döntése. Tehát
2: igen, de hogyha hagyod, hogy ez mondani, hogy
4: igen, hogy amikor egy férj a felesége ellenében az anyját választja, akkor a kedves feleség ott azonnal adja be a vállópapírt.
2: Ez így van.
4: De azonnal.
2: Ez így van.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer. Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
1: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixszal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
9: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
8: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Szerinted tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
8: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódik a hőség, az északi határnál lehet egy-egy zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a jövő hét első három napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. A katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről tartottak tájékoztatót a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoztak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőnek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újra szolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt. Egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb katonai támadást az amerikai elnök. Donald Trump közölte azt is, lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra, aminek része lenne a hormuzi szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. Sajtóértesülések szerint előzőleg újabb jelentős csapásokra készült az Egyesült Államok Irán ellen, amelynek vezetése figyelmeztetett annak következményeire. Változik az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál ezen a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Idén már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes, sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt, a vízhiány veszélyeztetheti a rizstermesztést is. Ketten meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét, közölte a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget, a szervezők a zenei programokat leállították.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak. A Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. A Bátaszék-Bonyhád összekötő úton útszűkület lassítja a haladást. A Bonyhád-Tevel-Murga összekötő úton útkarbantartási munkálatok miatt szintén útszűkület van. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Kutatók azt kutatják, és most van egy ilyen konszenzus, amire jutottak, hogy kinek hány éves korában van meg az első emlék, és az micsoda? És azt mondják, hogy évtizedek óta nincs egyértelmű magyarázat, hogy miért nem emlékszünk életünk legelső éveire. Sokan a kutatásban azt mondják, hogy 3-4 éves korra teszik az első emlékeket. Egy friss nemzetközi kutatás azonban azt mondja, hogy egy évvel korábbra hozza a határt, és igenis, ha egy kicsit gondolkodunk és adunk magunknak időt, akkor 2-3 éves korunkból már elővehetünk valamilyen emléket. Jóval többre vagyunk képesek visszaemlékezni, mint amire először rámondjuk, hogy igen, megyek be az óvodába, és akkor biztos 6 éves vagy, és az megvan. De ha kicsit kutatsz, akkor 2-2,5 éves korodban már meg lehet az első él emlék.
6: Ugye mondják egy nagyon durvát? Mondhatok? Vagy nem?
5: No.
6: Akarsz beszélni erről?
5: Nem, a cikket hosszasan felvezetik, de azt már nem mondanám el.
6: Kézzétek el, hogy ez egy tök speckó info velem kapcsolatban, és kicsit fura is, meg, de gyerekkorom óta sem. Nekem megvan a saját születésem élménye. Tehát én emlékszem rá a születésem élményére.
7: Ezt hogy ez jöttél és... kifelé?
6: Hát sinnen!
5: Jézusom!
6: Adjatok oda valaki!
7: Szállj le rólam!
5: Mi ez a hosszú csatorna?
6: Képzeljétek el, hogy van egy nagyon hosszú, van egy ilyen emlékem, és ezt 5 éves korom óta mondom, amúgy magára gyerekkoron nagyon nem emlékszem. Tehát, hogy ilyen nincsenek.
7: Hát próbálod elfeledni.
6: Nem, figyelj, nem, teljes semmilyen emlékem nincsen. Tehát nem is emlékszem 6-7 éves korom, 6 éves korom óta semmire előtt nem nagyon emlékszem. A magára születésemre emlékszem, és ez nagyon fura dolog, az van meg, hogy nagyon hosszú, sötét, fekete, magányos érzést, nagyon hosszú idején keresztül, és egyszer csak így jön a világos, és van bennem egy megfogalmazás, azt mondod, hogy na végre.
5: Hogy na végre kint
6: hogy
5: vagy.
6: Hogy na végre. Hogy
7: izé, mindenki hogy... másnak egy dráma az első levegővétel, ugye? Sírás van,
6: én már a mikrofonnél nyúltam.
7: Azt mondta, azt, hogy végre tudod, itt vagyok. Itt vagyok.
6: Nem, van egy ilyen megkönnyebbülés érzés, tudod, hogy így elmúlt ez a magány, ez a csend, ez a...
5: Az átverekedés, az anyád...
7: Hát szülőcsatornáján.
5: Szülőcsatornáján.
6: Köszönöm. Nagyon hálás vagyok ezért a szóért.
5: Igen, Mariannárok még hüvelyén keresztül átvágódnak. De nem vagy ezzel egyedül, képzeld, de nálunk meg a Benny mondja ezt. És elmondta, hogy milyen kesztyű volt a dokin, nincs még fotó arról, mert nekem még iPhone-om se volt, nem volt 2009-ben, nem tudtam fotózni, Viki Zsacsián. Tudta, hogy kesztyű volt a dokin, elmond, nem látott fotótról, nem is készült fotó. Elmondta, hogy mit látott a szülőszobába.
7: De várjál, minden dokin kesztyű van.
5: De honnan tudta a gyerek? Egyen volt, csak a dokin volt kesztyű, és pontos leírást adott, hogy hogy feküdt az anyja, hogy jött ki, hogy emelték ki, hova tették. Most azóta tisztán emlékszik rá. Egészen durva. Nekem ez nincs, és elmondja a gyerek napra pontosan, percre pontosan, hogy született.
6: Ez a két szín van ijesztő. Meg, ez a nagyon mély fekete, ez a nagyon nagy ilyen tér, olyan, mint az űrben lenne, és nem lenne semmilyen égítés körülötte. De ez is az érzés, hogy egy ilyen végtelen, tehát nem, semmi nem töri meg ezt a végtelen, sötét, magányos érzést, és akkor ebből lesz egyszer csak egy ilyen világos érzés, amiben meg lesz ez az érzés, hogy megkönnyebbülés, és azt mondja,
5: hogy kim vagy.
6: Na végre. És ez az érzés, ez fura megvan.
7: Csövön kapom a hasamba. Hát,
6: igen.
5: Azt mondják egyébként, hogy amikor az emberek emlékeznek először, akkor arról számolnak be, hogy kimerevített pillanatkép helyett inkább rövid mozgóképszerű jelenetek villannak be a szemeik előtt, mintha egy minifilmet látnának. Több emlékfoszlányunk is lehet, ha tornáztatjuk az agyunkat, de hogy ezek nem képszerű emlékek, hanem filmszerű emlékek, és nem tudják megállapítani, hogy miért változik az filmszerűvé, és miért nem csak képekre emlékszünk, mert hogy vannak olyanok, akiknél egy évvel korábbi eseményt is tudtak dokumentálni, hogy emlékezett egy évvel korábbi eseményekre, mint ahogy te mondjuk egy szülésre. Utána, ahogy megszoptatnak, merre tesznek, hoznak, visznek,
6: Istennek,
5: megcsodálnak, Jézusom, mekkora, ugye, mi született?
6: Én egy teljesen átlagos méretű gyerek voltam.
5: Nem lehet.
6: Képzeljétek el, én már ugye nagy gyereket szültem, de az én gyerekem, tehát én még gyerekem kicsi voltam, én 3650 grammal születtem. Nem,
7: jó is a centi.
5: Akkor utána mi volt?
6: Képzeljétek el, nem fértem el anyámban, anyám kicsi. Tehát, hogy azt nem tudjátok, de anyám 165 centi magas volt a prémium korában, és a lényeg, hogy nem fértem ebben, és úgy születtem meg, hogy nem volt a seggemen még hús. Ilyen csapott seggem volt, mint egy ilyen izének, mert már nem volt hely. Szeretett megnöveszteni, és szőrös volt a fülem. Itt felül.
7: Igen, ez azóta is megvan, csak takarja.
5: Hat ujjad volt, és átja volt a kezed között, persze.
6: Igen, és azonnal visszaengedtek a tóba, ahol...
5: Vérfarkassá változtam.
6: Hanem a haj, tudod, a fülemnek a tetején, mint egy mókusnak, így rajta volt. És azért kikopolt.
5: Úristen, lehet, hogy ilyen Legolasz, vagy ilyen tünde voltál, nem?
6: Az ocsmány egy teremtés lehettem, annyi mondani.
5: Szerint nélkül szőrös fülem. Az orvos megüvöltött, farkas ember.
6: Azt mondta anyám, hogy vagy 4-5 napot, mire lett fenekem. Lehet, hogy csak be kellett kapnom az ujjant, és megfújja.
5: Ott volt a feneke, csak be volt torpadva, de egy nagyobb ilyen levegővételnél kipukkadtál.
6: Igen.
5: És megérkezett a feneket.
7: Igen, nem volt helye, tudod, a természet okos.
6: De mi az, hogy valakinek szőrös a füle?
5: Ez mondjuk tényleg.
6: Nem szőr, hanem haj, amúgy. Vagy tudom, hogy de,
7: a fülhaj?
6: Igen, és mókusnak csúfoltak a testvérem.
5: A kis mókus. Na jó, de oké, ez az első emléked. Utána mi az első emléked?
6: Azután első emlékem, hogy ilyen ezek a Balázsik.
5: Vagyok. 15 éves vagyok.
6: Csapatom az semmibe. Ez az első emlékem?
5: Kinek honnan jön? Tehát kinek honnan van az első emlékem?
7: Nekem 3 éves óvoda, megyek a nővéremmel, és akkor kaptam meg a szemüvegemet, mert ugye ez az az időszak volt, amikor így neki mentem mindenféle tárgyaknak. Hát akkor még ez nem derült ki, tudod, én nem mondtam, hogy nem látok, hiszen nem tudtam, hogy milyen az, amikor látok.
5: Meg nem is tudtál nagyon beszélni, csak fura volt, hogy borogatod a kukákat mindig, amerre mész.
7: A nagyfának az udvaron.
5: Mondták, ez a gyerek milyen bátor, mindennek neki megy.
7: Oda néz, hogy megy előre olyan a kis Ferike.
5: A kis Ferike, hogy megy oda néz. Milyen bátor ez a gyerek.
7: Virkózó lesz belőle, vagy sumaus.
5: 3 évig nem tudták, csutkavak vagy, érted?
7: És akkor szóltak anyámnak, hogy lehet, hogy meg kéne nézetni a gyerek szemét, és amikor megkaptam az első fülbeakasztható.
5: De volt, hogy tapsoltak, és mindig a másik irányba néztél?
7: Nem, süket nem voltam.
5: Ferike!
7: Süket nem voltam, meg hülyesen, csak vak. Tehát, hogy nem láttam. Nem láttam, és megyek a nővéremmel kézen fogva, és valamin összeveszünk, és én ledobom a földre a szemüveget, és összetöröm. Nekem ez az
6: utána
7: első.
6: Utána pedig a nővéredet is, hogy beleszállsz egy könyökkel.
7: Nekem ez le. De tudod, mi a bajom ezekkel? Hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez saját emlék, vagy az elmesélésekből
5: igen,
7: már
5: tudhatod.
7: Annyira megvan. Tehát igen. A családi asztalnál ez annyiszor elhangzott, hogy milyen hülye voltál, fiam, mert összetörted a szemüvegedet, hogy ez előbb-utóbb saját emléké válik.
5: Nekem egy ácsos ágy van, meg egy pelenka, és egy ilyen nagyon fura, ilyen rossz hangulatú szoba, ahol ilyen szürke bútorok, barna bútorok, és ilyen nagyon rossz, és anyukám elmondta, hogy igen, mi laktunk Pécset, és ez valószínűleg az a szoba, amit én nem tudtam, hogy hogy nézett ki, de nagyjából helyesen írtam le és festettem, hogy igen, én arra emlékszem, hogy fogom az ágyat, ilyen rossz szőnyegek, függönyök, rossz szekrények között állok, pelenkában vagyok, és úgy ki akarok menni. Ez szerintem ilyen 2 éves kori emlék, és ez fixen megvan. És leírtam a szobát, hogy hogy néz ki a szekrények, és mondta anyám, igen, ez az tényleg az volt. Ez egy 2 éves kori emlék. Utána 15 évig semmi.
6: De most nagyon érdekes, mert ugye hárman voltunk testvérek, úgyhogy engem nagyon sokszor megvertek akkoriban, azokra emlékszem a verésekre, de hogy meg a verekedésekre, tehát óriás, belearadta a szomszéd bácsak a karjába, és benne maradt a fogam, tehát hogy tudod, ilyen,
5: wow,
6: ez, ilyen ének voltak. És az egyik első emlékem, hogy a szomszédban lakott egy család, ahol nem volt a feleségnek gyereke, ezért nagyon szeretett minket. És mentünk át hozzá kártyavárat építeni, és ha összeomlott a kártyavár, akkor megengedte, hogy van az a WC frissítő spray, ugye, ami 6 féle rákot okoz, az, amit tudod, ez, és
7: az akkor, befújd magad.
6: És akkor azt mondta, hogy összeomlott a budi, és akkor én voltam, hogy 3-4 éves, azt nyomhattam, tudod, vele a levegő, hogy ó, büdös van, összeomlott a budi, és ez egy nagyon erős emlékem, hogy ugye van egy szak hozzá, ez a fenyő
5: illatú.
6: Sőt, ez
5: megköti, megköti. Tehát a szarszagot a legjobban a spray köti meg, mert ez még konkrét. Fél óráig benn van a szobában. Tehát az...
6: szaros
5: fenyő illat, ez gyerekkorunk nagy emléke, igen, amikor bementél fater után a WC-be. Igen.
6: És ehhez még az is hozzátársult, hogy a hölgy az láncdohányos volt. Úgyhogy ott ültük a lakásban, ahol cigizett, és az a durva, hogy szerintem, tehát én tehát 0 éves korom óta dohányzom tulajdonképpen, ha végig gondolom.
5: De ez nagyon durva, de miért nem marad meg? Most oké, neked a születés, de miért nem marad meg egy születés, egy éves kor, hogy fölkéreckedsz anyád cickójára, tehát ott már van agyad, vannak emlékei, tehát lehet, hogy ezt a hipnózisban előhozhatod, de miért felejted el? Annyi minden történik, hogy ennek már nincs hely.
7: Mi is látsz rendesen, ahogy megszületsz.
6: Csak te vagy, Feri.
5: Feri, ja,
7: azt voltam. Azt hittem, hogy a többieknél is.
5: Annyi mindenki szemeged el leokoplasz volt, mondták, hogy
7: ragasszuk le
5: mindkettőt, a gyerek hazatalál, mert érted, de bányaló, de hazajön meg.
6: Egy 60-as izzót néztél a tévé helyett.
5: Bekapcsolták, leültetek egy izzó elé, azt mondták, hogy Ferike, tévézzél, azt észre se vettem.
7: Disney Channel.
5: Észre se vettem, hogy egy izzót bábúsz, értem. Olyan vak voltál, mint egy izzó. Szóval miért nincs emlékes? Ezt mondják a kutatók is, hogy elvileg van, csak fel kell hozni, de hogy igen, ők is ezt kutatják, hogy hova tűnik az első 1-2 év. Hova tűnik a születés? Mert az 2 évesen már történnek vele dolgok, és nem teljesen értik, hogy az agyad azt miért feletteti el veled.
6: Nekem akkor omlott össze az első vállalkozásom 2 éves koromban.
5: 2 évesen?
6: Igen.
7: Mi volt? Mivel foglalkoztál?
6: Az volt, hogy csokik trédelt a testvéremmel, és aztán a testvérem rájött arra, hogy van olyan, hogy rablás. És akkor a trédel, és a cserélgetésből nagyon hirtelen kirabolások lettek. Szóval nincsenek egyszerű napok.
5: Dani azt írja, hogy pár hónapos koromból van emlék, ahogy a nagymamám ringat, a mennyezeti ventilátort nézem.
6: Ilyenkor szokott odajönni anyád, ráteszi a válladra a kezdés, és azt mondja, nem is volt nagymamád.
5: Igen. Sose volt ventilátorom. A nagymamád egy gonosz szipírtyó volt, sose tartott a kezébe.
6: Nagymamának nincsenek kezei. Te is tudod.
5: Te is tudod, egy szörnyű balesetben.
6: A ventilátor lecsapta őket.
7: Igen. És akkor a nagypapa földobott.
6: Utolsó elég, hogy beledobnak egy ventilátorba. Nem értem. Úgy van a játszótere egy srác, aki mindig szoktam beszélgetni, és ő azt mondta nekem egyszer, ezt szerintem komolyan, nem vagyok biztos, mert nincs agysérülésed, de nagyon szeretem, azt mondta nekem, hogy ő olvasta valahol, hogy a gyerekeknek 7 éves korukban törlődik magától minden emlékük.
7: Az első 7 év.
6: Igen, és azt mondta, hogy azért nem is viszi nyaralni a sajátját, mert hogy...
7: Nagy ötlet.
6: Hogy ő azon nem fog, kiköltekezni, azt nem is emlékeznek rá.
5: Persze, majd elviszem 20 évesen, ha emlékszik rá, 7 éves koráig nem viszem sehova, de nagy duma.
7: És miért törlődik? Ő elmondta,
6: hogy éjjel csinálva nyaralós képek, azt mondta, hogy ő voltak.
5: Látod, kisfiam, ez a tengerpart. Itt a párizsi egyvertorony, igen.
6: Óriási.
5: Vannak sokkal impulzívabb emlékek 3 éves koromban, és akkor az még miért nem marad meg? 2 évesen sírsz, az ott van, de nekem a nagyapám azért egy elég fura ember volt, csinált érdekes dolgokat. Ő ugye hitt abban, hogy a 2-3 éves gyerekeknek ugye a fizikát azt úgy kell átadni, hogy a fontos tudás a tapasztalat.
7: Tapasztalati tanítás.
6: És váltóáram volt, vagy... Hát,
5: fogott egy bikázó kábelt, rákötötte a melbimbomra.
7: Nem, a hővezetés.
5: Megvan. Persze.
6: Micsoda?
5: Hát és ugye azt mondta, hogy akkor volt ilyen spárheltünk ott Pécset, vagy nem tudom, hogy ilyen főzöm, de nagymamát főzött.
7: Megvan.
5: És ugye, hogy nehogy hozzáérek, hogy amikor nagymama főz rám, nem jön a forró húsleves. De hát ezt nem mondod el 1-2-3 éves gyereknek, hanem fogod a gyereket, felemeled, és azt mondta, hogy kisfiam, ezt vagyunk kis unokám, látod, ez forró. És anyám mondta, hogy hát én bólogattam hülyén tört pelenkám, és fogta a 10 ujjamat, úgy, ahogy van, rányomta a forróra, hogy ez forró, és rajta tartotta.
6: Úristen.
7: Ugye, hogy
5: hát érted? Na mindent értesz, kezdesz megérteni?
6: Utasd, van még új lenyomatod?
5: Azóta bárhol betörök, nem találják az új lenyomatot.
6: Anya, mit szólt ehhez amúgy?
5: Hát kikapott a kezéből, és ordított, hogy mit csinálsz, és utána semmit, hogy meg akartam mutatni a gyereknek, hogy ez forró. Szerintem egyébként valahol egy teljesen logikus érvelés.
6: De ugye a spektrumzavar, akkor anyai ágon jött.
5: Hogy
6: a spektrumra felkerültél, akkor
5: azonnal... Nem volt még spektrum bekötve, nem volt még HBO.
6: Mindenki nagy geográfika.
5: Igen, anyám mindig mesélemes volt.
6: De ez milyen durva, nem? Hogy
5: és rájutta a kezem, és üvöltöttem.
6: Jó indulatból csinálta.
5: Nagyon kedves volt, ő nem akart rossz, ő nem akart, hogy fájjon.

0: Majd napig könnyes tekintetel mész vissza, amikor egy kérdőteres petpalacka váratlan pillanatban.
1: És volt olyan is, hogy tele volt még a palac?
0: Nem, mindig, ez mindig üres volt, mert üresen vitte, és akkor vitte a eskót, ott így izé.
2: Mementem azóta ebbe a pécsi konyhába, mert sokat jártunk vissza, mert én nem volt meg a sztori, de én is emlékeztem, hogy itt történt a dolog. De ha emléke erős impulzivitással történik, akkor ez miért nem marad meg 3 évesen? Tessék. Ha ugye azt beszéltük, hogy valószínűleg egy erős érzelmi állapot kell, hogy kötődjön az emlékhez, hát azért az biztos, hogy nagyon fáj, például, hogy ott nem tudom rányomni.
1: Te nem emlékszem,
2: nem, csak az anyám mesél, én nem tudom. Azt emlékszem, hogy bejött a fürdőszobába, amikor mesztelen volt, ezt most nem mondhatom el.
1: Arra viszont nem emlékszem.
2: Arra viszont emlékszem, és azt mondta, ez itt nem fogas.
0: De megfogatod.
2: Balázs, ez itt nem fogas, ez nem egy fogas. Akasz csak föl ide a köntösödet. Na jó.
0: Van egy ismerősöm, akinek a nagymamája, az nagyon szerette őt nézegetni mindig, és mindig magát látta benne fiatalon. Ezért olyan dolgokat dicsért meg rajta, amit nem lenne szabad megdicsérni a nagymamának.
2: Úgyhogy ő gyerek volt?
0: Hát ilyen, igen, ilyen fiatal, hát ilyen 12 éves meg ilyenek, tudod.
1: Ó, ez már érzékeny
0: kor. Azért az megmarad az emberben, amikor az anyád, vagy a nagyanyád arról beszél, hogy
1: ez szép a cicit kislányom.
0: Igen. Olyan vegyes érzések ezeknek, hogy ez egy dicséret, de közben meg nagyon rossz helyre jön, vagy rossz időben.
2: Nem olyan régen olvastam valahol, sok mindenre, csak azért emlékszünk gyerekkorunkból, mert van róla fotó, a fénykép visszaviz ahhoz a történéshez, és akkor eszünkbe jut, hogy ez tényleg megtörtént. Tehát nem is biztos, hogy valós emlék. 2 évesen a bátyám óvodai balagásán voltam a szüleimnél, a bátyám megkínált üdítővel, anyám nem engedte, hogy igyek belőle, szénsavas volt, én meg kicsi voltam hozzá, hiszen emlékszem. Anyukámnak meséltem, hogy emlékszem arra, hogy nem volt még lépcső a házunknál. Azt mondta, ez képtelenség, hogy emlékezek, 2 éves voltam csak még, de én emlékeztem, Ica küldte nekünk. Emlékszem, hogy apám kétségbe esetve pelenkáz engem, és kiabál a nővéremnek, hogy segítsen, nem voltam 1 éves. Azt mondja, hogy óvodás fellépése a helyi moziban, bepisíltem a színpadon. Próbálom elfelejteni, de van róla kép. Na jó, de az már 6-7 éves vagy, az már más.
0: Nagyon benne a top 3 félelmemben.
2: Rácsos ágy pelenka, nem a múltat láttad, Bali, hanem a jövőt. Köszönöm szépen. 2 évesen emlékszem arra, hogy apám részegen kergeti az anyámat a szobában az asztal körül.
1: Ez megalapozza azért, nem?
2: Emlékszem, hogy a bölcsiben milyen kerítés és tolózár volt a kapun. Jeges rettegést ölt el mindig, amikor eszembe jut. Anyukám mondta, 1,5 évesen vitt először és utoljára, mert az első próbanapon a többi gyermek lemarta a bőrt a homlokomról. Oh. 1,5 éves korából van emlék. Emlékszem, hogy úszom valami fehér folyadékban, és első lettem. Na most erről tényleg miért nincs emlékünk? Ahogy ott begubózva csöndesen a magzatban,
0: vagy feldolgozni,
2: ott vagyunk, ilyen buborék, jó illatú minden, meleg van, jön a kaja egy köldök csatornán.
0: Miért lenne jó illatú minden? Miért gondolt, hogy jó illat van?
2: Én valahogy az anyaméhet egy ilyen nagyon barátságos pihepuha, csatornán jön a kaja, meleg
1: vagy. Szívdobogás jön állandóan.
2: Szívdobogás van, érted, igen, össze vagy kötve anyáddal, és ez egész egy ilyen nagyon kibélelt. Ilyen,
1: jó, most ne arra az anyádra gondolja ki most, hanem aki akkor volt. Hát na.
2: Ezt a köldögzsinort később el kell vágni, ez egy felnőtté válás folyamat, ez a legfontosabb, hogy vágd el a köldögzsinort.
0: Ez nagyon érdekes dolog különben ez a korai tapasztalás, de hogy szerintem ott abban maga, így, nekem nem is a, tehát nincs, nem gondolom, hogy volt szaguk, meg ilyen ízek voltak, meg ilyesmi, hanem inkább az, hogy a tudatnak a megteremtődése, ugye az az izgalmas, hogy mikor lesz tudatod, nem?
2: Hát, ja, igen, ez egy jó kérdés, ezt vizsgálják.
1: Kinek mit adott az anya még? Neked tudatot, neki meleget.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
9: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
10: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vén nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Megnyitott az Egri Korona Wine Garden. Csobbanja termáltóban egész évben. Élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Korona Wine Gardent a maiutazás.hu-n.
12: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
14: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
16: Lecserélni nyílászáróit? Vaták Ablakcentrum Dunaföldváron a Kispál tüzép területén. Minőség, megbízhatóság, korrekt árak. Vaták.hu.
0: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai slágerme.

0: Crime Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Folytatódik a hőség, az északi határnál lehet egy-egy zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változik az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál ezen a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rend szerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza-Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt hétfőtől 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között. A munkálatokról és az azokkal kapcsolatos közlekedési változásokról részletes felvilágosítást a MÁV Inform honlapján lehet olvasni. 2 meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét, közölte a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget, a szervezők a zenei programokat leállították. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. A felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. A következő időszakban is rendkívüli hőség várható, ezért takarékosságot és átgondolt vízhasználatot kérnek mindenkitől. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a jövő hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. A bölcsődék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. A katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről tartottak tájékoztatót a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoztak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőnek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újra szolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt. Ma az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli, délkeleti szelet. Délután 35-40 fokig forrósodik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
5: Nagyon helyes történetet találtunk az interneten, ilyen szülő-gyerek viszonyról. Ugye ez mindig érdekes viszony, hogy szülő leszel, és akkor hát azért ott hogy neveled a gyerekedet, meg milyen igazi arcodat mutatod meg mit nem. És nem is tudom ezt, hogy milyen oldalon, vagy hol posztolta egy szülő, aki szerintem könnyítve a saját lelkiismeretén és lelkén kiírt egy történetet az ő szülőségéről valójában. És a történet nagyon megmosolyoztató, nagyon kedves, de ugyanakkor valószínűleg sokan járnak ebben a cipőben, hogy nem feltétlen őszinték a gyerekeikkel minden helyzetben, minden pillanatban.
6: Nagyon tudok menni ezzel a történetet. Mind a két oldalról megtapasztaltam már ezt az érzést, amit most ezt meg fogunk ismerni.
5: Igen. Ugye a történet arról szól, elmesélte ez a szülő sok-sok évvel ezelőtt.
6: Reddit,
5: hát ott az a jó öreg Reddit. Hát ott mindig lehet
7: ott
5: számítani. Ott mindig lehet erre számítani, igen. A jó öreg szülő, aki ugye 24 történetet mesélt el, hogy azt hiszem talán a gyereke, ugye?
6: Tehát, az hogy volt, hogy a
5: ajándékot...
6: az első ajándék, sose vett még gyerek, 5 éves lett a gyerek. Igen. Ugye ez az első, az akkor, amikor már felmérett, hogy az apádnak születésnapja van, tehát neked is meglepetést kell okozzá.
5: Igen.
6: És ezért a gyerek sokat kutatott, vett neki egy lamantinos bögrét. Odaadta a bögrét, és hogy a gyerek ugye közelről nézte az apja arcát, hogy mit fog hozzá szólni, de az apja ugye nem, kicsit ilyen rezignáltan reagált rá, mint rögtön megbánt, úgyhogy helyette mondta, hogy ez csak a kezdeti sok volt, úgyhogy eljátszotta, hogy nagyon örül neki, hogy honnan tudta, hogy ez a kedvenc állata. Hát neki ez a kedvenc, sose beszélt, ez a kedvenc állata, a legjobb dolog a világon ez a bögre, soha ilyen jó ajándékot még nem kapta. És az információ beégett a gyereknek az agyába.
7: Igen, apa?
6: Én örökké ilyen boldognak akarom látni az apámat. Mindig ezt az érzést akarom látni az arcán, és onnantól kezdve 24 éven keresztül minden alkalomra karácsony, születésnap, névnap, évforduló, csak a lamantinos cuccokat vett az apjának.
7: Szerencsé.
6: De olyan szintek, hogy nem is tudta, hogy gyártanak lamantinosat, már az alsógatyája is lamantinos, már a söralátét is lamantinos.
5: Igen, mindent elmondott. Nagyon jól írja le egyébként a történetet ugye angolul, hogy ez hogy nézett ki valójában, hogy ő mennyire megbántotta a gyerekét azzal a reakcióval, ő rájött, hogy hibázott, és akkor ő változtatott, amit ezt is elmondott a saját viselkedésén. Nagyon örült, onnantól kezdve ez a dolog, ez átfordult egy rémálomba.
7: Egy lamantin terrorba.
5: Egy lamantin terrorba fordult a dolog, onnantól kezdve a gyerek 30 éven keresztül nagyon terrorizálta az apját. Mindenféle, a világ minden tájékáról megrendelt, hozott, megvásárolt, mörcsként megkapható lamantines cuccba. Úgy, hogy ez egy 5 évesen elkövetett hazugság volt a gyereknek, hogy igen, jaj, de erős, hát ú, de nagyon kedvencem a lamantin. Igen. Mennyire szeretem
7: ezért
5: én a
7: nem
5: lamantin.
7: Szabad hazudni a gyereknek, látjátok? Mert rátok ég.
6: Boldog akarta tenni a gyerekét, a gyerek meg onnantól az öröki, ezt akarta az apjára, hogy ilyen boldog legyen.
5: És azt mondta, és bevallotta, azt mondta, hogy az igazság az, hogy nem érdekelnek a lamantinok, nem is utálom őket, de igazából az van, hogy közömbösek. Tehát, hogy semmit nem váltanak ki belőlem ezek a lamantinok, és hát ő most ugye azon tűnődött, hogy mit csináljon, vagy hogy el kell ezt mondani a gyereknek, vagy hogy most mit csinál a gyerek érzésével, egy 25 évig felépített hazugságra. Te mit csinálsz a gyerekeddel kapcsolatban?
6: De ez betetőzött ráadásul, mert képzeljétek el, hogy a gyerek azt mondta, hogy 30 éves lett, ugye ez az a kor, amikor már van valamennyi saját pénzed, tehát már akkor dolgoztál eleget, hogy tudsz visszaadni a szüleidnek.
5: Most jön a cuki része. Figyelj,
7: egy élő lamantin.
5: Nem, figyelj, egy cuki sztori, nagyon kedves.
6: És azt mondta, hogy apa, karácsonyra nagyon megleplek, és lefoglalt egy utazást Floridába, hogy elmenjenek, és személyesen együtt tudjanak úszni a lamantinokkal.
7: Úgyhogy a gyerek, pater retteg a víztől.
5: Fita, a gyerek 30 éve a pszichózisban az apja imádja, és befizette őket, hogy együtt tudsz majd úszni a lamantinok. Apa, én vagyok 30, te 55. Tudom, hogy ez neked egy nagy álmod. Megvette és bebúkolta egy közös lamantinúzás.
6: És most ezt csak ki akarta így ventilálni magából, hogy tulajdonképpen ez van, hogy nem tud már ki... Ezen a ponton már nem lehet kiszállni ebből a hazugság spirálból, nem? Tehát igen. Most már azért a floridai utazás az már pont egy olyan dolog, amire nem lehet azt mondani, hogy...
5: Igen. A gyerek az elmesélte mindenkinek a történetet, hogy mennyire jó, hogy apám a lamantinnal fúzni. Az ex-felesége is mondta, ugye, mert valószínűleg közben elváltak, hogy ez szenzációs, és hogy ez milyen ajándék. És
7: apád
5: hogy,
7: egész és életében erre várt.
5: Apád imádja a lamantint, és alig várja, hogy lamantint. Azt mondja, hogy természetesen ő elmegy. Tehát, hogy most már ezt végigviszi ezt a dolgot. És
7: majd a halálos
5: éves.
7: Ágyán fogja megmondani, hogy fiam.
5: Igen, végigviszi.
6: Már nem szar, de már nem lehet kiszállni.
5: Büszke rá, elmegy, jól fogja magát érezni, lesznek közös emlékek, de hogy ő elmegy erre a lamantinúszás, leszarja a lamantinokat. Egyáltalán nem értek. De elmegy, és végigcsinálja. Mert ez a szülő feladata, hogy egyszer
7: ez lesz. Mi lesz még? Mi? Tehát ennél tovább hova mehetsz?
6: Az, hogy átoperálnak lamantinnál. És vagy ő magát operál, vagy egy tetoválás, igen. Az lenne a legdurvább amúgy. A fiú, a gyerek magát tetováltatni egy lamantint, az apám emlékéül.
7: Nem, apámmal közösen megyünk tetkót csináltatni.
6: Nem, nekem az jobban fájna, hogyha a gyerekem lenne olyan tetoválás, ami nekem teljesen közömbös, és ugye rám lenne hivatkozva.
7: Most már ráadásul szerintem nem is közömbös gyerekek, ő most már gyűlöli a lamantint.
5: Valószínűleg
7: a faternám átfordult.
5: Tehát a gyerek 5 éves korától minden egyes ünnepre neked valamilyen lamantinos cuccot ad, és azt, hogy elmegyek, ott leszek, eljátszom majd, hogy jól érzem magam, és eljátszom, hogy mennyire örülök, hogy találkozhatok egy ilyen SeaWorldben a kedvenc állatommal, a lamantin. De mennyire cuki ez a történet közben? Szól az apa-fia kapcsolatról, a gyerek mennyire akarja boldogát tenni, mert neki 5 évesen ott az apja arca bevillant, hogy apa nagyon örült, ez a kedvenc bögréje. És fönntartanak, vagy hát az apa meg fönntart valamit, amit szerintem már nem is lehet nagyon átírni.
6: De
5: nem?
6: Ti ezt csináljátok a gyerekkel?
7: Olyan, Pepe, mindenki csinálja, nem mondd már, hogy te nem csinálod. hát az első főzése a gyerekednek, mikor oda kerül, és megcsinálja egy olyan szartojás rántott, tehát hogy sírsz, mert el van sózva, mert túlsütötte, vagy nem sütötte meg.
6: Ezek a te bírja gyerekeid, ez egy ilyen csodálatos dolog.
7: Hogy eszed meg? Hát, édesem, hát ilyen finomat én még soha.
6: Én úgy ezt mondtad a süteményemre.
5: És azóta minden karácsony és születésnapban a tojás rántottát süt a gyerek.
7: Így van, és nem fogod megmondani, mert jó, mert mégiscsak büszke vagy rá, mert hol fordítod meg? Mikor mondod azt, hogy figyelj, ez nem jó.
5: Jó, de akkor lehet, hogy szülőként hazudsz a képességeiről, vagy az ének tudásáról, vagy a hangszeres tudásáról, hát, vagy az okosságáról. Szerint... Tehát akkor valljanak már nekünk szülők tényleg. Oké, egy kicsi vizsgálatot tartva, hogy mi az a fórum, ahol mondjuk most itt nyilván is elsősorban 8-10 éves gyerekekről van szó, mert persze ott azért fenntartasz bizonyos hazugságokat. De mondjuk egy 20 éves gyereknél, egy 25 éves gyereknél, egy 19 éves gyereknél. Tehát ott mi az a fórum, ahol te hazudsz? Hazudsz a frizurára rájól? Hazudsz, hogy jó tanulnak tartott? Hazudsz, hogy szerinted ő okos?
7: Milyen ügyesen focizol kicsit?
5: Hazudsz egy képességét, és fenntartott, hogy a gyereket te 20 éve ügyes focistának mondod, és tudod, egy botlábú a gyereket, de nem mondod el neki. Szerintem egy csomó ilyen van. Hány szülő nézi végig a parton arról, hogy a gyereke élvezi azt a sportot? De soha büdös életben nem lesz semmi, mert olyan botlábú, fakezű. És elmondom neki, hogy ügyes voltam, a persze kicsi, mert úgy focizol, úgy szkassolsz, úgy nem tudom, mit csinálsz. És közben tudod, hogy nem. De nem töröd össze, és elmondod, hogy igen.
6: De már most jönnek, nagyon jók vannak. Egyszer tanítónéniként feltűnően örültem egy bagolynak a kis tanítványomtól. Ez annyira elterjedt, hogy a 8. ballagásra is kaptam bagyos dolgokat, sőt, évekkel később még kollégától is karácsonyi húzásra, majd várandós voltam a gyerekemmel, és még ő is bagyos játékokat kapott.
5: Ez becsilingel, tehát ez valahogy beáll, és onnantól kezdve megvagy. De ez a történet kívül nagyon helyes. És ő elmegy, és azt mondta, hogy ő most már nem leplezi le, és hogy ez most már igazából így az ő...
6: Egy életet fog leélni egy hazugságban. Tehát csináltak neki egy kamu identitást, amit ő elfogadott kedvességből.
5: Nincs az a pont, ahol te megmondhatod a gyereknek. Összetörsz ezzel egy 30 éves, valószínűleg a szülőkről már levált, önálló életét, hogy figyelj, 55 vagyok, gyere el, elmegyek, megnézem. Én ezt most el akarom neked mondani, hogy a büdös életben vastagon lefostam a lamantinokat. 30 éve tömsz ezekkel a szarok. Nem mondod
7: nem
5: meg?
7: Lehet, gyerekek, nem lehet, főleg egy ilyen.
5: De minden pillanatban hazudsz. Minden pillanat, minden ajándéknál hazudsz.
6: Szerintem tudjátok, ki hajlamos ilyesmire? Tudod ki az, aki ilyeneket csinál? Zsül. Szerintem Zsül az, aki kedvességben egy csomó dolgot hagy, hogy ráigjen, tudod így, és ki tudja, mennyi mindent kap azért, mert azt gondolják róla, hogy kedveli. Nem? Tehát ez az ilyen néma kedvesség. Igen, persze.
7: Szóval nem törheted össze a gyereked álmát, főleg nem ez, 25 éve. Ez van benne, és rohadt sok pénzt megmozgatott érte.
5: Bődületes mennyiségű lamantinos ajándékot kapott a gyerek, persze.
7: Plusz most ott az utazás, érted? És tulajdonképpen együtt vagytok, lesz közös élményetek. Most ezt azzal keresztül húzni, hogy figyelj, haver, én tulajdonképpen gyűlölöm a lamantinokat. Nem teheted meg.
5: De nem feladatod egy bizonyos ponton, most nem is ez nyilván, de hogyha a gyereked valamiben nem jó, hogy 8-10-15 évesen fenntartasz egy hazugságot, azt hogy ne törd össze, de 20-25 évesen elmond neki egyszer az igazat, hogy
7: te nem tudsz énekelni,
5: hogy nem tudsz énekelni, hogy nem focizol ügyesen, hogy nem biztos, hogy oda föl fognak venni, ahova menni akarsz, mert nincs meg az a képességed. De hogy ezt előbb-utóbb azért nekem mondani, okay. Nem?
6: A kirek hallgatók, hogy szerintük ez kiderült egy ponton, tehát az van, hogy megtudta a gyerek, hogy ez nem egy igazi rajongás, és hogy lehet, hogy most már csak megy a meccs közöttük, tudod, hogy kiadja fel hamarabb.
5: Nem, szerintem, ahogy ez a pasi ezt leírja, ez szerintem egy ilyen kétségbe esett, hazudtam egyet, és benne vagyok, és fenntartok valamit. Szerintem a gyerek nem, szerintem ezt nem tudja. Apád boldog arca 5 évesen, ez be tud annyira égni, hogy innentől kezdve lamantin.
6: Azt kérdezik, hogy a Fási Ádám és Zsülike között lehet-e ilyen?
5: Igen, én nem hazudok a fiaimnak, simán megmondom nekik, hogy legalább egyetemet nem kell fizetni, Dani küldte. Nem tudom, hogy mi a jobb, igen, valamilyen valóságban tartod, vagy könyörtelenül megmondod. Ez a mi szüleim megmondták, nem? Szülők, nagyszülők ott elmondták, félem olyan botlábú vagy, sose leszel focista. És akkor tudtad, helyén kezelted, és úgy szertefosztott az álmod, de legalább nem kergettél illúziókat.
7: Nem mondták meg nekünk se, nem?
5: Szerintem vagy simán. Én nem szerintem rá, az a generáció simán. Szóltak?
6: Nem, én nem hiszem rá, hogy anyám még dolgoztak én a kertben, és akkor én akartam nekik ebédet csinálni, úgyhogy csináltam egy magi leves kockából, meg laska tésztából egy húslevest. Tudod, a laskatiszt, hogy nem jön fel a tetejére.
7: Az aljára.
6: Igen, és meg az a magi leves kocka, és olyan boldogan adtam át nekik, és tudod, gyakorlatilag egy íz van, ez az ilyen sósmű íz, és ott kanalázták, nagyon finom.
7: Na, és eljátszották, hogy finom, tessék.
6: Így van, mai napig arra gondolok, hogy meg kell lepnem őket egy újabb adaggal.
7: Laskás maggival.
5: Hát igen, konkrétan a írják sokkal, hogy az X-faktor meg aztán annak vége lenne, a szülők őszinték lennének.
7: Hát nem lenne jelentkező.
5: Botthangú, süket, rosszul éneklő, a szülők által valamilyen álomvilágban te gyereket nem látsz, mint egy X-faktor castingon, ahol semmi hangja a gyereknek. De nagymama, a nagypapa, a szülők elhitették, hogy kislány, te olyan szépen énekelsz. Kislány, te olyan tehetséges, hogy mint a nap úgy énekelsz, ahogy a Tóth Gabi meg a Tóth Vera soha nem fog énekelni. A kislány olyan süket. Szerintem... olyan süket, mint az ágyú. Nem, hogy énekelni nem tud, hát nincs hallása, semmilyen nincs.
6: Szerintem az egészen, hogy a homokozóban kezdődik.
5: Minden ott kezdődik. Igazából minden ott kezdődik.
6: Minden homokozóban kezdődik, hogy ahány homokpogácsát kellett nekem őszinte érzések az arcomon megennem, meg megdicsérnem, meg várakat, meg mit tudom, micsodát, hogy szerintem az
5: hogy ott indul a pszichózis, ahol te eljátszott, hogy ez nagyon finom, de ez a homokpogácsa még sose ettem ilyen jót.
6: Egyáltalán nincs macskapis iszaga.
5: De nagyon finoman megeszem, igen, kár, hogy egy darab.
6: És akkor világít az arcok a boldogságtól, hogy jó dolgot csináltak, és onnan indulunk el, és utána jönnek a rajzok.
5: Igen.
6: Mindenből ugyanaz. Én már lefűztem szerintem 3 köbméter
7: rajzpapír. A gyerekrajzra is azt mondott, hogy de gyönyörű.
5: Igen, de a gyerekrajz, igen, de a gyerekrajz még abban a korban, amikor De például itt van, tessék, 12 éves lányom, 3 éve karatézik. Na, az már 12 éves kiskamasz, tehát hogy várj, ez már nem egy 8 éves gyerek, akinek megdicséred a rajzát. Nagyon béna. Mindig megdicsérem, mert szereti nagyon, és örülök, hogy mozog. Valójában
7: és jó,
5: de jó a döntés.
7: Vele,
5: ez egy jó döntés.
6: Plusz, nyugodt vagy, mert még tudod, hogy most is meg tudnád verni.
5: Igen, nem lesz rád veszélyes, amikor feketőves lesz, mert
6: igazán... Én ezt mindig mondom. Én ezt mindig olyat ne tanítsatok nekem, mert ellene tud fordulni. Jó? Tehát olyan még nem volt, hogy valakit halálra sakkoztak.
5: Igen, egyébként nem kell elmondani. Tehát ha szereti, szívesen jár le, látod rajta, hogy nem egy Bruce Lee, de jól érzi magát, közösségben is mozog, akkor menjen. Nem feladatod neked azt érasztott összetörni. 18-20-25 évesen már lehet, hogy egy kicsit jobban feladatod.
7: De látod, itt a nem? Másik oldala nincs meg, hogy azt mondják, hogy te nagyon ügyes vagy, kicsim és egyszer világbajnok leszel karatéból.
5: Azt nem kell hozzátenni.
7: De
5: csak
7: akkor...
5: az, hogy jó volt az edzés, igen. Ja. Na, menjünk. Jó tetszett? Igen, jól érezted magad?
7: Azt járunk nagy el, menj. Hogy az edzőbácsi mit mondott.
5: Ennyi, persze. Tehát 12 évesen nem feladod. Lehet, hogy összetöröd, nem megy le többet, és végignézed, hogy a gyereket 3 évig nem sportol, mert otthon ül, mert mondták 2 rosszat. Akkor inkább menjen és érezze jól magát. Hát tudod, hogy nem egy Bruce Lee, nem? Nem fogadjon be, de minden mozog, közösségben van, jól érzi magát. 20-25-30 évesen már azért nagyon feladatod elmondani, talán, ha a gyerek rossz nyomon van. Nem,
7: hogy addigra meg már... 30 évesen még mindig azt gondolja, hogy ő jó énekel, akkor igen.
5: Tehát, hogy 25 évesen gyerek mindig úgy énekel, hogy egy teljesen botfülű, akkor azért azt el lehet mondani.
6: 33 éves vagyok, most hétvégén raktam össze egy pergolát a kertben. Szörnyen néz ki. Anyám szerint a legszebb épület a világon.
7: Látod.
5: De ez szuki. De ez kedves.
6: Becsül meg a mamát, miért ráborul a pergola.
5: Igen. Tudod, hogy az afrikai olimpikon úszónak is hülletettek a szülei, írja Adrián. Ja, hát igen. Erik az angolna. Várj, nem volt 50-es medencéjük olyan országból
7: igen,
5: jött.
7: Igen.
5: Tehát Erik az angolna nem látott még 50-es medencét, amikor ő beúszta magát az olimpiára. És ott úszott először 50-es medencében.
6: Én imádom azt a palit, példakép.
5: Erik az angolna?
6: Abszolút.
5: Volt Magyarországon. Igen. Én nem tudom, én szeretem ezt a lamantinos történetet. Ez egy nagyon kedves, közös történetetek, amit fenntartotok. Valószínűleg soha nem szabad elmondani.
6: De rengeteg ilyen van. Egyszer mondtam apám újjelettársának, hogy finom a kukoricás lepénye. Azóta azt süti, ha megyek. És amúgy ez
5: annyira...
6: nem mondod meg. Apám a puliszkával volt így, ezt mindig kellett tenni a szorolt puliszkát.
5: De sosem mondtátok meg neki, hogy figyelj, nem finom. Nem figyelj, akarjuk alapból, megenni, nem jó.
6: Alapból az nem tudom, hogy jól emlékezettem, ezt a gyerekkorát akartam mindig megvalósítani, hogy megfőzte ezt a sűrű puliszkát, amire ráöntöttük a tejet. Tehát, hogy tudod, és ez úgy állagában a kettő valami.
5: Aha,
6: és,
5: nem
6: és,
5: is.
6: És egy nagy mosoly az arcán kanalaszt, hogy ez a gyermekkorom
7: nagyon a hazugsággal, mert itt is az történt, ugye?
6: Igen.
7: Ugye elsőre azt mondja, hogy de finom.
5: Szüleink egész gyermekkorokban hazudtak nekünk, fogtündér, megfogadtam, nem hazudok neki. Azóta sír, ha vezet, mert mindig elmondom, mennyire nem tud.
7: Szemét vagy.
5: Főzés ugyanez. Persze, ő hagymára fogja a sírást. Érted? Tehát neki hazudtak a szülei, ő megfogadta, most... hogy nem fog a gyerekének hazudni, és nyílt színen belegázol a lelkébe állandóan.
7: Kegyes hazugságuk, gyerekek, néha bele kell, hogy férjen. Itt van anyám házi kovászos kenyerét, még nem tudjuk enni, de ezt sosem rejtjük véka alá. Ennek ellenére mindig hossza meglátogat minket. El se tudom képzelni, mi lenne, ha azt hazudnánk, hogy ízlik. Látod?
5: Na most
7: ilyen szülő is, akinek azt mondod, hogy a mama, szar a kenyér, ne!
5: Szar a kenyér, ne hozd, de hozom.
7: Tessék.
5: De nekem ki van mondva? Szar a kenyér, amit csinálsz, ne hozd, érted? Ez így... Ez teljesen.
6: Életem egyik legkeményebb időszaka volt, amikor a fatalom kitalálta, hogy kenyert fog sütni ott, és vette kenyersütőgépet. Emlékeztek arra? Akkor felütötte a fejét. A
5: kenyersütőgépe 90%-a egyszer használatos.
6: Igen, igen. És hogy ilyen brikettet tudsz vele sütni, nem? Tehát egy ilyen
7: tégla.
5: Igen, egy téglát feketén.
6: De abból te eltetek már jó ízűt?
5: Nem, soha.
6: Az nem tud megtörténni, nem? Tehát az óriás. Az egy hatalmas
5: nagyon
6: innováció.
5: Bekevered, nagyon megveszed, sütsz kettőt, harmadikra kicsit belerohad, negyedikre nem nyúlsz hozzá. A konyhai gépek 90%-ának ez az evolúciója.
6: Igen, meg az, hogy felett vezet fel, megváltozik az életünk. Adalék, adagmentes, friss kenyer leszünk minden reggelire.
7: És tudod, este láttad, hogy apád vagy anyád azzal telik a lefekvésre, hogy öntögeti bele a ízik különböző igen. dolgokat, mert ez reggelre friss kenyér lesz.
6: Magukat teszek a tetejére, sokkal egzotikusabb lesz az íze, és akkor ott ültök felette ilyen, ez igen, hú.
7: Létezhetetlen héja volt, emlékszel?
6: Igen.
7: A héjára.
6: Igen, és nem is értem az egész részt. Aki kitalálta, az egy zseni volt különben.
5: Én az egészségemről szoktam hazudni az anyámnak, mindig azt mondom, hogy nincs baj, pedig...
6: Jaj.
5: De na. Ez kegyes.
6: Ez kegyes.
5: Szerintem ez kegyes.
6: Miattad.
5: Ezzel nem mondod el.
6: Nem tudom.
5: Nem mondod el, mert nem akarod terhelni, mert tudod, hogy rászorog.
6: Én nem akarok ilyen, viszont a gyerekemmel, én tudni akarok mindenről, és aztán magamra akarom tépőzározni, hogy egy életen át együtt legyünk.
5: És nem fogom elengedni.
7: Már sajnálom a gyereked.
5: Nem fog kirepülni sehova, nem megy.
6: Nem fogod sajnálni, mert nem fogtok találkozni.
7: Hát, hozzik ki gyereket, milyen hülye közelébe.
6: Csak anyucival akar lenni ez a gyerek. Nem értesz.
5: Jaj, 26 éves vagyok, anya, most már, hogy engedj el egy kicsit, nem mész sehova.
6: 13 vagy.
5: A világ veszélyes, sehova nem mész.
6: Na,
5: ez jó.
6: Igen,
5: de azt, hogy nem mondod el, hogy beteg vagy, azt kicsit adom. Tehát az egy ilyen védem, megóvom, nem terhelem, nem?
6: Hát nem tudom, szerintem ez egy hülyeség.
7: Olyan 80 éves az anyád, te vagy mondjuk 50, és akkor odamész, hogy mama, nagy a baj.
6: Hát akkor már tudja, hogy ne idegesítsen engem. Hát most már ne idegesítsél, hát már félig itt állok a közöbben, most már ne idegesítsél.
5: Nekem bármilyen egészségügyi problémát, én sem beszéltem meg az anyámmal. Egyrészt napot háromszor átcsörök, kettő-ötször megkérdezi, hogy hogy vagy, elkezd izgulni, és jobban izgulsz, érte, hogy mennyire izgul és szorong, mint hogy te hogy vagy. Tehát hogy ne terheljen azzal, hogy van.
6: Ez még mindig, amikor levették az anyajegyet a lábujjadról?
5: Igen, ez egy nagyon durva szemölcs, amit a seggemről operáltak rá.
6: Hát akik keresztül a hatás alatt voltam, de nem beszéltem anyámnak róla.
5: Nem mertem elmondani az anyámnak, hogy kivettek egy tyúk szemet a talpamból.
6: Erre gondolsz, ez nagyon intenzív.
5: Nem, szerintem sokan vannak így, hogy tudod, hogy terhes lesz az anyuka, apuka aggódása, és akkor inkább nem.
7: Miért is az a házaspár, akinél a hapsit kirúgták, és egy évig járt el minden nap a bárhova, mert nem merte elárulni a feleségének, mert akkor ő egy szar férfi lesz a feles, ezt gondolta.
5: Ez jó nyomorult.
7: Kirúgták a csávot, és reggel puszi anya, fogta a táskáját, elment, és üldögélt parkokban meg plázán.
6: De látod, hogy a home office...
7: Egy évig, mire kapott egy új melót.
5: Egy és közben... évig nem mondtál a feleségének, hogy kirúgtak kicsit?
6: Amúgy életeivel volt szerintem.
5: Szevénye, olyanokat bandázott. Goldfinger masszásklubokban járt, szoláriumozott, sportolni járt, és a legkirályabb volt egy évig.
7: Egy évig, érted? Hazudott otthon.
5: De ez egy szar kapcsolat. Szóval, hogy az...
7: Hát egy szar önértékelés először, és ahol azt gondolod, hogy te a feleséged előtt egy senki vagy, mert kirúgtak.
5: Nem tudjuk, hogy asszonyka nem bánt-e úgy veled, hogyha valóban kirúgnak, tényleg egy senki lesz.
7: Akkor viszont tényleg szar a kapcsolat.
6: Nem vagy egy senki.
5: Igen, nem tudjuk, hogy aztán te tényleg nem vagy egy senki. Tehát azért várjál, ez semmilyen egyszerű.
6: Sok se bővézik ez a dolog, de igen, erre jó a home office, mert a home office-nál el se kell menni otthon, hogy eljátsz, hogy dolgozol, csak leülsz.
7: Csak kattingatod a gépet.
5: És nyomod, igen.
6: Hagyjál! Ennyi az egész, és kész, hogy...
5: Azt mondjuk azért ott lehet, hogy az 30 éve megtett mindent, hogy legyalulja a férfi önértékelését és bizalmát.
6: Hát vagy lehet, hogy a férfi már négyszer veszítette a munkát az elmúlt 5 évben, mert van vele valami probléma.
5: És tényleg egy here. Tényleg egy hülye egyébként, igen. Igen. Egyszer kirúgtak a munkájáról, munkanélküli voltam, napközben lementem kutyát sétáltatni, anyukám is pont akkor volt lent a kutyával. Szaladtam hazáig észre megyen. Ez milyen? Amikor lemész gyerekbe, tudod, bekapcsol a gyermekénét, és elszaladsz anyád elől, mert éppen kirúgtak, és kutyát sétáltat. 36 évesen futkározol anyád elől, hogy ne vegyen észre, hogy ki vagy rúgva.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Not even thinking twice, everything's frozen.

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódik a hőség, az északi határnál lehet egy-egy zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a jövő hét első három napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. Változik az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál ezen a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt hétfőtől 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között. A munkálatokról és az azokkal kapcsolatos közlekedési változásokról részletes felvilágosítást a MÁV Inform honlapján lehet olvasni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. A felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. A következő időszakban is rendkívüli hőség várható, ezért takarékosságot és átgondolt vízhasználatot kérnek mindenkitől. Zuhanyzó konténereket telepítenek és megnyitják a közintézményeket Pakson, hogy az atomerőmű leállása miatt kieső melegvízszolgáltatást pótolják. A mozgásukban korlátozott lakók a családsegítő munkatársaitól kapnak segítséget. A katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről tartottak tájékoztatót a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoztak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőnek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újra szolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, közölte a szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Napos időre van kilátás kevés gomoly felhővel, melyekből az északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. A változó irányú szél mérsékelt marad, de a Dunán túlon megélénkül a délies légáramlás. A hőmérséklet délután 36 és 40 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
4: Megkóstolom a chiamag pudingomat, szabócás öntettel, mit szóltok hozzá?
5: Nagyon jó.
4: Véletlenül rosszul rendeltem, és jött 400 kiló kaja minden nap.
6: A szerkesztőségünk az valami egészen elképesztően néz ki most már.
4: Fia, bármilyen atomtámadás érményeket, mi egy hónapig el vagyunk.
6: Egy hónapig, egy évig.
4: Iszunk, eszünk fehérjeporokon és alkoholon el vagyunk egy hónapig szerintem.
6: És még vízünk is van. Izomlázat hogy van, Erikém?
5: Hát majd erről akarok.
4: Lakatos úrrá, láttam a sztorit, láttam.
5: Hogy ez meddig fáj?
6: Sokáig.
4: Tegnap kérdezte, hogy vagy. Mondom, nem tudom, nem panaszkodtál, mozogni tudsz, úgyhogy jónak tűntél.
6: Láttam kimenni azt a 2 darab lépcsőt, ahogy szedte.
5: Sírok a lépcsőzéstől, minden nem fáj, 1 darab edzés, mert mondta a főni, hogy akkor oké, emeljünk a szinten, mondom, főni, adventi body van, Péter, gyerünk, csináljuk. Azt mondta, hogy jó, akkor egy kis edzést beleemelünk, gyere ki hozzám, kimentem hozzá szerdán. Mentünk végig, azt mondta, hogy ehhez még nem nyúlhatsz, azt hagyd a francba, 1 kilós súly az neked túl sok, engedd el, ott a lábgép, azt Balice használja, ne foglalkozz vele.
7: Sarokban van egy feles pohár, fog meg Feri.
5: És gyakorlatilag tényleg ez történt, hogy a terem végében van egy olyan rész, ahová ez a TRX akármi van fő kötve, meg ilyesmi.
4: Kötelek,
6: igen. A játszószoba a gyerekeknek.
4: Gyerek megőrző.
5: És ezzel szórakoztunk 1 órán keresztül, látja rajtam, hogy az alapoktól kell elindulni. Én mondta, hogy akkor kezdjünk fekvőtámaszra. Mondtam, én nem...
4: Ilyenekről indultatok?
5: Én nem tudok fekvőtámaszt nyomni.
4: Mondjuk az, akkor az nagy, tényleg nagyon az alap.
6: Te mennyit nyomsz?
4: 60-70-es.
6: 60-at?
4: Simán, persze.
5: Na, jó, mondta, hogy ez szereti. Innen van hova építkezni. Tehát mondtam neki, hogy 1 fekvőt szerintem meg tudok csinálni, de én a többit azt mindig úgy csinálom, hogy leteszem a térdem. Lányfekvő. Óriási. Óriási.
4: Ez tényleg az alap.
5: És mondta, hogy ez tök jó, mert ha kettőt már meg tudok csinálni, a 100%-os növekedés.
6: Igen.
5: Itt akkor duplázunk. És ezek történtek, a végén is nagyon kész voltam, de a tegnapi nap még hagyják.
4: De tényleg kettő fekvőt nyomtál? Kettőt?
5: Nem is mondta, hogy akkor hagyjuk a fekvőt, ha az nem megy. Jézus, mondta, hogy csináljunk úgy fekvőt, hogy 45 fokba tartod magad ezen a TRX izén, és akkor úgy nyomod.
4: Aha.
6: Ez a tárcsás bizbasz, amit itt tologatsz előre hátra?
5: Nem. Juli, ha rendes fekvőt nem tudsz csinálni,
6: jó,
5: kérlek bocsánat. Szépen, kérlek, szállj le a földre.
4: Érjük, ez a kötél vagy.
5: Az
4: ez
5: ember, aki egy fekvőt nem azt nem tud megcsinálni, szerintem tud olyat csinálni, hogy a gurulós keresztrúdon kiengedi magát és visszahúzza?
6: Hát képzeld el egyet.
5: Nem, egyet sem.
4: Nem, az bivaj, az már bivaj. A gurulós rúd az durvább.
5: Az a legdurvább. Az egyik legdurvább szerintem a hasgyakorlat, bár nem értek hozzá. Nekem ott azzal az a probléma, hogy leér a hasam közben, tudod?
7: Ezért jó a diéta.
5: Hogy nem tudsz ilyeket csinálni, tehát mondta, hogy 45 fokba álljál Feri, TRX kötéllel, és akkor azzal enged le magad, meg ilyenek. Na hát ezekből 15-öket, ilyeneket kell csinálni.
4: Mondjuk akkor szakköröztetek, tehát hogy akkor volt egy kis...
5: Kifújtuk az orrát.
4: De megmutatta, hogy mit kell csinálni.
5: Igen, és akkor én most ezt megkaptam a programot, Isten, és ez bárhol ha vagyok a világban, érted, akkor, és kedvem szottyan arra, hogy edzem a testemet, kérdeztem, hogy nem fogja ez jelentősen befolyásolni az adventi bodyt, tehát nem az történik, hogy a zsír ugyan eltűnik a 120 kilóból, de óriási izomkötegek lesznek, mondta, hogy nem.
4: Hát, na jó, akkor, szóval, és akkor mész vissza egy hónap múlva mérni újra?
5: Egy hónap múlva azt mondta, hogy jöjjek, ezeket csináljam, és akkor már lehet, hogy tudunk majd olyat csinálni, hogy befekhetek valami gép alá, de súly nélkül. Hogy csak a rúd.
4: Mindenik neki. Az 20 kiló elvileg. A sima fekvőnyomó rúd az 20 kiló.
5: Vannak azért távlatok.
4: Az komoly.
5: Érte?
4: Igen.
5: Távlatok.
4: Én most 100-ban nyomtam 3x3-at.
5: Jó, és akkor...
6: Igen, 100 kilométer per órába.
5: Ezek vagytok ti gyúrósok, hogy bemegy a kezdő, az amorf, aki
6: érte... És kicsit odaáll így elefimpálóan.
4: Csak szerényen mondom, hogy jelen pillanatban 100-ban nyomtam 3x3-at tegnap vagy tegnap előtt.
5: Na de azt mondod, hogy mit csináljak az izzó fájdalommal, azokkal a kis...
4: Hát rá kéne dolgozni egy kicsit. Igen. Na meghozom a kedvedet ahhoz, hogy edzőteremben legyél, mutatnék neked egy videót, hogy mit kell csinálni, ha rajtad maradt 100 kiló.
5: 100 kiló?
4: Igen, elküldött, láttuk egy bejegyzést, 100 kiló maradt a torkán egy embernek. Ha odaérsz majd, Ferenc, hogy 100 kilóval fogsz fekve nyomni, akkor...
5: Nem akarok odaérni.
4: De... Mennyi idő alatt veszik észre, hogy szenvedsz? Ez egy baromi nagy konditerem, ahol a pacák viszonylag egyedül van. Ugye? Tehát azt látod, hogy kevesen vannak a konditerembe. Nem egy jó hangulatú terem, nincsenek rajta ablakok, ilyen neonvilágítás, tehát nem egy ilyen nagyon gyúrás ösztönző hely, de emberünk befeküdt a 100 kiló alá. De és egy nagy darab emberről van szó.
6: Mi értelme van ezeknek a gyúrásos videóknak? Tehát amikor megnézem, hogy kitolok 100-at, azt azért veszem föl, hogy utána feltegyem, vagy egyébként később elemzem magam.
4: Én nem vagyok benne biztos, hogy ez nem teremvideó. Tehát, hogy ezt a Pali magáról forgatta, azt nem tudom, hogy te leteszel egy telefon.
5: Mi értelme van, hogy mit reggeliztem? Kitenni, ugyanaz az értelme a 100 kiló
4: nyomásának is. A 100 kilót én is felvettem.
6: Ezt akartam megkérdezni. Neked vannak ilyen videóid?
4: Nagyon kevés ilyen videó van.
6: Van egy titkos fájl.
4: Van egy titkos fájl, igen, meg van egy közös csoport a srácokkal, de a 100 kilót, amikor eléred, azt felveszed, hogy akkor belenyomsz egyet, vagy meglátod, hogy egyáltalán sikerül-e segítség nélkül, de azért a 100 alá, amikor befekszel, az egy jó érzés, ez egy mérföldkő. Igazából nem annyira durva, csak a fejedben ott van a 100 kilónál, hogy az mégiscsak 100.
5: Lélektanilag
4: egy nagyon nagy határ, és azt mondjuk mi is felvettük, igen.
6: De ezt nem ellenőrzött körülmények között nyomja ki először az ember?
4: De először áll mögötted valaki. Uh-huh. Én szerintem ő nem először nyomta, vagy az lehetett, hogy mondjuk szériázott 100-at, csak még elfáradt az utolsónál. Tehát, hogy nem, szerintem nem először fekszik a 100 kiló alá, csak még belenyomsz 5-öt, 3-at, lehet, hogy a harmadik már nem úgy megy ki, szarnapod van, gyengébb vagy, és egyszerűen azt hiszed, hogy tegnap még ment a 3 darab 100-ból, de ma meg a 2 után valamiért elfogysz. Tehát, hogy nem gondolnám, hogy ez egy első rekord kísérlet volna. Csúcsnyomás, mert akkor van ott ember, meg egyáltalán. Tehát, hogy azért az így megtörténik. Na most, hogy levette a 100 kilót, és az, hogy látod, tehát, hogy valamennyit nyomott már belőle, de elfárad. És a következőt látod, Jézusom. Rámegy a torkára.
6: A mellkasáról lecsúszik.
4: A mellkasáról legurul a torkára, számold a másodperceket.
5: Jézusom.
4: És azt, ugye, itt már nincs nagyon erőd megemelni. Azt nem tudom,
6: az
4: hogy ahol...
6: Ez is rossz.
4: Figyelj, hát
5: haldoklik a csávó, gyerekek, mondjuk ki. Kész, elernyett.
4: Ez valóban egy kemény videó. Nem, meghozza a kedved, Feri, látod? Ezért nem kell a súlyakkal dolgozni.
5: Nem.
4: Tudom, hogy nem tudod tehát, hogy ledönteni valahogy oldalra. Ugye, hogy azt kipróbálom lehet ma, hogy...
5: Engedd rá szerintem is a torkodra a
4: valamelyik oldalra eldöntöd, és nézd meg, fekszik, nem
5: emelgeti a lába.
4: Nem Jézus, tudja
6: már
4: kinyomni.
6: Már remeg a lába.
5: És ott egy csávó feneke gyerek, oda néz.
6: Ó, te jó Isten.
5: Hát ez haldoklik.
4: Figyelj, remeg a lába a csávónak, és a láb remegést veszi észre nagyjából egy perc után az ember. Tehát egy percig volt a 100 kiló a torkán, és próbálják róla levenni a súlyt utána, hogy odalépnek hozzá mind a ketten. Egyébként nem meg kell nézni, ez pont száll, mindegy, nem is a lényeg. És,
5: azt a minden.
6: Nem él.
4: És leveszik róla a súlyt.
6: Úristen.
4: És az ők elájult egyébként.
6: Persze, biztos annyi ideig nem kapott az agyavért, hogy nézzek, sehol, se kék, se hang
4: fekszik. Vége van. Na, Ferenc!
5: Mondjuk jó, ott hagyták a csehát. Menjen.
4: Nem, szerintem nem, segítségért rohannak.
5: De tehát, legalább hogy... valaki ott fogná, vagy...
4: Nem tud, nem nagyon tudsz, én nem tudom, hogy mit csinálnék, ott fekszik szinte elájulva. Mi oldalra fordított meg, hogy ne nyelje le a nyelvét, az mondjuk lehet, hogy segítség.
6: Nem, visszamentek
4: gyúrni. Az ember elájult, valószínűleg hallgatják a szívét, hogy működik-e. 100 kiló van rajta.
6: De nem ültetett föl azonnal? Hát,
4: ha de most próbálják, látod, leszedik a fekvenyomópadról, lefektetik.
5: Hát ott a gégéd összetört darabokra.
4: Azt nem tudom.
5: Hát a gégére, ide tette rá, a gégére.
4: Na mindegy, Ferencesek, szerettem volna neked megmutatni ezt a jó hangulatú videót. Kicsit durvá volt, én nem néztem meg előre, köszönjük. Szerintem. És azt hittem, hogy van valami happy end, hogy a végén a csávó fölül, mert ezeknek a gyúros videóknak van egy ilyen feloldozása, tudod, hogy úgy fölül megrázza magát, és így fölborítja a kamerát.
6: Nem, jött a recepciós lány, és lecseszte, hogy nem tette vissza a súlyokat a helyére.
4: Ezért mondom, Ferenc, nem kell azonnal alá feküdni a fekvenyomorúnak.
5: Lakatos Péternek üzennék, hogy Peti, a haver, a legnagyobb baj, nem megyek többet.
4: Igen. Fölrakjuk a linket, meg tudjátok nézni. Igen.
6: Neked már esett rá valamidre, vagy volt már baleseted a teremben?
4: Az edzőteremben? Hát lekapogom, hál' Isten nem. Sérülés sem. Tehát, hogy se baleset, se sérülés nem. Nem volt ilyen. Nincs is nagyon ott, ahova járok. De hát ez ugye megtörténhet bármikor. Nyilván ismered magad, meg tudod, hogy milyen állapotban vagy, 100 kilónál azért már szólsz, hogy gyerekek, valaki nézze rád, vagy álljon mögéd, vagy segítsen. Vegye föl. Az is föl van véve, a 100 kiló egyébként föl van véve.
6: És néha ilyen elhomályosodott tekintettel így levetíted.
4: Soha büdös életben nem néztem meg többet. Nem. Ezt csak fölvettük, hogy ez így legyen meg, ez egy ilyen mérföldkő. De nem volt az, hogy utána otthon te nézegeted, hogy kinyomtad a 100 kilót. Tessék? Meg tudom mutatni, persze, itt van, abszolút. Szeretnéd látni, hogy nyomok 100 kilót?
6: Igen. Na nem hiszem el.
4: Hát, hogy mindjárt megkeresem, föl
6: és
4: van
6: ilyenkor véve. Egyet nyom ki az ember, és utána feláll, zihál, és átöltözik, hazamegy.
4: Üvöltesz egy nagyot, odamész az első nagy darab kopasz, az levesz neki egy nyakas hátul, és azt mondja, na mi van? Nem, hát ez attól függ, hogy mi a cél. Tehát, hogyha csúcsot nyomsz, akkor megnézed, hogy mi most a legtöbb. Akkor abban belenyomsz mondjuk egyet. Akkor mész 105-re, 110-re, mész följebb.
6: És meg volt a 100, akkor most már meg volt a 100?
4: 105 vagy 110-nél vagyok most.
6: Tényleg?
5: Igen. Öcsém, na? Úgyhogy nyáron nem csinált semmit, csak feküdt a parton.
4: Egyet simán.
6: Tehát, ha te most lefeküdnél ide a földre, és én felvennék egy
4: plank... az arcodra, és
6: felvennék egy plank post, akkor te simán ki tudnál engem tolni.
4: Hány kiló vagy?
6: 60.
4: Jaj!
5: Ilyen aranyú, de
4: cuki. Nem tudod annyira megmerevíteni magad, az a
6: de
4: baj.
6: Dehogy nem.
4: Tessék.
6: Szerintem simán.
5: Videó.
4: Miért van az, hogy neked...
5: Videót csinálunk belőle a teraszon.
4: Egy próbatétel arra. Jó? Akkor elmész oda a teraszon, és persze. Hát 60 kiló vagy. Még az Anna is rátfeküdtett. Így... De hát most te is volt edzőtermes karriered, vagy te otthon csináltad? De annak otthon. Az véget ér?
6: Nem.
4: Csinálod?
6: Nem.
4: Nem hiszem el, hogy milyen alulmotiváltak vagytok komolyan.
5: Nem, én vissza fogok. Hát én két és fél hete csinálom.
4: Ja, te két és fél hete nyomod, igen.
6: Én vissza fogok térni. Csak most van egy pauza, de ennek oka van.
4: Ja, hogy van, ja, értem, hogy ennek most egy különleges oka van.
6: Igen.
4: Hogy most éppen nem edzem. Jó, hát ok az mindig kifogás.
6: De már nagyon várom, hogy véget érjen ez az ok. És visszatérhessek.
4: Ez az ok, azt úgy hívják, hogy menopauza? Vagy úgy hívják, hogy...
6: Hallod, figyelj, vagy az az ok, megkaptam a leleteimet. Olyan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon messze vagyok a menopauzától, mint...
4: De már megkaptad a leletedet?
6: Meg. Hát de neked nem volt menopauza vizsgálatod, sűrűn.
4: Hát de kértem azt is, hát hogyne, hát azt is kértem.
6: Szóval, hogy kicsit se vagyok benne. A hőhullámok azok miattatok vannak.
4: Figyelj, én megkaptam a leletemet 3 napja, pont egyébként az edzőteremben voltam, és ti ebből csak annyit éreztetek, hogy érzékeltetek, hogy jött egy beírás a Viberre. Ami a következő tartalmazta. A beírás arra szólt, hogy meg tudja valaki adni az orvosnak a...
6: Ilyen nagy a bajban.
4: Az orvosnak a telefonszát. Ugyanis a következő történt, ugye hát itt az van, hogy te megkaptál, csináltunk egy olyan vizsgálatot, ami arról szól, hogy te neked mennyire van esélyed arra, hogy vastagbél rákod legyen, meg polipod, meg elváltozásod, és hogy mekkora a rizikófaktorod. Csak hogy én rosszul nyitottam meg a leletet, és ugye az volt, hogy csak egy részét nyitottam meg a leletnek. És a lelet a következő tartalma. Kezelő orvosával tájékozódjon, beszéljen, magas rizikofaktor, rák, végbérák vagy már kialakult, vagy alakulóban van, de hogy magas hajlam van, és hogy vagy már polip és rák felfedezhető, tanácsoljuk a mielőbbi kapcsolatot. Így kiesett a kezemből a súlyzó.
5: Megnézted a gyerekeket.
4: Jézusom, ránéztem a családi fotókra.
6: És az... Miki, azt akarom mondani, töröltel az előzményeimet.
4: Az asztali képemben törölt az előzményeket, meglássák a gyerekek. Ugyanis rosszul olvastam a leletet. És ugye ne azt se láttam, hogy magas vagy alacsony, csak elolvastam, hogy polip kialakulás.
6: Hogy lehet egy ilyen leletet rosszul elolvasni? Nem görgettél le az aljára?
4: Nem görgettem le az aljára. És kiderült, hogy le van írva, hogy magas rizikó, alacsony rizikó, és fölül meg van a teleleted a végeredmény,
5: hogy negatív, negatív. Hogy magas rizikó.
4: Megnyitottam, belenagyítok, hogy akkor polip és rák már valószínűleg diagnosztizálható, keresem fel minél előbb kézzel. És hogy így álltam, így konkrétan az, amikor így legyengülsz, tudod, hogy van egy ilyen, még nem éltem igazán.
6: Azt hittem, csak viccelsz.
4: De érdekes, mikor az ember kap egy ilyen hírt, arra számít, hogy máshogy fog reagálni, de én most egyáltalán nem reagálok máshogy. És volt egy ilyen masszív önvizsgálat, hogy elkezdtem gondolkozni, tudod, az életemen, eszembe jutott egy csomó minden.
6: Mit nem csináltam?
4: Mennyi helyre akartam elutazni, nekem még mennyi vágya volt, és álltam, és kérdezte az edző, fiam, mi van, gyere már, te vagy a következő. Nem, mondom, most viszonylag jött valami hír, most ezt mondom, hogy kicsit ki kell bogoznom, hogy rossz hír, elmondom, még nem tudom.
5: Elsíratod magad.
4: És elkezdtem azon gondolkozni, hogy tudod, hogy úgy, hát, hogy úgy felnőnek, egy csomó terve volt, még, stb. És azon gondolkoztam, hogy de érdekes,
6: mert... Megsajnáltad magad?
4: Kicsit megsajnáltam magam, és azt hittem, hogy majd, amikor én kapok egy ilyen hírt, én arra ugyan, jó van, nem gond, ezt is megoldjuk, és mondom, de béna vagyok, ugyanúgy reagálok, hogy egy csomó ember. Ugyanúgy, hát de fura, én is meg ilyen. És vizsgáltam magam, hogy reagálok erre a híre. És akkor beírtam nektek csak annyit, hogy el tudjátok küldeni az orvosnak a
6: tervet. Figyelj, én akkor konkrétan megijedtem.
4: Hát konkrétan temetni kezdtetek. Igen. Tehát azért onnan megjöttek, a nyugi életben maradt. A nyugi koporsód lesz, mi ott leszünk a temetésre, de azt se tudtátok, mi van, de jöttek az együttérző üzenetek.
5: Nekem ez az egy dolog.

0: ott lehetne valahol, tudod, zárójelben. Úgyhogy, de megmaradunk.
1: Nem, mindegy. Akkor élsz. Jó vagy.
0: Visszatérve a gyúros videóra, Ferenc óvatosan.
1: Na, jó? Eszembe se jut. Én már a rudnál rosszul lennék. Tehát azok a nagy tárcsák, amikre ezekre rátesznek.
0: Óvatos legyél.
1: Az nekem nagyon messze van. A rúd mennyi? 20 kiló?
0: A rúd az elvileg igen. Az, az normális,
2: de
0: az 20 kiló.
2: 20
1: nagy segítséggel.
0: De most tényleg, ha befeküdnél, fekve, nyomtál fekve tegnap, vagy tegnap előtt?
1: Hogy nyomtam volna?
0: Nem is engedett oda, Péter?
1: Nem, hát, de egyébként meg csak egészen halkan jegyzem meg, hogy én most ugye 115 kiló vagyok.
0: Nagyjából a súlyoddal kéne nyomni.
1: Hát és én ennyi, a saját súlyommal nyomtam.
2: Hát azt emeli saját magát.
1: Azt emelem olyankor, tehát nekem egy fekvőtámasz, az egy 115 kilós kinyomás, haver.
0: Hogy lenne már annyi? Hát a lábadon is támaszkodsz, hát a lábad az lele.
2: Mekkora szemét!
0: Hülye!
2: Beárultam!
0: Az nem azt jelenti, hogy ki tudja nyomni fekvő a 115 kilót. Hát az nem ugyanaz.
1: Nekem pipaszár lábaim vannak, tehát a két lábam max 15 kiló együtt, akkor 100 kilóval nyomok.
0: Tehát egy 100 kilós ember egyszer fekvőtámaszkodik, az olyan, mint a kinyomna 100 kilót a fekvőpadon.
1: Egészen rosszul értelmezitek ezt az egész sportágat, amit csináltok. Én majd megreformálom.
0: Egészen durva.
3: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
4: Nem sírok, csak az allergia.
3: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
4: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
3: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
0: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
10: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pakk, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
9: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
12: Mi?
11: Ne!
12: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
11: Ugrunk egy bombát!
12: Szállás.hu.
13: Úgy is tett.
0: Reklámot hallottak.
14: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy Balázsék Best-of-ja után, a magam részéről egy kávé után bedurrantjuk augusztus első munkanapját. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Első munkanap annak, akinek dolgoznia kell, a többiek nyaralnak, nekik jó pihenést. Tessék majd megszerezni a páros belépőt a Parade Remember-re augusztus végére, nem sokára indítom majd a játékot.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Idén nyáron mi intézzük a legjobb bulikat, fesztiválokat, a mázlista hallgatók pedig ott lehetnek a legjobb eseményeken. Nyár végén, augusztus 29-én Parádé Remember. Ugye Budapest Parádé régóta nincs, de a Budapest Parkban visszahozzák a hangulatot, és mivel sok Rádió 1-es annó ott volt ezeken a Budapest Parádékon, szerintem ezen a bulin is szeretnének sokan ott lenni. Úgyhogy hajrá, hölgyeim és uraim! A 10. telefonáló mostantól páros belépőjegyet nyer. 20-as a forró drótunk, 311-111. A játék indul!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

0: Rádió egyen, csak igazi mai sláger megy, és ezen a héten is lehet élményeket szerezni tőlünk. A Parádé Remember-rel kap a 10. telefonáló páros belépőt tőlem. Halló!
1: Halló, szia! Marian vagyok, Szigetszen Miklósról, és a játékra jelentkeznék.
0: Marian, buliznál egy nagyot augusztus végén?
1: Igen, mindenféleképpen.
0: A nyár legutolsó napjai van?
1: Igen.
0: Akkor gyere velünk bulizni, 10-ként értél el!
1: Jaj, de jó! Hú, ez most nagyon jól esett. Múlt héten is próbálkoztam, az nem sikerült.
0: A Strandfesztiválra is szerettél volna bejutni, oda nem sikerült. Akkor gyere velünk a Parádé Remember-re, de csak egy Rádió 1 szlogen után.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát persze, hogy tudod.
2: Gratulálunk! Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Hú, nagyon boldog vagyok, barátnőmmel fogok menni.
0: Hogy hívják őt?
1: Andi.
0: Andi, hát most is egy bulis dal jön, ezzel azt üzenjük neki, hogy?
1: Hát, Andi, bulizunk egy jót.
0: Most is, és a nyár végén is majd együtt. És hát, hölgyeim és uraim, a játék folytatódik 11.

0: Itt a Rádió 1, 10 óra 54 perc. Kaptam közlekedési infókat. Ádám szólt, hogy az M44-es autóúton Békés Csaba után az M5-ös felé haladva volt egy baleset, autókontra szalagkorlát, 117-es kilométernél történt, csak egy sáv járható. Kinga pedig azt írta, hogy a 42-es főúton autó és kamion ütközött a 28-as kilométernél. Ott volt áldogálás, de szerencsére félpályán már lehet haladni.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Ha vannak még hírek az utakról, jöhet SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. Én az újabb zenei órát hamarosan ezzel a Taylor Swift-dallal indítom majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620-3111-111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
5: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
6: Nem sírok, csak az allergia.
5: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást. Mindezt tartósítószermentesen.
6: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
5: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
8: Ne!
9: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
12: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
14: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
15: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
14: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
15: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
14: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, szuper délelőttöt mindenkinek. Hát drága Rádió 1-esek, ha nagyon meleg van, tessék az egykori matek felelésekre gondolni. Engem attól mindig kirázott a hideg. A nyár a Rádió 1 igazi mai slágereivel jó hangulatú, és köztük ebben az órában is adok majd egy páros belépőt a Parádé Rememberre. Ez az óra is nyerő óra lesz. Szólni fogok természetesen, amikor telefonálni kell. Addig is buli, klub hangulat a folytatásban. Itt a Rádió 1-en.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening to

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: kell koncentrálniuk. Sajnos Istvántól azt tudtam meg, hogy az M5-ösön Budapest felé haladva a Lajos Mizsely és Örkény között volt egy baleset a 62-es kilométernél, és olyan nagy a sor, hogy a Lajos Mizsely csomó ponton is túl van a vége, úgyhogy már Kecskeméttől az 5-ös főúton érdemes Budapestet támadni. Köszönjük a hírt, jöhet még a forró rót 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Az infókért cserében jó zenék, ráadásul most újdonságot indítok, hölgyeim és uraim, ez Regál Lili vadonatúj dala, a Heal Me a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Ki az, aki ráír augusztus 29-én? Ez egy szombati nap. Tessék jönni budizni velünk, drága Rádió 1-esek, parádéri member a Budapest Parkban. A 10. telefonáló ott lesz. 20 311 111.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. A legjobb fesztiválokra, a legjobb bulikra, a Rádió 1 juttatja be a hallgatókat. Augusztus végén jön a Parádi Remember, és sok-sok Rádió 1-es ott lesz. Halló!
1: Szia, Sanyi vagyok, és a játékot szeretnék jelentkezni.
0: Sanyikám, szia, hogy telik a napod, mit csinálsz?
1: Dolgozgatunk bent kollégákkal irodába.
0: Ebben a nagy melegben nem rendeltek el home office-t?
1: Sajnos nem, viszont vigyázunk mi is a klímázásra, nem hűtjük le annyira az irodát, úgyhogy figyelünk nagyon.
0: És ahogy látom, gondolkodtok a nyárvégi bulikon.
1: Nagyon-nagyon.
0: Gondolkodjatok, mert 10-ként elértél, Sanyi!
1: Az atya világ, hihetetlen.
0: Befutottál 10-nek, de jó vagy.
1: Atya ég, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Még a szlogen is megy.
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádi Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök, hihetetlen. Nagyon jó. Jövő héten is megyek fesztiválozni, mert a kanyarat is le tudom zárni még vele.
0: Hát akkor lesz mire emlékezni az idei nyárból, te végig bulizod.
1: Így van, így lesz. Hál' Istennek.
0: És intézek még páros belépőket a Parádi Rememberre, jelentem. Délután a játék folytatódik itt a Rádió

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy 2026 nyarán. Mi adjuk a legjobb hangulatot a munkához, a nyaraláshoz. 5, ráadásul ma is így zenélnek az ország legjobb DJ-i. 5 órától 2 órás mixben, a live mixben Jauri. 8-tól jön a Disco Sheet, 9-től a World is My Radio Show-ban Metzger, Viki és Kollár.

0: itt a Rádió 1-en. Azonnal indítjuk a Daily Mixet ezzel a dallal. I'm chasing paradise with you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
7: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanya termáltóban egész évben. Élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Gardent a maiutazás.hu-n.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
9: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
10: Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mindenki próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a jövő hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. Zuhanyzó konténereket telepítenek és megnyitják a közintézményeket Pakson, hogy az atomerőmű leállása miatt kieső melegvíz szolgáltatást pótolják. A mozgásukban korlátozott lakók a családsegítő munkatársaitól kapnak segítséget. Napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli, délkeleti szelet. Délután 35-40 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!
0: Rádió
11: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

105.5 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello, Dunaföldvár, itt a Daily Mix, a fedélzetem pedig Márkó, Rudi Petra. Szép hétfő délutánt, 36-38 fok is lehet akár a folytatásban, nagyon meleg lesz, csapadék persze nem várható, marad a verőfényes napsütés és a magas UV-sugárzás. Mindenki vigyázzon magára és a másikra is, figyeljünk. Ray Dalton, övé meg a folytatás, már is szól itt a Daily Mixben a Blood Running, szép hétfő.

105 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert Hello Dunaföldvár és a környék, a fedélzeten Kóródi Petra, itt meg a Daily Mix. Nézzük már is, hogy mi a helyzet az utakon. Útkarbantartási munkálatok vannak a Dunaföldvár seregélyes összekötő úton, kaszálás az útszélén, bárhol, bármikor lehet útszűkület, erre számítani. A Duna túloldalán Soltot elhagyva meg az 52-esen útépítés okoz útszűkületet, jó utat és balesetmentes közlekedést mindenkinek. Exen Céra és Misa Miller jönnek, ez a Don't Leave.

Ez a 105 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek itt Dunaföldváron, a fedezeten Kóródi Petrával, ez a Daily Mix. Szép hétfő délutánt kívánok mindenkinek. A folytatás pedig Shakirae, akit Edal kapcsán, meg már egyébként korábban is úgy emlegettek, hogy a VB himnuszok koronázatlan királynője. Abszolút adom ezt a megnevezést. Shakira, amit készít, az a sikerre ítélt. Nagyon kevés olyan dal van, ami nem. Bája és abszolút a tehetsége viszi őt előre. Itt van az idei VB himnuszával, most a Dai Daival és Burna Boyjal a Daily Mixben.

Itt a 105 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Dunaföldvár, ez a Daily Mix a stúdióban, Kóródi Petra. Drámai vízhiány Tolna vármegye Horgász vizein, olvasható az információ a teol.hu-n. A szálkai víztározóból 1 méter víz hiányzik, kényszerlehalászások jöhetnek, olvasható a folytatásban, én is erről fogok most beszélni. Kritikussá vált a helyzet Tolna vármegye Horgász vizein a tartós hőség és a rendkívüli szárazság miatt. Szakács Szabolcs, a Tolna vármegyei Horgász Egyesületek Szövetségének ügyvezető elnöke tájékoztatása szerint több tóban drámaian lecsökkent a vízszint, ami a hajnali órákban súlyos oxigénhiányhoz és halpusztuláshoz vezethet. A feliszapolódás miatt több helyen a 1,5 méteres mederből mindössze 80 cm-es a tényleges vízborítás. A tohoz kezelésében lévő szálkai víztározóból már csak nem 1 méter víz hiányzik. Ha a helyzet tovább romlik és nem érkezik csapadék, egyes vízterületeken kényszerlehalászásokra kerülhet sor. A Sió alsó szakaszán a vízügyi szakemberek mesterséges gátolással tartják vissza a vizet, még a Dunán a rekord alacsony vízállás miatt a halak a meder belső részeire húzódtak vissza. Olvasható az információ a teol.hu-n, tehát a horgász vizeket is sújtja természetesen a szárazság. Bővebb információ erről a portálon. Ma augusztus 3-a van, én meg közben köszöntöm itt Dunaföldváron és környékén a névnaposokat. Augusztus 3-án ők a Herminák. Nevük német eredetű név, jelentése hadinő, a Hermann férfi név női párja, illetve más feltevések szerint a germán Ermin vagy Irmin isten nevével függ össze, és a németben az ezt a névelemet tartalmazó női elemek, nevek alakváltozata. Sok boldogságot, kedves Herminák, és Isten éltessen minden ünnepeltet! Hi Patton és Norma Jean Martin, a Megari PPFR dalaszol nekik az Out of My Head.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Koródi Petrával. Csak igazi

105.5 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Dunaföldvár és a környék. A stúdióban Kuródi Petra, és ezt a 60 percet is együtt töltjük. Szép hétfő délutánt. Hát a keddi időjárásra rápillantva azt tudom mondani, hogy fokozódik a helyzet. 39-41 fok is lehet akár holnap. Csapadékmentes napos száraz idő várható. Felhőse lesz az égen igazából. Mindenki vigyázzon magára, és figyeljünk oda egymásra is. Shawn Mendes, én pedig őt hozom már is a hétfő délutánba. Szól a Treat You Better.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

105.5 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Dunaföldvár és a környék, szép délutánt kívánok mindenkinek. A stúdióban Kurudi Petra, nézzük az úti helyzetképet. Útkarbantartás Seregélyes felé, a Dunaföldvár Seregélyessel összekötő úton kaszálás van, bárhol, bármikor lehet útszűkület. A tájékoztatás szerint a Duna túloldalán az 52-esen Soltot elhagyva meg útépítés, ezzel is számolni. Jó utat és balesetmentes haladást kívánok mindenkinek. Lady Gagát pedig már is hozom. Szól a rádió, egyen az

105.5 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek itt Dunaföldváron, szép délutánt kívánok itt Kóródi Petra. A nagy meleg hatalmas terhet ró még az egészséges szervezetre is, de különösképpen legyünk figyelemmel a kismamákra, a gyerekekre, az idősekre és a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőkre. Aztán a szakemberek tanácsa szerint a megfelelő mennyiségű folyadék ilyenkor nem csak szükséges, hanem kell, három felkiáltó jellel, 10 tesszúly kilogrammonként 4 deciliter a napi adag az ajánlás szerint, és érdemes számításba venni az izzadás miatti só és ásványanyag veszeség miatt az izotóniás italokat is. Én pedig hozom Tiestót és a bizniszt, vigyázzon mindenki magára!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Köszöntöm Önöket, 2026. augusztus 3-a van. Az Oxigén Média híreit hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. A Paksi atomerőmű 4 blokkjának leállítását követően a távhőszolgáltatás érintettsége miatt meleg víz nélkül maradhat mintegy 2771 lakótelepi lakás és 181 közületi intézmény. A helyzet megoldása érdekében az önkormányzat egyeztetést kezdeményezett az illetékes szakemberekkel, intézményekkel, amelynek eredményéről Heringes Anita polgármester, Barnabás István alpolgármester és Cseh Tamás a választókörzet országgyűlési képviselője sajtótájékoztatón számolt be július 31-én, melyről a Telepaks számol be. Országos visszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósága a Reva márkájú instant levesekre és instant tésztalevesekre, így Dunaföldváron is. Az intézkedés valamennyi forró vízzel elkészíthető Reva termékre vonatkozik, függetlenül az ízesítéstől, a kiszereléstől, a gyártási tételtől vagy a minőség megőrzési időtől. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen terméket tart otthon, semmiképpen ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére, ahol a forgalmazó köteles visszatéríteni a vételárat. A döntés hátterében az áll, hogy Magyarországon már azonosítottak egy szalmonella fertőzéses megbetegedést, amely kapcsolatba hozható a jelenleg Európa több országát érintő járvánnyal. Várja a felterjesztéseket Paks önkormányzata a Pro Urbe emlékérem, illetve a díszpolgári cím adományozására. A javaslatokat augusztus 24-ig kell elküldeni a jegyzőhöz, a kitüntetéseket a képviselőtestület döntés alapján október 23-án adják majd át. Vannak pedagógusok, akik nem csak tudást adnak át, hanem maradandó értékeket is teremtenek közösségük számára. A Bél Mátyás díj idei kitüntetettje, dr. Gesztes Jenikő is ilyen személyiség, írja róla a Teol. Évtizedek óta elkötelezetten dolgozik a tanítás, a honismeret, a helytörténeti kutatás és a tehetséggondozás szolgálatában. A Szekszárdi Garai János gimnázium falai között eddig eltöltött közel 4 évtizedben pedagógusként és klasszika filológusként nem csak ógörög kultúrát, latin nyelvet vagy történelmet tanított, gyémántokat csiszol fényesre, mondják róla, és ez a metafora találó. A diákok, akik közel 20 éve működő szakkörében kutatnak, versenyeznek és publikálnak, nem csupán tudást, hanem tartást is kapnak. Számára a pedagógus és a kutató fogalma elválaszthatatlan, amikor a Honismereti Szövetség pedagógiai munkabizottságát vezet, vagy épp késő este diákprogramokon töri a fejét, ugyanaz a szenvedély hajtja láttatni a láthatót, felfedezni a szülőföld rejtett értékeit. Érdemes fokozottan figyelni a telefonokra érkező üzenetekre, mert ismét adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési bírságra hivatkozva. Az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon figyelmeztetett, a rendőrség továbbra sem küld SMS-ben bírságról szóló értesítést. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkoznak, és egy linket mellékelnek a befizetéshez vagy ügyintézéshez a bajaiaknak is. A link azonban egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség felületét utánozza, célja pedig a személyes és bankkártyadatok megszerzése. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen SMS-t kap, ne kattintson a benne szereplő linkre, ne adja meg adatait, hanem törölje az üzenetet. A legmagasabb fokú hőség riasztást rendelt el az országos tisztifőorvos július 30-án 0 órától augusztus 4-én 24 óráig. Pakson is fokozódik a hőség, a következő napokban elérheti a 40 Celsius fokot, párakapuk működnek több helyszínen a városban, és ezen felül is gondoskodik az önkormányzat azokról, akiknek átmeneti enyhülésre van szükségük, írja Telepaks.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

105 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Köszöntök mindenkit itt Dunaföldváron és a környékén. A stúdióban Kóródi Petra, és kikapcsolódási lehetőségeket hozok már is. A folytatást érintően érkezik természetesen egy augusztus végi program. Pontosabban talán mondhatjuk azt inkább, hogy augusztus közepi. Ez nem más, mint a Szent István nap, amely 19-én és 20-án várja az érdeklődőket itt a városban. De előtte nézzük, hogy milyen kiállítások érhetőek el. Az aktuális havi műsorfüzet szerint a Művelődési Központ előterében a Kertbarát Klub fotópályázatának alkotásait még megtaláljuk, a Berzen a Gyilona Városi Könyvtárban pedig a Levendula Művészeti Iskola évzáró kiállítása is megtekinthető. Mindkettő tárlatot az intézmények nyitvatartási idejében látogathatják az érdeklődők. A Dunaföldvári Várban is van, sőt, mi több vannak kiállítások, és szintén a vár nyitvatartási idejében látogathatóak ezek. A Vártoronyban Török világ, Magyar világ, Csonkatoronyból múzeum, a Fafaragó galériában Mesebeli Afrika, színekbe faragott múlt, festett bútorok és fafaragások, az Ispánházban pedig Kunhegyesi Ferenc festőművész tűzben született jubileumi tűzománc alkotások. Ezek a tárlatok elérhetőek tehát a Dunaföldvári Várban, a vár nyitvatartási idejében bárki meglátogathatja őket. És az imént már beharangoztam augusztus végét, egyébként hihetetlenül gyorsan repül az idő, és gyorsan repül ez a nyár is. Augusztus 19-e és 20-a jön a folytatásban hamarosan, ez a Szent István nap, amely várja az érdeklődőket majd Csondor Kata családi koncertjével, Vastag Csaba kis koncertjével, a KFT együttes koncertjével, helikopter bemutatóval és tűzijátékkal. A helyszínünk a Dunapart, a programfüzet információi alapján legalábbis a tájékoztatás szerint, úgyhogy előre is jó szórakozást kívánok a Szent István naphoz mindenkinek. Alex Tengyihez meg jó rádiózást, jön már is a Bamboo Lép!

Itt a 105 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy, ezek pedig egyben már a búcsú másodpercei a számomra. További szép délutánt kívánok mindenkinek itt Dunaföldváron és a környékén. A délután folytatásában egyébként az igazi mai slágerek szólnak, jönnek szépen sorban egymás után, a közvetlen folytatás pedig hát ismerős lehet korábbról, egy Faithless ikonikus sláger, az Insomnia újragondolása ez, amelyhez Bibi Rexha nyúlt hozzá, és Faithless-tel kiegészülve alkotta meg a New Religion-t, ezzel köszönök el, Kóródi Petrát hallották.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mind

0: Még megéri.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
5: Nem sírok, csak az allergia.
4: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
5: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
4: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
6: Reklámot hallottak.
7: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
9: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
10: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal is teljesen val. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak így.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely szuper délután mindenkinek, Györkei Attila a stúdióban. Rádiózunk együtt továbbra is, nem sokára játszani fogunk majd páros belépőkért a Parádé Rememberre. Most 5 perccel 2 után 2 közlekedési infó. Kodi írta az egyiket. Az M5-ösön Budapest felé 2 baleset is volt, az egyik Lajos Mizse környékén, a másik Lajos Mizse és Örkény között, úgyhogy az 5-ös főúton érdemes kerülni Kecskeméttől. Rami pedig azt írta, erős a forgalom az M7-esen Budapestről a Balcsi felé, Martonvásárnál torlódás van. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és csak mondom, anno az ezredforduló elején is mindaddal igazi mai sláger volt, amelyek ráadásul sokszor a mai zenék alapjává váltak. Hát akkor utazzunk együtt vissza az időben, drága Rádió 1-esek, idézzük fel a kor hangulatát, amikor még a Budapest parádékon partiztunk. Parádé Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én a Rádió 1-jel. Páros belépőt kap ugyanis a 10. telefonáló mostantól. A játék indul 0620 311 111. Sok sikert!
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening

0: legyen csak igazi mai sláger megy. Bejuttatjuk közöttük a hallgatókat a Parádé Rememberre augusztus végére. Halló!
1: Szia, Zsolt vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Zsolti! Honnan hívtál?
1: Székesfehérváron.
0: Mit csinálsz ott?
1: Hát jelenleg edzeni megyek, aztán déli dolgot.
0: Ebben a melegben?
1: Hát sajnos, ez jutott látott.
0: Nem azt mondják, hogy ilyenkor ne edzen az ember? Vagy te aktívan sportolsz?
1: Hát egy kicsit, csak egy kis kardió, meg ez az, hogy valahogy elteljen a nap.
0: Jó, hát óvatosan vigyázz nagyon magadra.
1: Vigyázok.
0: De érthető, hogy jól kell kinézni, mert 10. lettél!
1: Nagyon szépen köszönöm. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Még a szlogen is megy.
2: Gratulálunk! Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szépen köszönöm!
0: Nagyon óvatosan azzal az edzéssel, jó? Sok vizet igyál, vigyázz magadra, mert szeretnénk látni a Parádé Rememberen.
1: Ott találkozunk, köszönöm!
0: Na és kivel találkozunk még ott? A következő órában kiderül, 3 óra után ismét játszunk, sőt, este a Kívánság műsorban Juhász Gerinél is lesz játék a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádé Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió egy, csak igazi mai sláger, egy nincs megállás, megszakítás. Ráadásul most brutál jó lesz a hangulat. Hozok egy dal Jennifer Lopeztől és David Guettától, Save Me Tonight, amit a DJ-ink, amely

Igazi mai sláger megy, miközben együtt spórol az ország energiát, vizet, és hát drága Rádió Egyesek, nagyon sokat segíthetünk a takarékoskodásban, ha például a hagyományos izzóinkat lecseréljük ledesre, ha alacsonyabb hőfokon mosunk, 30-40 fok helyett, ezek mind-mind segítik a villanyszámla apasztását, de kisebb szokásváltozások is, főzéskor a fedő használata az edényeken, a hűtőszekrény megfelelő hőfokra állítása, vagy éppen a telikád víz helyett rövidebb zuhanyzások, ezek mind-mind hozzájárulnak a víz- és villanyhasználatunk csökkentéséhez. Jó munkát, jó nyaralást kívánok mindenkinek! Indul a következő zenei óra, mutatom, hogy mivel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Takaríts meg nagyban, válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Több száz nem élelmiszertermék minimum 30% kedvezménnyel kapható. Augusztus 1-e és 31-e között áruházainkban a készlet erejéig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
4: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanja termáltóban egész évben. Élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Gardent a maiutazás.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
5: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

control, even if you know that you don't own me. I'll let you play.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing. So step to the rhythm.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, közöttük nagy Rádió 1-es kedvencek. És látom Attila Viberét, neki most nagyon nem jó. Szia Ati is, én nem választottam a home office-t, kötelezővé tették a munkahelyemen, hogy ne kelljen hűteni az irodát. Itthon viszont nincs klíma, úgyhogy sajnos nehezen megy a meló. Ati és minden sorstárs, kitartást!

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és igen, bár megígértem, ebben az órában még nem indult játék Parádé Remember kapcsán, úgyhogy tessék nagyon fülelni, mert ezután bármikor szólhatok majd. Közben nézem, hogy ki mit ír SMS-en Viberen a 20-as 311-111-en, ráadásul Viberen hangüzenetet is kapok, Évitől jött ez.
1: Sziasztok, Évi vagyok. A legforróbb napokon is kapcsoljatok a Rádió 1-re, és hűtsétek le magatokat az igazi mai slágerekkel. Mert tudjátok, Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Évi, de jó vagy. Hát Word dokumentumba kapsz majd tőlünk néhány promóciót, amit fel kellene mondanod. Mindjárt folytatom a zenét, és hamarosan Taylor Swift is érkezik.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádé Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 105 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: call all of you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can love.
1: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Valakit elviszek bulizni augusztus végén, 29-én egészen pontosan a Budapest Parkba a Parádé Rememberre. Halló!
2: Szia, játékra szeretnénk jelentkezni.
1: Szia, mi a neved?
2: Niki, Gelcs Niki.
1: Nikikém, hol autózol most?
2: Jövök le az autópályáról Szegedre.
1: És nyilván ott most havazik.
2: Hát természetesen, futom 38-at mutat az autó.
1: Akkor nem kellett feltenned a hóláncot.
2: Nem, most nem kellett. Csak a nyári gumit, meg a nyári ruhát.
1: Nyár végén majd kanyarodj vissza Budapestre, mert hogy elértél 10-ké!
2: Köszönöm, úristen, nem is gondoltam volna. Csak úgy már megpróbálom, nyomkodom párszor a telefon.
1: Hát így nyomkodja mindenki a telefonját, legyen mindenki ilyen mázlista. És akkor adom oda a páros belépőket, ha tudod Rádió egy szlogenjét.
2: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy!
1: Persze, hogy tudod.
3: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
2: Hát ez nagyon izgi, úristen, tökre örülök.
1: Kivel érkezel, mert hogy páros belépő?
2: Hát vagy a férjemmel, vagy valamelyik barátnőmmel, majd azt mondtuk, lesz neki kedve hozzá.
1: Majd aki kedvesebb hozzád, az megkapja. A következő páros belépőt Juhász Gergő adja majd a Kívánság műsorban itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. 5 órától ma is Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ráadásul a Szabijáról visszatért Juhász Gerivel és Jaurival. Én Györke Attila vagyok, aki még egy órán keresztül zenél itt a stúdióban. Sam Feld, Heart Like Mine, ezzel indul az újabb zenei óra.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával akár 1% THM finanszírozással.

0: sugárzással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a gico.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a gico.hu weboldalra.
1: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Steven, foglaltam 2 helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
4: Úgyis lett.
6: Reklámot hallottak.
7: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
9: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
10: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
11: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, 1000 lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
12: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutató terem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
13: Megérkezett a Tar Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz?

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

Ott jó munkát, jó nyaralást, és hát jó utat mindenkinek, aki vezet, kitartást, nagyon meleg van. Rengeteg autó jár ugye az utakon, amelyekben nincs klíma, úgyhogy ott tompább a sofőr, tényleg vigyázzunk egymásra. Ha lerobbant autót látunk, akkor kérdezzük meg, hogy van-e náluk víz. Tudják-e hűteni magukat, amíg a segítségre várnak? Legyünk egymás pajtiai az utakon.

0: Itt a Rádió 1, 16 óra 16 perc, közlekedési hírek. Hagyma írta SMS-en, hogy rottyon van az M1-es Budapest felé haladva Tatabányától. Éva is az M1-esről írt, hogy még Tatabánya előtt Tatánál volt egy baleset, a 72-es kilométernél 5 kilométeres a dugó. Az M5-ösön két baleset is volt Budapest felé haladva, az egyik a 73-as kilométernél, a másik a 42-es kilométernél, ez Bocitól és Zsombortól tudom.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Mondom a Rádió 1 forró drótját, 0620 311 111 SMS telefon, Vibe.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermeccs. Hölgyeim és uraim, már csak bő fél óra, és jön a Rádió egy Live Mix Summer Edition Jaurival. Én Györke Attila vagyok, aki olyan zenéket hoz a következő fél órában, mint Ray Daltontól a Do It Again, a nagy Rádió 1-es kedvenc a Konkalma, vagy éppen Tóta Bigéltől és Accenttől a Sugar Daddy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Kártedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
10: A 6x100 ml-es Magnum 6 darabos multipakjékrém csak 3299 forint.
9: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
11: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
12: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Rádió 1, 16 óra 38 perc, közlekedési hírek. Réka azt írta nekem, hogy a 37-es főúton volt egy baleset a 4-es kilométernél Szerencs felé haladva. Ádám infója az 55-ös főútról, Baja és Sávoly között kiégett egy kamion, emiatt van lezárva a főút. De korábbról tudjuk, Röttyön van az M1-es Budapest felé haladva Tatabányától, szintén M1-es, de még Tatabánya előtt Tatánál volt egy baleset a 72-es kilométernél, 5 kilométeres a dugó. Az M5-ösön két baleset is volt Budapest felé a 73-as, valamint a 42-es kilométernél. Jó utat mindenkinek, kitartást a Rádió 1-en, jöhetnek még a hírek. A forradalatunk 20-as 311-111.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-ig.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 3111 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram minden napsajt 179 forint. Két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3 az 1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea a 4,8 grammos ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal, mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop csak 2399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu.

0: Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
2: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlás igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
3: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
4: Reklámot hallottak.
5: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
7: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
8: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
9: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász.

0: Line Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben.
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Dupla erőbedobással mixelünk két teljes órán át, innentől kezdve Jauri a lemezjátszóim mögött, méghozzá a világ jelenlegi legmodernebb, legmenőbb lemezjátszói mögött. Hello Jauri!
3: Hello Geri, szép délután mindenkinek! Igen, és annyira örülök neki, hogy itt lelecserélve a stúdióba. Pont az előbb kiszámoltuk a Gerivel, hogy 7 éve járok ide, mindjárt átlépünk a 8-dikba.
2: Bizony.
3: Végre ilyen pult van, úgyhogy nagyon jó.
2: Isteni lesz a hangzás, isteniek lesznek a zenék, keveset fogunk dumálni, kezdjük el!
3: Így igaz, Purple Disco Machine-nál és a Wonderful Life-val megyünk itt a Rádió 1-en, a Live Mix-ben.

0: Ilyen zenék kellenek úton hazafelé, nem igaz? A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelünk, közlekedési információk jönnek. Összeütközött 2 autó néhány perce Budapesten az Asztóriánál, minden odavezető úton lelassult a haladás, és 2 baleset is van az M5-ös autópályán a főváros felé, az egyik a 73-as, a másik pedig a 42-es kilométernél. Vigyázzatok nagyon magatokra, mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 0623 111 111. Ma Jauri 2 órán át, tehát mellettem a lemezjátszóknál. Megyünk tovább.
1: Így igaz, jön Frank Ocean-től a Lost, ráadásul Vintage Culture remixében. Ez egy olyan dal, amit nagyon-nagyon szerettek, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek mixben. A lemezjátszóknál. Go!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron két órán át mixelünk. A Rádió 1 kívánságműsor emiatt csak egy órás, viszont két játék is lesz benne, parádi Remember jegyekért, úgyhogy megéri egész délután, egész este minket hallgatni. Hát pláne, hogyha ilyen zenék szólnak, mint ez a Rufus Du Sol és az In The Moment, és annak is az Adriatic remixe. Vannak zenék, amiknek lelke van, na ez szerintem pontosan ilyen volt.
1: Igen, ez nekem most ebben a stílusban az egyik legnagyobb kedvencem volt valamelyik nap most így a múlt héten, szerintem 6-7-szer egymás után meghallgattam, úgyhogy fú, nagyon-nagyon jó, de tényleg tele van emócióval.
0: Így van, Jauri a lemezjátszói mögött, ha tetszik az ő zenei világa, ne felejtjétek, holnap is hallhatjátok, majd ugyanígy két órában, csak később, a World is My Radio Show-ban este 9-től lendülünk tovább.
1: Így igaz, Lady Gaga-val és tőle az Abrakadabrával itt a Rádió 1 Live Mix-ben.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mellettem Jody a lemezjátszóknál nem állunk le, van még egy óránk együtt veletek ma. Végre nem csak a megszokott számok mennek, szuper a műsor, hajrá Jody!
1: Köszönöm szépen, igen, azért igyekszem itt egy-kettőt elrejteni az igazi mai slágerek között.
0: És ilyenkor mindig fel is robban az SMS falunk. Atyaék, hát a suli folyosón vagyok ezzel a Bass Hunter feldolgozással, ami ment az előbb. Köszönöm, fiúk, kitartás ebben a katlanban mindenkinek, Kriszti Almádi volt.
1: Nagyon jó. Ráadásul ez egy saját változat volt, ugye a Bass Hunter óriási nagy slágeréből. Azt viszont nem tudom, hogy hol tudnád megtalálni, lehet, hogy már sehol, de talán a YouTube-on van még fönt, nem általam feltöltött verzióban.
0: Így van, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Hydration break, tartunk egy rövid hidratációs szünetet, aztán pedig folytatjuk, és itt vagyunk még egy órán át veletek, jó?
1: Így igaz, addig is ne csináljátok túl sok mindent, gyertek vissza gyorsan.
0: Ennyi.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

stage. A Barton Rádió 1 stage, ahol délután 5-től este 10-ig a Rádió 1 DJ-k élőben tolják a legforróbb ritmusokat a vízenúszó stage. A fesztiválon Rádió 1 Jimmy Marina. A lemezjátszóknál este 11-től.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
3: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
1: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár.

0: Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
1: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
2: Nem sírok, csak az allergia.
1: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
2: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
1: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvos technikai eszköz.
3: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Candy hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
4: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann, tudjuk mire vágysz.
5: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden, Csobbanya termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Gardent a maiutazás.hu-n.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtős koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
10: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Reklámot hallottak.
13: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Reklám.
14: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
15: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
16: Az üzenetek megfogalmazása semmit mondó általánosságokat tartalmaz, írja a kazincbarcikai rendőrség. Figyelj, Juli, jó? Igen. Megpróbál a bizalmába férkőzni, és rávenni önt arra, hogy küldjenek neki pénzt, ajándékot, vagy adja meg a bankkártyának, vagy netbankjának belépési adatait. Tehát halál közhely az egész. Tehát egy halál nagy közhely, amit elvileg neked tudnod kellene.
17: Hát ezt tudnod kéne, tényleg, nem? Normális felnőtt emberként ezek alapvetések. És látod, mégis át lehet játszani az egészet.
16: Valaki bajba jutna, és lenne egy nyestje, aminek képen amputálják az egyik lábát, és itt csak dolgozik a román határ másik oldalán.
17: $10,000 csak elugrana.
16: Elutalnál 50,000 forintot, hogy ne vágják le a nyestnek a lábát?
18: Lehet.
16: És kapnál egy fotót egy bekötött lábú nyestről, hogy köszönjük.
15: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: át végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgassd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: egyen, a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, dupla erőbedobással mixelünk egész nyáron, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition Jauri a lemezjátszói mögött, még egy teljes órán keresztül, tehát hello Jauri!
2: Hello Geri, szép délutánt mindenkinek!
1: SMS és Viber számunk 0620-311-111, héttől pedig a Rádió egy kívánság műsorban parádi Remember jegyeket is nyerhettek, két játékunk is lesz, menjünk tovább!
2: Megyünk is Kamraddal és a Be Mine-nal, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben, let's go!

0: Ez volt a Garden State és a The Best Part itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition Jauri a lemezjátszói mögött. Ha bírjátok azt, ami most szól, hát akkor hallgassátok Jaurit a World is My Radio Show-ban is, ugyanígy két óránként, mindig keddenként este 9-től.
1: Így igaz, ott mondjuk azért egy kicsit felszoktuk pörgetni a hangulatot, főleg mindig az órák második felében, de egyébként felpörgetjük most is, mert Shakirájéknak a dalla jön, a Dajdaj, vagy hát nem tudom, így kell ejteni, de szerintem Dajdajt jelent.
0: Közlekedési információk előtte, bocsánat. Összeütközött két autó Budapesten, az Üllői úton, a Kinizsi utcánál, és 3 kilométeres dugó van baleset miatt az M7-esen a főváros felé. Érnél, vigyázzatok nagyon magatokra, mindenkinek jó utat! Na és akkor dajdajozzunk!
1: Így igaz, és megyünk tovább. Let's go, Rádió 1.

0: Ha tetszik a zene, jó hírünk van. Ez lesz egész nyáron. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i. Mellette most a világ jelenlegi legmodernebb lemezjátszói mögött Jauri. Egy üzenet. Sziasztok, azt szeretném kérdezni, hogy mi lett a régi DJ pulttal? Mert ha nem kell, átveszem szívesen. Üdvözlettel, Dani.
1: Igen, pont megkérdeztem én is a technikus kollégákat itt benn. Egy dobozban van.
0: Igen, úgyhogy elrakjuk, jó lesz egyébként, tudjátok, bármi van, bármikor tönkre mehet, elromolhat, úgyhogy tartalékén nagyon jó lesz, de csak mondom azért, mekkora eszmei értéke van annak a lemezjátszónak.
1: Igen, más nem sok, ne, csak viccelek, de azért eléggé el voltak pár használva.
0: De megszolgálta az árát, igen. Megszolgálta magát egyébként azért 6 teljes éven keresztül, vagy 7 éven keresztül, napi 5-6-7-8 órában, embertelen, hóban, fagyban, télen, nyáron mindig folyamatosan használva volt. Akinek egy csodálom, hogy 7 évet így kibírtak, tényleg.
1: Tényleg nagyon durva. Már tényleg így estek le a potméterek, meg egy csomó minden volt. Szóval itt szerintem az összes DJ nevében mondhatom, hogy nagyon-nagyon örülünk a változásnak így és van. Az újításnak.
0: Szóval még egyszer, a világ jelenlegi legmodernebb lemezjátszóiról szól az összes mix műsor mostantól kezdve itt nálunk a Rádió 1-en. Tartunk egy rövid hydration break-et, jön megint egy hidratációs szünet, iszunk egy csomó vizet, aztán pedig folytatjuk, jó?
1: Így igaz, jön majd Taylor Swift-tel az Opelite. És jövünk is vissza.
0: Ennyi!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: 105 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Én szeretem azokat a szállodákat, ahol ilyen aromákat nyomnak a levegőbe.
5: Meg az óvodának van ilyen illata.
4: De az óvodának mindig ilyen vegyszer illata van.
5: Nekem trauma illata van. Félelemből eredő nyugalom.
4: Igen, és egy pici szarszag. Ami átjön a bölcsiből.
5: Ami random megpenetrálja az orradat.
4: Random, tudod, hogy valamelyik is lurkó, azért még nem szobatiszta. Karácsonyi fenyő illatot nagyon szeretem, mert az egy emléket juttat eszembe. Könyvesbolt szaga. Milyen jó a könyvesbolt szaga.
5: Nagyon jó.
4: Bemész, tudod, csak így beleszippantasz, és megjön a kedved, hogy vegyél valami könyvet, amit soha nem olvasol.
5: De a pláza ezen csökkentett, tehát a plázás könyvesboltnak nincs olyan jó szaga, mint
4: nem.
5: A régi fajta könyv.
4: Régi klasszikus könyvesbolt.
5: Írószerszag.
4: Írósz szag. Annak is van egy ilyen külön szaga, tényleg.
5: Férfinak a legjobb illata szerintem az ilyen friss tusfürdő. Nem illatos ilyen parfümösre fürdik, hanem tudod, csak ezek az ilyen finom illatokkal. És azon, hogy férfinak van ilyen puha illata.
4: Nincsenek férfi illatú dolgaim, semmi.
5: Ugye nincs értelme?
4: Semmi, nem szeretem a férfi illatokat.
5: Amúgy van igen? Kedves büdös szag, meg van nem kedves.
4: Nincs büdös, kedves büdös szag. Mi a kedves büdös szag?
5: Az, amiben csak amiben van egy kis erőlködés, de nem az ápolatlan áporodott szag.
4: Ja, tehát, hogy erőlködik, hogy kicsit büdös legyen, de nem nagyon
5: de,
4: büdös.
5: Nem, hogy valamiért megdolgozta magát, de nem az ilyen napok óta nem fürödtem, ilyen, és nem használok dezodort, mert szerintem nincs rá szükségem szag, hanem csak az a kicsit ilyen.
4: De van az a masszív izzadság szag, amitől azonnal könyvbe lábad a szemed olyan sűrű.
5: Nekem volt olyan kollégám, hogy végigment a folyosón, tudtam, merre járt.
4: Biliárdasztal szag, az is egy nagyon szag. Újszülött baba illat. De jó, az újszülött baba illat, amikor ilyen tejszagúak, tudod?
5: Vagy ilyen... Kisimulnak az arcomon a ráncokon, ezt mondod, hogy újszülött baba illat.
4: Nagyon-nagyon cuki. Nagypapa, nagymama lakás illat. Jaj, mennyi illatunk úristen, van, de jó ezeket, úristen,
5: régi
4: szeretem.
5: Csempe, régi csempés fürdőszoba dohányzás szaggal. Ja, meg sokáig nem használt nagy teremszag, tudod, műfházba.
4: Az is klasszik.
5: Klasszikus.
4: Nagyon klasszik, van egy ilyen nagyon jellegzetes illat.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen?

új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Live Mixet halljátok 2 órában egész nyáron, ez tehát a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Közlekedési információk jönnek közben. Összeütközött 2 autó nemrég az M0-ás autóúton, a déli szektorban, az M1-es felé Halászteleknél, a 15-ös kilométernél. Aztán Tamás írja, sziasztok, nemrég baleset történt az M7-esen Tárnok és Ért között Budapest irányában. Alakul a dugó mind a 3 sávban, az ellenkező oldalon, tehát Érd után kisebb lassulás van a nézelődők miatt. Budapest felé érdemes kerülni például Tárnoknál vagy Martonvásárnál, csak okosan, óvatosan ebben a hőségben. Tamás, nagyon szépen köszönjük, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Itt mellettem Jauri a lemezjátszói mögött, jön lassan a mai finálé, egy szűk negyed óra.
2: Így igaz, úgyhogy szépen folytatjuk nagyjából ezt a vonalat. Jön Rivo, és tőle a Last Night, ráadásul Korolova remixében, úgyhogy megyünk is tovább. Let's go, Rádió 1!

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és ezt csináljuk egész nyáron. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től egészen 7-ig mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma Jauri állt itt mellettem a lemezjátszói mögött, és ugye, hogy egy szempillantás alatt eltelik ez a két óra?
1: Igen, egyébként ez most tényleg nagyon, nagyon gyors volt.
0: Neked milyen lesz még a hét?
1: Nekem a legjobb barátomnak lesz az esküvé szombaton, úgyhogy oda megyek, meg pénteken Szegedre, ahol egy ilyen elektronikus zenei fesztivál lesz, csak a ilyen hard techno-technóra épülve, úgyhogy az izgalmas mindenképpen egy gyártelepen. Minden info kint az Instán, de egyébként megesküvőzni fogok.
0: Tök jó, sziasztok! Ahogy tavaly idén is megértük a csehországi Let It Roll Fesztivált, és megint titeket hallgatunk a hazaúton. Két óránk van még hátra, kezdünk fáradni. Zseniálisak voltak a zenék, ti tartottatok minket ébren. Köszönjük szépen, és így tovább. Puszi, fotós Lexi, köszönjük.
1: Na, örülünk és köszönjük, meg hát további jó utat nektek is.
0: Így van. Marci, neked is nagyon köszi, World is My Radio Show holnap este 9-től, ugyanígy két órában.
1: Így igaz, addig is gyönyörű szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Maradjatok Taylor Swift-ének el rögtön! Vele kezdjük a Rádió egy kívánságműsort, sőt, lesznek játékok is, páros jegyekért a Total Dance Cabrio-ra, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió egyet.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 3111 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
5: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 grammos magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Itt egy Orlen.
8: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is slágerekkel.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri, jól megszórom játékokkal ezt a következő két órát. Kétszer is nyerhettek tőlem belépőket a Parádé Rememberre, úgyhogy érdemes továbbra is egész este minket hallgatni. A mai első telefonáló Alex Kenji-t kéri, hogy hívnak?
1: Miki, Áromnak szeretném üzenni, hogy jó munkát neki.
0: Ő mivel foglalkozik?
1: Futárként dolgozik.
0: Na mi pedig akkor most feltöltjük őt energiával és jókedvel, mert hogy jön Alex Kenji és a Bamboli itt a Rádió Egyen. Köszi, hogy minket hallgattok, jó hetet és további jó nyarat!
1: Köszönöm.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai slágermegyés, egy vadi új dal jön most, alig két hete mutattam be, ez egy 100%-ig német zene Loitól és David Puentes-től, igazi nyári hangulattal, jó kis nyári vibe-okkal. Márti kéri, kinek menjen?
1: Dorinának.
0: És Dorina kicsoda?
1: Ő a lányom.
0: És mit üzensz neki?
1: Azt, hogy óvatosan vezessen, mert lassan túllépjük a sebesség határt.
0: Akkor te ezek szerint ott vagy mellette a jobb egyben, jól vezet, nyugtass meg.
1: Nagyon jól, jobban, mint én.
0: Vigyázzatok magatokra, jó utat haza.
1: Köszi.
0: Jön tehát Loi és David Puentes, ez a Golden Summer, én pedig indítom is az újabb

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: a Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és természetesen az augusztus is tele lesz fantasztikus bulikkal és nagyon jó fesztiválokkal. Halló, halló!
1: Szia, Zorka vagyok, és játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Zorka vagy Dorka?
1: Zorka.
0: Z-vel. Zorka.
1: Az egész család. Van Zénó, van Zéti, nálunk a Z-betűsek mennek.
0: Komolyan, nagyon menő.
1: Igen.
0: Ki vagy éhezve, igen. Jó bulira, kedves Zorka?
1: Igen, nagyon szeretnék menni. Igen.
0: Na akkor kérek egy rádió egy szlogent.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm szépen. Nagyon jó fejek vagytok. Köszönöm. Jaj, de jó, nagyon örülök, megérdemlem, azt gondolom.
0: Én nagyon szeretem, hogyha valaki ennyire tisztában van saját magával. Figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon jó, köszönöm, nagyon jó.
0: Kivel jössz majd?
1: A barátnőmmel szeretnék menni egyébként.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, hamarosan néhány perc múlva még ebben az órában jön is egy újabb játék. Mindjárt itt van Sam Felt. És a Heart Like Mine, nem kell sokat várni rá, maradjatok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió Egyen.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello Geri, ez egy SMS, Metzger Vikitől kérem az Éden című számot Nórinak, azt üzenem neki, hogy nyugodjon meg, és majd mindent elrendez a karma. Öleli a legjobb barátnője, Kati. Ez egy nagyon nagy mondás, kívánom, hogy így legyen. Sándor várakozik még a vonalban, parancsolj!
1: Farkas Editnek üzenném Berta létre, hogy a végtelenbe is tovább csak veled.
0: Én akkor nagyon sok boldogságot kívánok nektek, így tovább, hajrá!
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: És figyelem, indítom az újabb játékot, ha szeretnétek páros belépőt a Total Dance Cabrióra, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Szia, Attila vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Halló Attila, egy jó buliban, egy jó fesztiválon, mikor voltál utoljára?
1: Tavaly a Rádió Egy születésnapi bulin.
0: Esküdj, ami több mint egy éve volt?
1: Igen.
0: Azóta semmi buli, semmi merénylet, semmi kimozdulás?
1: Jó, azért volt, de az volt a top kategória.
0: Na, szeretnénk még egy ilyen top bulit intézni neked. Kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Ez van! Köszönöm szépen!
0: Na, meg lesz ez az újabb top kategóriás buli, nagyon figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Kivel jössz majd?
1: Szerintem a feleségemmel.
0: Szuper, érezzétek jól magatokat, holnap is lesz játék egész nap reggeltől estig itt a Rádió 1-en. Selena Gomez jön közben, és a Singles.

0: A Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy. Jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy egyórás hydration break-et, egy hidratációs szünetet, aztán pedig jövök vissza 9-től egy csomó friss zene, Metzger Vikivel és Kollárral a World is Mine Radio Show-ban. Juhász Geri kijelentkezik, találkozunk a hydration break után. Szép nyárestét, ciao!
1: A hydration break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 105 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
2: Rádió 1.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó! Diszkó!

0: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit. Igen, kicsit ilyen Mordoron vagyunk, de beragadtunk a középkorban, a tök sötét van. Mondjátok el a véleményeteket, és tartsatok velünk egészen este 9-ig.
1: A középkorú jut eszembe egész héten azt fogjuk fejtegetni, hogy ki játsza

0: És mi is ott leszünk a diszkosi csapata, lesz egy külön helyszín, ahol fogunk játszani fejenként 1 óra 20 perc, 1 óra 20 perc, 1 óra 20 percet. Én már egyébként 1 óra előtt 1 perccel ott leszek, mert akkor nyitják a kapukat, és azért ismer, hogy lesz még meglepetés, de ez derüljön majd ki a helyszínen.
1: Az Afterburn-en én nagyon-nagyon sok újat fogok játszani, többek között a következő Imal Angel dalt is, ami a múlt héten készült el, a hosszú verzió. Jön itt a Rádió Egyen a diszkosi Radio Show-ban a Drive Me Down, tessék figyelni a szokásos énekhanggal, lendülettel és varázslattal. Imal Angel! Cool.

0: Diszkosít Cover, meg Diszkosít Radio Show, itt a Rádió 1-en, Hanvai Pincsi Mixel, itt van Bárányat és én, DJ Junior, magamhoz ragadva a szót. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki ott volt a Made in Ibizán, Attilával együtt játszottunk, meg a DJ Free-vel. Nagyon-nagyon sokan voltak, nagyon jó hangulat volt. Mondjuk a Bárány az kiúzta a pendrive-ot a legvégén, még kicsit hagyhatta volna egy 8 másodpercet, de nem bírta ki.
1: Nem. Mert megmondtam neki, hogy a szám felé.
0: Igen. De akkor felával indultunk, mindegy. Nem érdekes. Nem hallottad.
1: Ezt előbb is be lehetett volna lupolni, nem megyünk
0: még annyit akartam, belupoltad? Még annyit akartam mondani, hogy ez annyira jó volt ez az egy Made in Ibiza, hogy jövőre kettő lesz, jó?
1: Jó, azt nem tudom, viszont azt el kell mondanom, mert itt többen kérdezik a TikTokon, hogy hogy lehet bejutni majd szombaton a DJ Oti Undi Freundra. Korán, ez a válaszom, ugyanis

0: és nagyjából ennyi emberről van szó, tehát 64 ezer ember 4 óra alatt tud bejutni. Így aztán, aki azt gondolja, hogy ő majd az utolsó pillanatba érkezik, és rajta kívül még másik 30 ezer ember ezt gondolja, az sajnos meg fogja szívni.
1: Az
0: afterra bejut. Igen, úgyhogy tessék időben indulni, én már 2-től kint leszek.
2: Nagyon-nagyon fontos, és személy szerint én köszönöm mindenkinek, aki ott volt szombaton a Rio Classicon. Zseniális élmény volt. Egy videót kitettem egyébként, ahol a Mr. Crawferrel egy történet van a TikTok csatornámon. Tessék megnézni, szerintem nagyon-nagyon jó, és tényleg köszönet mindenkinek, aki ott volt végig, mert rettentően meleg volt. Most pedig már is megyünk tovább. A vadonatúj diszkosítal a Sorry érkezik itt a Rádió 1-en, a diszkosítal a showban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosi trédősöd, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hombai Pícsival.
1: Jönnek az ünnepeltek, ma még nem mondtam. Na, névnaposok ma többek között a Herminák, Ágostok, Benők vagy Benók, nem tudom, Kaméliák, Mirtilek és Teréziák, szülőnapos pedig az ismerőseim közül Dobrovic Józsefné, Móni, Kovács Erik, Andrea Oprea, Baltner Zsolt, Koncsagniki, Denis Dudás, Balajt Zoltán zalaegerszeg polgármestere. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Én annyit akartam mondani, hogy már mindig ilyen Imai Angelizet tartasz, lemezben mutatott, hogy nekem is írt meg, gondolom neked is, hogy szombaton elvileg ugye érkezik a DJ Oti bulira, ő is ott lesz. Lehet, hogy benne lesz a backstage-ben, vagy nálunk ott a diszkosi afteren.
1: Az kizárt.
2: Na én, az afteren,
1: nem engedem be. Diszkosi afteren.
2: Te figyelj, tehát értő hallgatás, figyelés, érted? Tudod, ne kapkodj.
1: Nagyon fontos, hogy te csak rendkodsz.
2: Igen, az csak
3: nagyon,
2: az
3: nagyon fontos, hogy én minimum négyet fogok játszani tőlük majd az afteren, és most a második érkezik itt, ugyebár a második legnagyobb siker, kérem szépen, a globális Shazam listán ez a dal jelen pillanatban a 14. Jön a Bad Times eredetie. Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosi Radio Show-ban.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít rádió show. A lejátszóknál Havai PG, a mikrofonoknál DJ Junior és Bárány Attila. Nekem a héten, hogy van, négy fellépésem lesz, igen. Pénteken Csorváson kezdek egy privát bulin, aztán Hajdúszoboszlóra látogatok. A 15. kamionos találkozóra, ott éjféltől pörgetem a lemezeket. És aztán szombaton délután 2-től 1-kor nyitás van. 2-től kint leszek majd az Óbudai szigeten. Régen ezt Hajógyári szigetnek hívták, de már az nem divat állítólag. Na mindegy, az Óbudai sziget nagyrét, DJ Oti Undi Freund, hiszen a szervezők között tudhatom magam, és én leszek majd a felvezető műsorvezetője is, és aztán utána több helyszínen folynak az események, az afteren lesz egy diszkosít helyszín, ahol Hanvai PG kezd, aztán én állok majd a lejátszok, még utána pedig DJ Junior, én pedig a Classic House Arénában kezdek. Ennyi.
1: Igen, én annyit akartam, hogy a felvezető műsorvezető, ez jól hangzik, igen. Tehát tényleg, de egyébként jól mondtad, csak hogy jó, hogy fura hangzott. Felvezető műsor, hogy milyen lesz, gyertek ki, és akkor kiderül. Lehet, hogy még velünk is találkozhatok, bármi előfordulhat egyébként. DJ Oti, de tényleg, komolyan, én nem gondoltam volna egyébként, hogy DJ Oti, tudtam, hogy népszerű az ember, nyilván, és hogy nagy lesz, de hogy ekkorába fogja kinőni magát, hiszen ez most, ha jól számolunk, akkor a második év, így van? 2024-ben kezdődött, 2025 volt, igen, végül is igen. Harmadik. Két éve kezdte.
0: Igen.
2: És van szerintem még tovább, de hát ez még a jövő titka, éljük túl ezt a mostani hétvégét. Egy biztos, hogy mindenki, de mindenki érkezzen korán. Nagyon-nagyon fontos meg az is, hogy az előző dal iránt a TikTokon csomóan kérdeztek, hogy mi ez. A vadonatúj Google nagylemezről, a 21-ről egy Google dal, Big Sean-nal imádom, szeretem, egy Bass House remix, kérem szépen. És már is menjünk tovább, újdonságok. Mind a kettő fog pörögni egyébként majd a szeptemben, az Afteren DJ Oti programjában szombaton, és előtte pénteken Balaton Fűszfőn, és utána Öttevényen is ezeket fogom pörgetni. Imádom ezeket az újdonságokat. Na nézzünk egy egész extra Jonas Blue-á dolgozást!

0: Kicsit tovább. Úgy gondoltam, nem? Hogy,
1: nem,
0: hogy
1: egészen hajnalig.
0: Ugye, mint ahogy régen ment a Rióba, meg az összes ilyen helyszínen, ami volt a Dog Beach, meg nem tudom, mik voltak ezek a helyszínek. Igen, hát ez furcsa dolog, de minden esetre a Made in Ibiza már jó volt, mert én hajnali egykor kezdtem, viszont fél négyig játszottam, mert a Free egy kicsit késett, de ettől függetlenül zseniális volt a hangulat, és még úgy adtam át nekik, hogy nagyon sokan voltak, úgyhogy tényleg a szervezőség azt mondta, ma beszéltem velük, nem tudom, te beszélt velük, hogy jövőre kettőt szeretnének ebből, valamikor június és valamikor augusztus környékén meg egyet csináljuk.
2: Nagyon sokan kérdezték egyébként a Rio Classicra, hogy jövőre lesz-e még, mert hogy annyira meleg volt, meg annyira jó volt a hangulat, és annyira érzelmes volt ez az egész. Ezzel kapcsolatosan egy videó kikerült a TikTok csatornámra, tessék csekkolni, hogy lesz?
1: Lesz, igen, ma beszéltem pont a tulajdonossal, képzeljétek el, csak mondjuk nem értem, hogy miért most. Megkapta az ajánlatot a légkondira.
2: Így utólag, az jó.
1: Nagyon nagy, úgyhogy jövőre légkondicionált lesz a gyerekek.
2: Egyébként egy kicsit mondhatni törvényszegő voltam a Rio Classicon, és Imál Angel dalokat játszottam az elején.
1: Oda is mentem hozzád.
2: Igen, mondtam neki, hogy te nem mondjad meg a klasszikus, és járt a klasszikot. Na szóval jön az I'm Alive, itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkosit Radio Show-ban.

100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenszínnölő diszkosít a rádió egyen minden este 8 és 9 között. Itt vagyunk veletek, Hanvai PG Mix-el, itt van Bárány Attila, én DJ Junior, 3D-ben vagyunk, élőben vagyunk a TikTokon, a YouTube-on, mindenhol.

0: hogy részt vegyetek a rendezvényen.
1: Erőt teszem, hogy vizet nem is ittam a hétvégén, amilyen.
2: Búcsú, esetleg egy búcsú, esetleg valaki?
0: Igen,
2: búcsú?
0: Köszönjük szépen a kitüntető figyelmet, én azzal köszönnék el, hogy pénteken lesz egy privátom Csorváson, utána pedig Hajdúszoboszlón egy kamionoson játszom, szombaton pedig délután 2-től én már kint leszek az Óbudai szigeten, a Nagyréten, mert hogy a DJ Oti und Freundnak a műsorvezetője leszek egészen a, hogy is mondjam, az igazi show kezdetéig, és ennél többet erről nem áruhatok el.
1: A műsorvezetője vagy egyébként.
0: Ezt mondtam az előbb.
1: És lesz after diszkos, de ez még fontos, én ott fogok játszani a srácokkal, egyébként Hanvai PG kezd majd, aztán Bárány Attila folytatja, utána pedig én DJ Junior, minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, és természetesen holnap este 8-kor újra jövünk, szavaztok.
2: Ameddig a földkereken szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, pénteken várok mindenki sok-sok szeretettel Balatonfűszről, szombaton pedig még majd ott tevényen a DJ Oti buli után, és egy valószínű, hogy ezt a dalt játszani fogom egyébként majd a diszkosit afteren. Ez egy olyan dal, amelyet a diszkosit adásból a rádiónak köszönhetően szerettem meg. Ed Sheeran és Martin Garrix szenzációs remixe. Ez az,
0: most azért mondok, mert itt a főnök.
2: Nem, ezt mindig elmondom, mert megszerettem tényleg. Figyelj, ez jó. Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620-3111-111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni zenék jönnek a következő három órában, isteni DJ-től, elsőként Metzger Viktóriától. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Én annyira szeretném, hogy ősszel is télen is ilyen ruhákban gyere, mint nyáron.
1: Ja, Istenem, Geri, már megint zavarba hozott. Köszönöm szépen, nagyon jól esik, te is nagyon jól nézel ki.
0: Nagyon drága vagy. Viki nagyon cuki, Viki nagyon csinos, tudjátok nézni is a műsort, élőben megyünk az online felületeinken. SMS és Viber számunk 0623111111. Egy csomó friss és új zene jön a következő három órában, kezdjük el.
1: Bizony, Draculával startolunk itt a World is Mine Radio Show-ba, gyertek! World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória!

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show élőben 11-ig Metzger Victoria, aztán pedig 11-től szokás szerint Kollár a lemezjátszóknál. Bob Sinclair turbózta fel az Ace of Base egyik legendás 1998-as dalát, ez volt a Cruel Summer. Na mennyire kegyetlen a nyár vége a következő egy hónap?
1: Hát nagyon kegyetlen, maradjunk annyiba, hogy nekem még itt a nyári hajtásból nagyjából ilyen 35 fellépésem van.
0: Te jó ég.
1: Igen, úgyhogy hát nem tudom, lehozom majd valahogy. Eddig is lehoztam, mert egyébként júliusban is 26 bulim volt. Nem tudom, azt hogy csináltam.
0: Ma gyakorlatilag minden napra jut egy. Hogy tudsz visszatöltődni egyébként?
1: Hát én megmondom őszintén, hogy én leszoktam küldeni ezt a 3-4-5 hónapot, ugye vegyük azt, hogy május, június, július, augusztus, szeptember, ez itt a nagy hajtás, és akkor utána fellélegzem egyet, és szeptemberben el szoktunk menni egy hétre valahova pihenni. Úgyhogy valószínűleg majd most is az lesz, hogy szeptemberben egy hetet, vagy ha nem is szeptemberben, akkor október elején egy hetet el megyünk pihenni a férjemmel.
0: Nagyon helyes. Előtte pedig azért még bulizhatok egy jót a Rádió 1 DJ-kkel, többek között majd a Strandfesztiválon augusztus végén, beszélünk erről is még ma. 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Egy saját tracket hoztam most, amit itt mutattunk be nálad, úgyhogy nagyon boldog vagyok, mert már két hetes a dal. Az a címe, hogy One Kiss, Gabriel Dancerrel és Blanche-sal követtük el, és már 400 000 hallgatás fölött vagyunk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a rengeteg pozitív visszajelzést, úgyhogy ezzel folytatódik a World is My Radio Show, One Kiss.

0: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to the World Is Mine radio show on Radio 1 Hungary.
1: World Is Mine radio show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ivel.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. Ez a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show élőben mellettem Metzger Viktória, egészen 11-ig a lemezjátszóknál. Hello Viki még egyszer!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Kollár is jön még ma, Viki után szintén élőben 11 és éjfél között, ez pedig ugye a Shakedown volt, és az At Night, az iminti dal eredetije 25 évvel ezelőtt jelent meg, negyed évszázad a 2000-ben.
1: Igen, nagyon durva, nagyon durva. Én imádom, és egyébként Anima újra előszedte, remixelte, és hát mennyire jó hangzik még most. Bizony, is.
0: Milyen jól tette. Képzeljétek el, az elmúlt napjaim fénypontja, hogy Viki lájkolta az egyik posztomat a TikTokon. Egy japán konyhát, írja valaki.
1: Ó, tényleg? Hát nagyon szeretem a japán konyhát, azért azt elárulhatom, nagy sushi fan vagyok, úgyhogy simán lehet, de örülök.
0: A Rádió egy hivatalos TikTok csatornáját is érdemesen lájkolni. Rádió egy Hungary, itt találjátok meg. Lendülünk közben tovább.
1: Bizony, egy saját trekkel szeretnék tovább menni, szeretném megköszönni nektek, hogy ennyire szeretitek és hallgatjátok és üzentek mindig. Nagy Bogival és Miss Mooddal készítettük ezt a dalt, az a címe, hogy Éden, és 1.150.000 felett van a hallgatottsága. Azt a mindenit, wow. Két hónapos a dal, úgyhogy tényleg nagyon hálásak vagyunk egy magyar elektronikus zenénél, ez szerintem nagyon-nagyon szép szám, úgyhogy köszönjük nektek, ezzel folytatódik a Word is Mine Radio Show.

Is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál Metzger Viktória.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show élőben, mellettem Metzger Viktória a lemezjátszói mögött. Milyen volt a Campus Fesztivál Debrecenben?
1: Fú, nagyon-nagyon jó volt, én nagyon élveztem, és egyébként képzeljétek, felléptem a nagy színpadon is egyedüli DJ-ként. A férjem még zenekara előtt warm-up-oltam egy nagyon extrát,
0: wow.
1: Fél órában, 35 percben, és nagyon-nagyon jó volt, úristen, tökre jól megtelt a nagy színpad előtt. Ugye viszonylag korán voltunk, én már 5:45-kor a színpadon álltam, úgyhogy nagyon-nagyon extra volt.
0: De
1: és
0: jó.
1: Utána a Rádió 1-es bulik is hát zseniálisak voltak, úgyhogy nekem a Campus az mindig óriási szerelem. 15 éve játszom nagyjából rajta.
0: És ugye Debrecen a második otthonod. Nagyjából.
1: Igen, mindig azt szoktam mondani, tehát én nem vagyok debreceni, de olyan sokat lépek fel Debrecenben, és tényleg annyira szeretem, szeptemberben megyek is vissza fellépni megint.
0: De jó! És hát ne felejtjétek, alig 2 hét van hátra a Strandfesztiválig, ott is bulizhatok velünk minden este. A Strandfesztiválról Zamárdiból élő közvetítés is lesz, erről majd még jönnek bővebb információk folyamatosan a www.radio1.hu-n, valamint élő adásban. Megyünk tovább?
1: Bizony, és én augusztus 19-én leszek, úgyhogy gyertek már az első napra is. Úgyhogy megyünk is tovább, jön David Guetta és Milky, Just the Way You Are, megint egy zseniális feldolgozás. Ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.
2: World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória. Metzger Viktória. World is Mine Radio Show.

Metzger Viktória. Na most szólj hozzá a Facebookon. facebook.com/radioegyhungary. World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Metzger Victoria a lemezjátszói mögött, Alex Kenji pedig 2026-ban visszatért még hozzá egy mekkora bombával.
1: Igen, igen, tudom, Gerő, te nagyon szereted.
0: Én nagyon, meg
1: én hát csak neked játszom amúgy.
0: Én nagyon szeretem ezt a dalt, a hallgatóim meg pláne az egyik legnépszerűbb dal.
1: Félelmetes amúgy, nem értem. Mert hogy nem azért, mert rossz, csak hogy vannak sokkal jobbak. Ez egy ilyen jó iparos munka.
0: Ez nálam egy nagyon ez egy jó dal. Jó. Ez egy tökéletes nyári sláger 2026-ban.
1: Azaz. Bambolé! Egy végén láthatatlan bambolé!
0: És lesz még egy csomó isteni zenénk 10 után is szintén Viki tolmácsolásában, jó?
1: Bizony, ne menjetek sehová.
0: Jövünk vissza élőben mindjárt.
2: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. Radio show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egyen.

0: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, reméljük, hogy bírjátok még, most kezdünk csak igazán rákapcsolni. Mellettem még mindig Metzger Viktória élőben a lemezjátszóknál, hello Viki.
1: Hello mindenkinek, szia Geri.
0: SMS és Viber számunk 0623111111, nézni is tudjátok a műsort, élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkban, jön a második kör.
1: Bizony, startoljunk is, Switch Disco és a Sleep Tonight, csak itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio Show-ban. At the turntables now, Viktória Metzger.

0: Úristen, mi van itt ma este? A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben. Metzger Viktória újfent megérdemel egy nagy tapsot, ő mixel élőben egészen 11-ig, és hát Swedish House Mafia a négyzeten az elmúlt 10 percben.
1: Egy kis Alesso mashup-pal, úgyhogy igen, úgy voltam vele, hogyha már fesztivál szezon közepén vagyunk, akkor egy pici ilyen fesztivál blokkot becsempészünk ide.
0: És nagyon jól tette, tényleg igazi fesztivál hangulatban vagyunk. Kettővel ezelőtt pedig itt volt Martin Garrix és Ed Sheeran közös dala. Az megvan, hogy Martin Garrix csinált még egy dalt a YouTube-val, és hogy The Edge, a gitáros ott volt a Tomorrowland-en, és együtt premiereztették?
1: Igen, ezt láttam fönt a TikTokon, nagyon kemény, hidegrázós, és egyébként ha már a Martin Garrixet hoztad föl, miatta ez a blokk, mert egyébként ő az, aki a mai napig ezt a 2010-es hatású EDM-et tolja, és ő így megmaradt, így hű maradt hozzá.
0: Abszolút.
1: Úgyhogy ez a blokk azért van most egy picit köré építve.
0: Úgyhogy ilyen soká Martin Garrix.
1: Ilyen soká, bizony.
0: 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk, megyünk tovább.
1: Bizony, azt azért még elmondanám, hogy azt gondolom, hogy ez a zenei stílus az, amiben olyan szív van szerintem, vagy úgy szólalnak meg a hangszerek ezekben a fesztivál zenékben, hogy arra vágysz, hogy ott állj mondjuk egy nagy fesztiválon, és telitorokból énekeld és ugrálj. Na most Jennifer Lopez érkezik David Guettával, és a Save Me Tonight egy ilyen verzióba hozom most el, ami nagyon fog passzolni az előző blokkhoz, úgyhogy ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

Metzger Viktória. Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Rádió egy Hungary. World is Mine Radio Show.

0: Mind's Mind Radio Show. The best DJs in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió 1-en.
1: This is the World Is Mind Radio Show.

0: Nagyon köszi, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok, vagy minket néztek, mind a kettőt lehet. Ez a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben mellettem Metzger Viktória a lemezjátszói mögött. Hát igazi fesztivál hangulatban.
1: Ó, nagyon örülök neki, én is élvezem amúgy. Mert egyébként teljesen megváltozott itthon a fesztivál kultúra, hogyha magyarok zenélnek fesztiválon, akkor ott teljesen más stílusú zenére buliznak az emberek. Ezt annyira nem szeretik, ezt maximum szerintem a külföldi nagy fellépőktől fogadják már el itthon, és amúgy egyedül, aki tudom, hogy ilyet játszik még mindig, és nagyon élem, az a Stadium X. És ugye én hallgattam őket, mert utánuk voltam a Campus Fesztiválon, és én annyira imádom őket, annyira jó fesztiválszettet tudnak játszani. Bizony. És ez az igazi nagy big room hangzás, amit én nagyon-nagyon kedvelek. Egyébként ez egy tavalyi anima, én nagyon szeretem a Fortunát. Szerintem ez az átmenet egyébként, amit még úgy befogadnak az emberek. Mert ennek picit húzósabb az alja, de tudod, ez a nagy ilyen fesztivál himnuszok, annyira örülnék, ha egy picit ez is visszajönne.
0: Hát adja az ég, hogy így legyen, ne felejtjétek, Metzger Vikit, a Stadium X-et, meg az összes Rádió 1 DJ-t láthatjátok, hallhatjátok élőben. Jó két hét múlva a Strandfesztiválon Zamárdiban, onnan élő közvetítés is lesz. Bővebb információk ezzel kapcsolatban jönnek majd hamarosan adásban, valamint a www.radio1.hu-n. Viki, toljuk meg a végét, jön a finálé, a mai utolsó 15 perc.
1: Bizony, hú, de elszaladt az idő, úgyhogy hozom is a következőt, érkezik Gordo és a Loco Loco, folytatódik a World is Mine Radio Show. At the turntables now. Victoria Metzger. Victoria Metzger.

0: 120 percben Metzger Vikivel élőben a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Hát Lana Del Rey hangja még mindig varázslatos.
1: Hát zseniális, én nagyon-nagyon szeretem, az egyik kedvenc énekesnőm.
0: Ez ugye a Young and Beautiful volt tőle. Sziasztok, a garázsból jelentkezünk megint Pécsről. Apa Szabina 3 éves gyerkőccel medencézget napközben, anya pedig nemrég kezdett az új munkahelyén. Esti lazulásként ide kapcsoltunk hozzátok, a Loco Loco kiváló választás volt, de gyakorlatilag az összes többi szám is. 30 fok

0: Van nálunk kitartás mindenkinek a hőségben, Betty és Gábor.
1: Bizony, vigyázzatok magatokra, hidratáljatok sokat. Én is hazamegyek, beteszek egy jó filmet, ha már Lana Del Rey és Young and Beautiful, akkor szerintem megnézzük a Nagy Gatsby-t, mert ugye annak
0: a
1: film zenéje.
0: Új, de jó az a film, úristen.
1: Igen, az egyik kedvenc színészem Leonardo DiCaprio, úgyhogy ez egy olyan film és filmzene, amit egyszerűen imádok, és egy nagyon jó párosítás.
0: A filmezés után milyen lesz még ez a hét neked, Viki?
1: Hát nagyon durva lesz, képzeljétek el, hogy a férjemnek lesz a nagy koncertje, kettő is itt Budapesten. Úgyhogy ott fogok kezdeni majd. Sőt, nem. Jézusom, én már megyek szerdán Tatára fellépni egy gólyatáborba, aztán csütörtökön ugye megyek a zenekari próbára, és akkor utána fellépek előttük warm-upként, aztán pénteken ugyanez a menet, ugyanúgy fellépek előttük warm-upként, aztán megyek le Siófokra a saját testemre, aztán szombaton megyek Albert Irsára, és megyek Kiskunmajsára, és meg egyesküvőre is.
0: Ez meghallgatni is hosszú volt.
1: Hát nekem is feldolgozni is hosszú, úgyhogy nem tudom, mi lesz valamit jövő hét hétfőn, össze fogok valószínűleg esni.
0: Viki, kitartás kívánok, jó bulikat jövő héten.
1: Köszönöm szépen, jók legyetek, sziasztok!
0: Maradjatok, megyünk tovább, egy nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig a lemezjátszóknál Kollár élőben.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal. Basti! Basti!

stage. A Parton, Rádió 1 stage, ahol délután 5-től este 10-ig a Rádió 1 DJ-k élőben tolják a legforróbb ritmusokat a vízenúszó stage. A fesztiválon Rádió 1 Jimmy Marina. A lemezjátszóknál este 11-től

0: Stadium Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.
0: A Rádió Egyen! Hey.

0: Mind Radio Show starts now.
1: Elmúlt este 11, reméljük, hogy bírjátok még. Kollár a házban, ő mixel innentől éjfélig. Hello, Kollár!
2: Jó estét, rádió, egy sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon köszi, hogy ennyien itt vagytok. Élőben vagyunk a TikTokon és a YouTube-on is egyébként, úgyhogy várjuk sok szeretettel a rádió hallgatókat.
1: Így van, a rádió egy hivatalos TikTok csatornáján is tudjátok nézni, hallgatni tökéletes kép és hangminőségben az adást a következő egy órában. Isteni zenék jönnek még ebben az újabb 60 percben is. Kezdjük el!
2: Így van, berúgjuk az ajtót, témimpalad Drakulára jön és megharap mindenkit, ahogy szoktam mondani.

0: Rádió Egyet halljátok, itt a World is Mine Radio Show élőben, mellettem immár Kollár a lemezjátszói mögött, a TikTok csatornánkon is élőben megyünk egészen éjfélig. Sziasztok, Kollár Gergely, a kedvenc DJ-m, a másik pedig a Horika, üzeni Pool Max.
1: Na azért ez, azért nem hangzik rosszul az a Kollár Gergely, mondjuk ki.
0: Egy hétre megyek el Szavira, de úgy hiányoztatok, de komolyan.
1: Köszönöm, Zsombi, hogy itt vagy végtelenül megtisztel egyébként. Nem minden napi dolog történt a Pool Max-el a napokban, azért azt meséljük el.
0: Hát bizonyán, gyerekek, hát róla szólnak a hírek, meg veleg van tele a sajtó. Magyarországon legalábbis minden bizonnyal, mert hogy készített egy remixet méghozzá Laidback Luke fiával, az egyik legnagyobb Swedish House Mafia klasszikusa, ami főidőben a nagy színpadon ment a Tomorrowland-en, képzeljétek el.
1: Elképesztő, nagyon büszkék vagyunk rád, és végtelenül büszke vagyok, Zsombor, hogy a kollégámként hivatkozhatok rád itt a Rádió Egyben.
0: Így van, úgyhogy hajrá, hajrá, Pool Max, így tovább, még sok ilyen sikert kívánunk neked, csak úgy, mint neked, Kollár, milyen volt a Campus Fesztivál Debrecenben, hogy érezted magad?
1: Köszönöm szépen a kérdést, akartam is róla mesélni, hát szerintem még mindig a hatás alatt vagyok, elképesztő hangulat volt. Hány napon keresztül voltunk ott a kampuszon? Gyakorlatilag végig, igen, 5 napon keresztül, én csak 3 napon átzenéltem, szerdán, pénteken és szombaton. A szombati volt a legnagyobb show, ez egyértelmű, de mindegyik napot imádtam. Köszönjük a debreceni közönségnek, óriási buli volt. Szerintem olyan videók készültek, hogy médiatörténeti pillanatot írtunk a Rádió Egyel az elmúlt héten, úgyhogy köszi Debrecen még egyszer.
0: És hát hamarosan ráteszünk erre még egy lapáttal, alig 2 hét és kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban, ott is várunk titeket minden este a Rádió Egy stage-en, onnan majd élő közvetítés is lesz, lendülünk közben tovább.
1: Így van, az pedig a tavalyi év egyik legjobb bulija volt, úgyhogy iszonyatosan várjuk a Strandfesztivált is, és egyébként Medúza az egyik kedvenc producerem és DJ-m, egy éves születésnapját ünnepli a Roadkill című dal, amit egyébként én eredetileg Antoniótól hallottam egy Rádió Egyes bulin többek között, úgyhogy még egyszer az egy éves szülinap apropóján a Roadkill, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.
2: World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben, sőt ezt a műsort tudjátok nézni is a YouTube csatornánkon, vagy például a Rádió Egy hivatalos TikTok csatornáján. Itt mellettem élőben Kollár, mint mindig hétfőnként 11 és éjfél között. Szevasz Kollár még egyszer!
1: Hello és hello, köszönöm szépen mindenkinek, aki itt van a TikTokon, YouTube-on, bárhol autóban. Egész sokan vagyunk a TikTokon egyébként. Köszönöm mindenkinek még egyszer!
0: Sziasztok Kollár és Geri, ti vagytok a kedvenceim, a legnagyobbak, nagyon jók a zenék, üdvözlete Dani!
1: Szerintem is egész jó páros vagyunk.
0: Abszolút. Nagyon köszi, Dani. Titeket hallgatok, mert nem tudok aludni. Ezt Anitától kaptuk. Hát Anita, kiverjük az álmot a szemedből, abban biztos lesz. Tehát ha most az a célod, hogy el tudj majd aludni, valamikor éjfél után nem fog sikerülni.
1: Hát én ezzel leszek, az biztos, igen. Egyetértek.
0: Senkit nem hagyunk aludni ilyenkor. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk, lendülünk tovább.
1: Paul Carpenter az egyik személyes kedvenc producerem és DJ-m, imádok róla beszélni egyébként, ugyanis az ember nem áll le. Tehát 2025-ban is annyira aktív, mint az állat, európai turnét jelentett be, jönnek az új megjelenések, és egyébként olyan érdekességeket is olvasni róla, hogy valójában nem is DJ-nek tartja magát, és valójában nem is egy DJ performance, amit láthatunk tőle általában a színpadon. Elképesztő az ember, nagyon szeretem ezt az érzelmes vonalat, amit belecsempész a hangzásába a dalaiban. Feed Your Head, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show, imádom, maradjatok velünk!

0: Kenji nagy-nagy visszatérő slágere 2026-ban, ez volt a Bambolé, a Rádió 1-et. Halljátok itt a World is My Radio Show.
1: Nagyon halljuk.
0: Nagyon hangos a fejhallgatód, vagy
1: igen,
0: pedig kilóg a vége.
1: Oké,
0: megoldódott. Kollár mellettem élőben a lemezjátszóknál. Sosem láttam még az élőt, téged Balázs mindig csak visszahallgatni tudtalak, eddig az abban. Nagyon jó a műsor, üdvözlete Bence.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, illetve még egyszer nagyon köszönöm, hogy ennyien vagytok a TikTokon, nem is tudom pontosan követni, meg sose tudom, hogy melyik számot kell nézni pontosan, de nagyon sokan vagyunk, ez biztos. Köszi szépen.
0: A Rádió 1 TikTok csatornáján is tudjátok nézni, hallgatni tökéletes kép és hangminőségben a mai műsort. Sziasztok, Geritől kérdezném, a guest mix hogyan működik, mi alapján válogatjátok be a mixeket, ezt Pali kérdezi. Pali, a lényeg az, hogy legyen jó, lehet full slágeres, lehet csak slágeres, lehet teljesen vegyes. A lényeg az, hogy jó legyen, jó érzés legyen hallgatni. Küldj egy mixet nekünk, jó tracklistával együtt, guestmix@radio1.hu, és akkor simán lehet, hogy adásban leszel valamikor, jó?
1: Hajrá, hajrá, abszolút.
0: Hetente egy óra mindig kiadó nálunk, szombatonként éjfél után, lendülünk tovább.
1: Lendülünk tovább, Alex Kenji és a Bambolé volt az előbb, annyira jó volt, hogy bele is énekeltem, mikor már Geri elkezdett gonfolni. Most pedig a folytatásban az Out of My Head a Hype Nation-től. Maradjatok velünk, már csak egy kicsi időnk van hátra, kevesebb mint 15 perc. Ez a World is My Radio Show.

0: Sam Felt, Rosalind és egy fantasztikus Coldplay feldolgozás, ez volt a Heart Like Mine a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Jó voltál Siófokon, Kollár, üzené valaki a TikTokon.
1: Köszönöm szépen, Oli, az látom, nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. Igen, hát a siófoki rezidenciákat imádjuk, azért az, azért ott nem nehéz jót alakítani, imádjuk.
0: Még, igen, Olitól még egy üzenet, ott vagy, ahol lenni kell, innentől irány a csillagos ég, nyomassad.
1: Ámen, így legyen. De nagyon jó. Szépen köszönöm a kedves szavakat.
0: Hol leszel még a héten?
1: Hű, csütörtökön kezdem a hetet egy budapesti rezidencián, aztán pénteken megyek egy balatoni rezidenciára, szombaton egy esküvőt csinálok, úgyhogy mozgalmas lesz abszolút.
0: De jó, jó bulikat kívánok neked, jó közönséget, mi pedig találkozunk jövő héten.
1: Nagyon szépen köszi, drága rádió, hogy fölrobbant a TikTok gyakorlatilag, 4651 volt az össznézőszám, most már rájöttem, hogy azt kell néznem a szemecskét. Gyertek jövő héten is, ez a lényeg. Köszi szépen mindenkinek.
0: Köszi a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, mindjárt éjfél, ciao.
2: A World Is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermű.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, jó munkát mindenkinek, akinek melózni kell. A World is Mine után is jönnek az igazi mai slágerek. Mindig nagyon meleg van, vigyázzunk, folyadék most éjszaka is, oké? Okay? És ilyen nagy kedvencek, mint ez. Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight, amit indítok. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 3111111. Ez Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ma is lesz játék. Parádé Remember páros belépőket lehet nyerni. Nagyon kell figyelni, és legyen elmentve a telefonba a számunk, mert akkor egyszerű tizediknek lenni. 0620 311 111.

0: For you, I guess you moved on really easily. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy továbbra is óriási a hőség, továbbra is érvényben a hőségriasztás, rengeteg folyadékot kell inni, hát nem tudjuk mikor jön az enyhülés, reméljük, hogy szépen lassan már igen, ugye tegnap volt, ahol itt-ott volt csapadék, de tényleg nagyon nagy a hőség, nagyon figyeljünk magunkra és egymásra. Az igazi mai slágerek között Lady Gagával folytatom, ez az Alejandro itt a Rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a fogyarásban pedig egy óriási kedvenc a legfrissebbek közül a Swish Disco-tól, vagyis a tagok Dan Crazy és Nikos Kalagourias, akik érkeznek Rehabbel és Sanfeld-del kiegészülve, elképesztően nagy kedvenc. Ennek a gyárnak az egyik meghatározó sláger a Sleep Tonight, ezt indítom már is a rádió egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel már egy óra után. Hello mindenkinek is kellemes éjszakát. A mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvencek így sorakoznak erre az órára is. Hozom Szemfeldet, Kukit, Sákirát, Kámeradot, tényleg a legnagyobbak, a legfrissebbekkel. Most a David Guetta, Alessóval és a Madison Love-val ez a Never Going Home Tonight itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Szemfeld után Kuki a folytatás, aki minden hétvégén két órát mixel már, mert hogy rádió egy live mix Summer Edition 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, és nem csak hétvégén Kukinál, hanem minden hétköznap, vagyis ma is így lesz ez 5-től. Kuki Kárner, Fire Rest indítom!
1: Én pedig Kárner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a rádió.

0: Paradise with you. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fogyadásban pedig Shakira és a VB hivatalos dala a nyár egyik nagy slágere, aminek az első, hát jele, az első beharangozója az májusban volt az Instán, amikor Shakira a hivatalos, a 2026-os VB hivatalos labdájával állt a Maracana stadionban, Rio de Janeiroban, és ott nem csak a labdát mutatta be, hanem azt is elmondta, hogy jön ez a dal. És itt van, az igazi mai slágerek között a rádió egyen.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: mert a rádió egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a rádió egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a rádió egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig ma 6-tól is érkeznek, a Best of-val lesz műsor, nagyon fontos. Addig pedig együtt pörgünk az igazi mai slágerekkel, nem sokára Avicii-től, Lady Gaga-tól és a Halott Pénztől, most viszont az egyik legújabbat hozom Kamráttól. Ez a Hug Your

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi